a démonok otthon, a gondviselésnek mindenhol kéznyom, a hetedik érzék súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en.
2: És ezúttal is innen a Lendvai stúdióból jó reggelt kívánunk Önöknek ezen a május 28-án. Csodás, friss a reggelünk, eső után vagyunk, de elképesztően szép a nap felkelte, és aki még ágyban van, hát érdemes kipattanni és ezt megnézni, mert az eső utáni hajnalokban a nap felkelte egészen más látványt hoz. És hát nyilván ettől szép a magyar nyelv, hogy erre most ezerféle kifejezést tudnék használni, de ha azt mondtam, hogy ez látványban tényleg gyönyörű, akkor talán ez a reggeli természetes élmény meghatározhatja ezt a csütörtöki napunkat. Helyenként már tiszta az égbolt, van egy pici hajnali pára meg köd, és a megfelelő felhőzet is ott van az égbolton, úgyhogy ezek így valahogy találkoznak a mai reggelen, és ebből jött létre ez a csoda reggeli látvány. Ha azt mondom, hogy friss a levegő, akkor eső után vagyunk, és tényleg él minden jó levegőt venni, mert hogy harmatos, kristálytiszta, és emellé egy 15 fok párosul, úgyhogy nyugodtan lehet nyárias öltözetet választani, mert az eső utáni időjárás is egyébként kellemeset hoz, jóval elviselhetőbbet. Sokan már panaszkodtak arra, hogy májusban 31-32 fok, hát ma olyan 24-25 fok lesz, és ez májusnak megfelelő. De ragyogó napsütést kapunk vissza a tegnapi csapadék után, az esti kiadós csapadék után. Átvonult ez a hidegfront, átment fölöttünk, sajnos helyenként jégesővel és viharos széllel, ami azért talán nem volt egy kellemes és jól időzített jégeső, de hát egy jégeső sosem tud egyébként jól időzített lenni, sőt, az lett volna jó, hogyha mindenütt egy ilyen csendes, nyugodt májusi esővel érkezik. Nagyon sok helyütt bizony a károk felmérése történik a jégeső után, viszont most tényleg egy szép reggelünk van, és talán ebbe érdemes kapaszkodni, hogy minden nap hoz valami újat és jó dolgot. Mi itt leszünk, és várjuk Önöket ezen a mai reggelen is. 4,5 perc elmúlt el, 5:30, a nap már régen fölkelt, hivatalosan itt Lendván és környékén 5:08, úgyhogy mi is indítjuk a reggel, tartsanak velünk. A hangtechnikus Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, és a május 28-a, akkor Emil és Csanád napja van a naptár szerint, úgyhogy róluk sem fogunk elfeledkezni, 6 órakor pedig azt is megtudhatják, hogy visszatér-e a következő napokban a kánikula.

Ez volt a Nélküled című dal, csak egy szív, erről énekelt Kocsándi Miklós, aki ugye a Kártágó oszlopos tagja, és gitárosként kezdte a pályafutását, de hallhatták, hogy mennyire jó torkó énekes. Hát jó torkó énekesek jönnek a folytatásban is, többek között mindjárt Tabáni István, de itt lesz az Egy másik zenekar. És ha már a mai napot említettem, és azt, hogy Lendván és Lendva környékén gyönyörű a napfelkelt, akkor azért országosan most már lassan mindenütt a derült ég lesz a jellemző. Helyenként még kisebb szitáló eső előfordulhat. Itt Lendván változó felhőzet mellett 15 fok van, Muraszombatban pici eső után vannak 15 fok a hőmérséklet, Novomeszton, Posztolynán derült az idő 16 fokkal, Szlovenkrádec köd 14 fok, a fővárosban Jobbjanában felhős az ég, 16 fokot mérnek, Lisza derült 14 fok, lent a tenger melléken Portorosban részben felhős az ég, 18 fok mellett, Maribor felhős 16 fok, Novagorica derült idő 16 fok, Celje gyengén felhős 16 fok, és a Triglávon derült az idő, ma reggel 6 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 5 óra 39 percet.

Május 28-a van, csütörtök, és ma Emil és Csanád napja. Ez a két fő névnap szerepel a naptárban. Latin eredetű név az Emil név, jelentése versengő, vetélkedő. Még a Csanád talán hangzásából is adódóan, ugye egyértelmű, hogy magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D-kicsinyítő képzős származékaként jött létre. A naptárban még ott van az Ágoston, a Vilmos, a Vilma, a Germán és a Karád név is, úgyhogy akik ma ünnepelnek, ezen a május 28-án minden jót kívánunk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Isten éltesse önöket. 2 perccel vagyunk most, 5:45 után érkezik Nagy Bogi.

Ez volt a Széthullok című dal Nagy Bogitól, jön mindjárt Tolvaj Reni meg Antal Tímea. És ahogy említettem, elképesztően szép napfelkelténk van itt Lendván és környékén, és itt közben írtak a hallgatók, hogy amíg én örültem annak, hogy itt mi kaptunk bőségesen esőt, addig van, aki azt írta, hogy náluk bizony csak pár cseppnyi esett. Hát itt lehet érezni, hogy lélegzik minden, és hogy üdezöldebb a természet is. Aki pedig az elképesztő napfelkelte látványát szeretné megcsípni, akár egy fotó erejéig, és egy ilyen természeti élményt szeretne megörökíteni, akkor erre a következő reggeleken is lesz lehetőség. Egyébként valóban a tiszta levegő eredményezi a legcsodálatosabb reggeleket. Miért is? Azért, mert ilyenkor a legkevesebb a légkörben, például a por meg a szennyezés, ezért a színek is jóval tisztábbak, mint például naplementekor, és hajnalban mindig van egy pici köd meg pára a völgyekben, és ilyen szépen megül ott a völgyi részekben, és ez felerősíti a napsugarakat, ami valóban festői hatást kölcsönöz a tájnak, úgyhogy egy jó fotó erejéig is érdemes bizony korábban ébredni, akár már így 5 óra környékén, vagy egy picit később. Ha természetesen munkába igyekeznek, akkor lehet, hogy már sokan autóból nézik a mai reggeli látványt, mert hogy 5 óra 52 perc van, úgyhogy jó készülődést a mai napra is, mi itt leszünk, a folytatásban Tolvaj Renivel.

Hát átment a hidegfront fölöttünk, hol kevesebb, hol több csapadékkal, hol meg jégesővel, Ausztria felől érkezett, és hát helyenként bizony hagyott maga után nyomokat hevesebb viharok kíséretében, meg jégeső kíséretében. Mi inkább esőből kaptunk, és ez a szerencse. És azt gondolom, hogy erre a csapadékra rendkívüli módon szükség volt, de ugye ez a kérdés, hogy ennek lesz-e utánpótlása, sokan erre kíváncsiak, főleg ott, ahol kevesebb eső esett. Hát szomjazik a föld, és bár mi kaptunk éjszaka kicsit többet, ettől függetlenül ez még mindig nem elegendő. Egy biztos, hogy napközben már jobbára több helyütt derült, napos idő várható, tipikusan egy posztfrontális helyzet alakult ki, ami a következő napokban egyelőre naposabb és gyengén felhősebb időt eredményez, de hogy mikor kapunk újra esőt, és mennyiben változik időjárásunk, visszatére még a következő napokban a 30-32 fok, pár perc és kiderül, 6 órakor jövök a részletekkel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió. Időjárás.
2: Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Eső után vagyunk, és ahogy már említettem többször is a reggel folyamán, hát nagyon gyorsan átszáguldott felettünk ez a hidegfront, ami hozta a lehűlést és a frissülést, meg helyenként akár a kiadósabb csapadékot is. Több irányú egyébként a meteogyógyászati terhelés is, de alapvetően az esti, éjszakai esőzés után ma már derült napos időt kapunk újra, legfeljebb kevés gomoly felhővel számolhatunk, csapadék napközben már nem várható, több helyütt megélénkül a szél, ma 22 és 27 fok között várható a legmagasabb érték. Az előrejelzések szerint pénteken is derült, gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, hajnalban 7-13 fokkal, holnap délután is többnyire 23-27 fok lesz a jellemző. Általában több órás napsütéssel érkezik a hétvége, szombaton csak átmenetileg növekszik meg erősebben a felhőzet, illetve vastagszik meg, és akár lehetnek borúsabb időszakok, de az esőnek és záporoknak minimális az esélye, ha kialakul, akkor valamikor a kora esti órákra tehető. Szombat hajnalban 8 és 15 fok valószínű, még délutára már nyárias melegre 26-31 fokra számíthatunk. Vasárnap fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, zápor, zivatar is előfordulhat. Megélénkül a szél, helyenként meg is erősödik, zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik. Vasárnap hajnalban 9-18, délután jellemzően 25-31 fok várható. A jövő hét elején is sok napsütés ígérkezik, de erőteljes lesz a gomoly felhő képződés is. Hétfőn elszórtan kisebb záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. A megerősödő szél mellett hajnalban 10 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 24-29 fok valószínű. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütéssel köszönt ránk a jövő hét kedd, néhol még kisebb esők, záporok előfordulhatnak, mérséklődik azonban a szél, kedd hajnalban 8-17, délután 25 és 30 fok lesz a jellemző. A mostani előrejelzések szerint valamikor jövő hét kedden várható egy érkező hideg front. A mostani előrejelzések szerint így jövő hét szerdán alapvetően egész nap felhős, borongós időre számíthatunk. Éjszaka 13-18 fokkal, napközben pedig 18-21 fok között alakulnak a délutáni maximumok. Csütörtöktől emelkedik picit újra a hőmérséklet, csütörtökre kitisztul az idő, de jövő hét péntekre megint esőt jeleznek a meteorológusok, napközben általában 24-25 fokkal, és majd csak a jövő hét végétől melegszik újra az idő, és tér vissza a 30 fok, de akkor már azt gondolom, hogy senkinek sem lesz meglepő, hiszen bőven benne járunk majd a júniusban. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit hoz a mai nap. Ahogy mondtam, hidegfront után vagyunk, több irányú meteogyógyászati terhelés éri most a szervezetünket, és tipikus posztfrontális helyzetbe keveredtünk. Kedvező és kedvezőtlen folyamatok zajlanak a légkörben, így különböző terhelést kell a szervezetnek ma elviselnie és gyakorlatilag meglépnie. Hűvösebb levegő beáramlása a magassági változásokat követően hidegfront átalakulását hozza. Ez történik egyébként most talajszinten, ezért a front átmeneti hőséget megszüntető hatását élvezhetjük. De emellett ugye az elmúlt napokban kaptunk egy nagyon erős hőterhelést, és most ez a hideg levegő segít abban, hogy a szervezet javulni tudjon, és átmenetileg egy kicsit felélegezzen. Ugyanakkor nagyon sok embernél okoz ez a fajta hirtelen változás fejfájást, migrént, feszültséget, ingerlékenységet, aztán szorongásos állapotot, és határozottan erősíti a görcsös emésztési, ízületi panaszokat. Leginkább erre kell számítani a következő órákban. Tiszta lesz a levegő hamarosan, mindenütt eltűnnek majd a felhők, és a rendkívül tiszta levegőben extrém szint közelében alakul ma is az UV-sugárzás, még akkor is, ha nem lesz olyan nagy kánikula. Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy bár a hőmérséklet csökkent, egyáltalán nem véd az UVB-sugárzás igen magas szintű veszélyeivel szemben. Tehát, ha napra mennek, vagy húzamosabb ideig kint tartózkodnak, mert úgy gondolják, hogy friss a levegő, 25 fok van, kellemes kint lenni, kertészkedni, akkor számítsanak arra, hogy magas az UV-index, ami azt jelenti, hogy júliusban, augusztusban szokott 8-as közeli lenni, és ma is 8-as közeli várható, és rendkívül fontos tehát a szem- és bőrvédelem. A terhelő pollen helyzetet egy picit most átírta az eső, friss a levegő, most az allergiások átmenetileg fellélegezhetnek, de amint kisüt a nap, újra magas értékeket ér el a fenyőfélék, a csalán, a pázsitfűfélék, virágpora, de jelen van emellett a nyír, a tölgy és a hárspollenje is.
0: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen több helyütt vizesek, nedvesek az útburkolatok az éjszakai esőzések után, így érdemes az útviszonyoknak megfelelően megválasztani a sebességet és a távolságot is. Úgyhogy vezessenek tényleg körültekintően és óvatosan, annál is inkább, mert a Trafipax ma elsősorban Lendván és Lendva körzetében állomásozik és méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra, 7 perc van a friss információk után, az Ergo zenél, és hamarosan érkezik Baby Gabi Kefirrel.

6 óra 15 perc van, most a Szél egy kis lapszemlét sodort nekünk, már is mondom, hogy miről számol be az Alai Hírlap friss csütörtöki száma. 218 új parkoló és több száz növény megváltozhat Keszthely egy része.

új utak, parkolók, zöld területek kialakítását is tartalmazza. Az a nagy fejlesztési terv, amelynek most véglegesedett a műszaki tartalma. Az útfejlesztés több kilométeren érintheti a település belterületi szakaszait. További részletek az Alai Hírlap mai számában, ahol többek között olvashatnak arról is, hogy bundás vízőrzők vannak Zalában, védett állat, ami nem kilövése érdemes, és még az aszályban is segíthet. Bundás vízőrzők Zalában ezzel a felütéssel nemrég Illyés Zoltán kutatóbiológus, pedagógus szolgált jó hírrel. Az aszály miatt egyre fontosabbá válik ugyanis a vízvédelem, és a hód egy olyan állat, ami bizony nem csak példát mutat, hanem bizonyos helyeken éppen a biodiverzitást őrzi és segíti elő, így Zalaegerszeg környékén is. A pontos helyet természetvédelmi okok miatt nem árulják el, ugyanis védett állatról van szó, de erről is olvashatnak bővebben a mai számban, ahol az is szerepel, hogy egyre több panasz érkezik a városban elszaporodó madarak miatt. A galambok jelenléte közegészségügyi és köztisztasági problémákat is okoz. Az önkormányzat ezért célzott beavatkozásról döntött. A galambok számának jelentős növekedése miatt Zalaegerszeg önkormányzata is arra készül, hogy különböző intézkedéseket vezessen be. Balai Zoltán polgármester arról számolt be, hogy a jelenség nem egyedi, több európai és magyar városban is hasonló gondokat okoz a madarak elszaporodása. És egy érdekes cikket találnak a legfrissebb számban arról, hogy zalaegerszegi formatervező igazolhat a Mercedeshez. Eddig a Porsche áramvonalait köszönhettük neki. Az elektromos átállásban lehet majd szerepe Varga Péternek, aki formatervező, és eddig a Porsche csapatát erősítette, ám meg lehet, hogy a folytatásban a Mercedes AMG vizuális megújulásában dolgozhat, írja a Világgazdaság, a Total Car, és természetesen mától az Alai Hírlap, hiszen vele készítettek egy interjút. A további részletek a mai friss számban. Jó olvasást!

Semmi más, csak egyetlen szó, ez volt a TNT slágere, Dobrádi Ákos énekelt, most 6 óra 22 perc van. Nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát mozgalmas. Ugyanis történt 8 bűncselekmény, ezen kívül 3 közrendsértés, egy könnyebb sérüléssel járó közlekedési baleset, ezen kívül 3 anyagi kárral végződő is, volt 2 munkahelyi baleset, 2 vadgázolás. Aztán lefoglaltak a rendőrök 3 járművet, egy eltűnt szemét kerestek, akit később Gornya Bisztica település területén sajnos holtan meg is találtak. A nyomozók illegális vadászattal, tehát orvadászattal foglalkoztak, csalással, lopással, idegen tulajdon elleni károkozással, gépjárműrongálással, családon belüli erőszakkal. Aztán üldözőbe vettek egy menekülőt, aki illegális kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt került a nyomozók látóterébe. És mivel egy külföldi állampolgár 23 000 tablettát hozott be a szlovéniai területre, és ezek nagy része a sportban tiltott szerek listáján szerepel, ezért ez bűncselekménnyel kapcsolható össze, áll a legfrissebb rendőrségi tájékoztatóban, és tőlük kaptuk az információit is, hogy ma a lendvai rendőrös területén mérik a gyorshajtókat. Legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra és az értéktárgyaikra is.

Ő volt Zaz, és a franciás hangulat után jön még Ágnes Vanilla, aztán hamarosan már a reggeli terepjáróval folytatjuk, de két fontos információ még van, ugyanis Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását, a Spár körforgalom és a Juczke-Pravica tér körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok május 28-án és 29-én, tehát ma és holnap 7 és 17 óra között zajlanak. Vannak terelőutak, ezt figyelembe kell venni. Hosszúfalu irányába a 7,5 tonna alatti járművek egyirányú forgalomra számítsanak. Spár körforgalom, Malom utca és Hosszúfalu. A 7,5 tonna feletti járművek pedig a Lendva felüljáró körforgalom Jáger-Lendva kereszteződés Hosszúfalu szakaszon tudnak kerülni, és Hosszúfalu felől Lendva irányába is van terelőút, Hosszúfalu, Jáger, Lendva kereszteződés és Lendva felüljáró körforgalom. Ezeket vegyék figyelembe, és vezessenek türelmesen. És részünkről is egy fontos info, hiszen holnap áramszünet lesz a Nemcsávci leadón. Így tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy május 29-én pénteken karbantartási munkálatokat végeznek a Nemcsávci létesítményt ellátó hálózaton. Ennek következtében az MMR középhullámú adó kikapcsolásra kerül. Az áramszünet várhatóan 8 és 13 óra között lesz. Szíves megértésüket köszönjük!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel a csütörtök reggeli terepjáró jelentkezik ezúttal egy témával. Évtizedeken keresztül a termőföldek ára stagnált, az utóbbi években azonban érezhetően elkezdett emelkedni. A témáról Jobágy Klárát hallják.
2: Bármerre a nagyvilágban a termőföld mindig is a legbiztosabb és legértékállóbb tulajdon volt. Szlovéniában az utóbbi 5 évben a mezőgazdasági termőföld területek ára a kimutatások szerint több mint 40%-kal lett drágább. Ezzel európai viszonylatban mezőgazdasági földterületeink állandó gyep terület, rét és legelő területek nélkül uniós szinten is a legdrágábbak közé tartozik. Hektáronkénti jelenlegi átlagárát több mint 28 ezer euróra becsülik, ami négyzetméterenként 2,80 euró árat jelent. Földterület szempontjából Szlovéniában az egylakosra jutó szántó és kertterület alig több mint 8 ár, miközben az európai átlag ennek jóval kétszerese. Köztudottan Szlovénia 595 ezer hektár művelhető földterülettel rendelkezik, minőségi szántóföldből a legtöbb nálunk a Muravidéken van. Miután a termőterület mennyiségileg és elérhetőség szempontjából is korlátozott, a kereslet-kínálat aránya jelentősen befolyásolja a földek árát. Jelenleg egy hektár termőföld területért legtöbbet a gorenszkai térségben kérnek és adnak. A hivatal kimutatása szerint a tavalyi évben a Mura és a Dráva mentén 1416 szerződéssel 868 hektár földterület cserélt gazdát. Ezek esetében az átlagár négyzetméterenként 2,67 euró volt, ami 17 centtel jelent magasabb földárat, mint az a 2024-es évben volt.

Úgy vártalak, ez volt a Back to Black slágere, és gondolom sokan várták ezt a fajta felüdülést, felfrissülést, amit a tegnapi hidegfront és csapadék hozott. Ma valóban friss a levegő, és harapni lehet a frissességet. Gyönyörű volt a napfelkelte, bizonyára sokan erről lemaradtak, mert most már nem azt a látványt hozza, mint hajnali 5 órakor, és bizony, hogyha különleges napfelkelte fényeket szeretnénk, hát akkor nagyon-nagyon korán kell ébredni, kelni. Aki fotózik, az tudja, hogy az aranyórát kell ilyenkor keresni, amikor a horizont alól érkező fénysugarak a vastagabb légkörön haladnak át, és ez ugye ilyenkor kiszűri ezt a kék fényt, így csak a meleg vörös, narancs és sárga árnyalatok maradnak meg. Hajnalban mindig tisztább a levegő, kevesebb olyankor a légköri por meg a szennyeződés, ezért még a színek is sokkal tisztábbak, mint például az esti órákban. És hogyha szerencsénk van, akkor például így eső után van egy kicsi hajnali pára meg köd, ami olyan szépen fel tudja erősíteni a fénysugarakat. Szóval, hogyha valaki egy tökéletes napfelkeltét szeretne látni, vagy arról egy tökéletes fotót készíteni, hát akkor fontos, hogy megtervezze, meg időzítse is. A tökéletes napfelkelte szerencsés esetben akkor csíphető el, hogyha azt mi pontosan megtervezzük, és legalább 30 perccel a napfelkelte előtt már azon a helyszínen vagyunk, ahol azt szeretnénk mi lefotózni. Szokták mondani, hogy a napfelkelte előtti időszak az úgynevezett hideg, kék és lila tónusoknak az időszaka. Ezek nagyon hangulatosak, és ezt szokták hajnalban kék órának nevezni, és ezt követően köszön be az aranyóra, ami a napfelkelte utáni első 15-30 perc, ilyenkor a fények melegek és lágyak. Ezt láttam én is ma reggel 5 órakor, és hát ezt érdemes elcsípni egy sima telefonnal, aminek jó a kamerája, nagyon szép fotót lehet róla készíteni, de nyilván az embernek a szeme is tudja ezt rögzíteni, sőt, érdemes is ebbe a látványba egy picit reggelente, kora reggel belefeledkezni, és ebből töltekezni. Hát bízom benne, hogyha a napfelkeltőről lemaradtak, azért a jó zenékből még tudnak töltekezni, így a kora reggeli órákban most 6 óra 40 perc van, Závodi Gábor egyik klasszikusa érkezik.

Ő volt Závodi Gábor, élj vele boldogan, és éljék meg boldogan ezt a mai napot is, május 28-a van, és csütörtök, gyönyörűen süt a nap, eltűnőben vannak a reggeli felhők is, alapvetően napos időt kapunk. Mondom ezt azoknak, akik esetleg a reggel 6 óra információkat nem hallották. A hidegfront nagyon gyorsan átment fölöttünk, kitisztult a levegő, és így ma egész nap napos időt kapunk, jól elviselhető hőmérsékletekkel, friss levegővel. Ma általában 25-27 fok közötti értékeket mérhetünk. A következő napokban majd emelkedni fog a hőmérséklet, de alapvetően ezen a héten a 30 fok fölötti értékek nem igazán térnek vissza. Vasárnapra ígérkezik kicsit melegebb, és pont emiatt vasárnap akár záporok, zivatarok már újra kialakulhatnak. Így telik ennek a hónapnak az utolsó pár napja, és így köszön el tőlünk a május. Szinte hihetetlen, hogy pár nap, aztán áttipegünk most már hivatalosan a nyárba, ugye június 1-ével, hétfővel. Az időjárás pedig már májusban megmutatta az igazi nyári kánikulai arcát. Az elmúlt napokban kaptunk ízelítőt ugye az első hőhullámból, és hát még aki fiatal, meg egészséges szervezetű, még az is panaszkodott arra, hogy mennyire nehezen viselhető ez a 30-31 fok, és hát ugye ehhez párosult egy magas páratartalom is, ehhez kell most egy picit hozzá szoknunk, mert a következő hetekben majd gyakrabban jelentkezik meleg, így júniusban is számíthatunk újra 31-32 fokra, úgyhogy élvezzék ezt a kellemes hőmérsékletű és friss csütörtöki napot, amit megtöltünk természetesen jó zenékkel. Ez a dal, ami most jön, reklámzene is volt, Avicii és Konrád közösen rakta össze, úgyhogy jön a Taste the Feeling.

Ez volt a Taste the Feeling, és hát benne volt ebben a dalban szerintem a frissesség, meg az energia is, ahogy benne van a mai reggelben is. A dal egyébként pont az apró örömöket, az egyszerű hétköznapi örömöket emelte ki, a boldog pillanatokat, és ez benne lehet akár egy nyári fagyiban is, úgyhogy nem véletlen egyébként, hogy a Coca-Cola reklámhimnuszaként lett népszerű ez a dal, de ha már fagyit említettem, akkor akár az idei szezon egyik finomsága lehet, és a nyár nagy kedvence, amit házilag is el lehet készíteni, hiszen hogyha nyári édességről beszélünk, akkor szerintem mindenki valami hideget, krémeset keres a forró délutánokra, és ez talán a fagyi. Az a jó, hogy házilag is el tudjuk készíteni. Ezek nem csak finomak, hanem szerintem tartalmasabbak is, meg könnyen hűsítő nasit lehet készíteni akár a délutánokra, és az a jó, hogy ha görög joghurtot használunk hozzá, akkor sokkal sejmesebb állagot kapunk. Egyébként laktatóbb is lesz, hogyha teszünk benne banánt, akkor hoz egy kis krémességet, édességet, és az a jó, hogy nem kell telepakolni cukorral. Az eredmény pedig az, hogy van egy olyan desszertünk, ami egészséges is, hideg is, krémes is, és kifejezetten passzol a nyári napokhoz, úgyhogy akinek van ideje, akár otthon fagyit is gyárthat magának a következő napokra, lehet próbálkozni, kreatívnak lenni. És hát nyilván, hogyha a munkahelyre igyekeznek, akkor a napi feladatok elvégzése is sokkal könnyebben tud menni, hogyha időnként a munkahelyen van egy 5-10 perc, amit magunkra tudunk szánni, akár egy gombócfagyi elfogyasztása mellett is, vagy akár egy jó reggeli kávé szürcsölgetése mellett is indulhat jól ez a csütörtök, és emellé adunk most zenéket, jön a Well Hello, itt lesz a Halott pénz, aztán hamarosan a 4-es Street zenekar, és 7 órakor jövünk már a legfrissebb hírekkel.

sincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javaslatot nyújtottak be a helyi választásokról szóló törvény módosítására egy rövidített eljárás keretében, amelyben a harmadik országbeli állampolgárok a helyhatósági választásokon való szavazati jogának megvonását javasolják. Javasolják továbbá a lakosok kiegyensúlyozottabb képviseletét a helyi, falusi és járási közösségi tanácsok választásain. A képviselők azt is javasolják, hogy a helyi közösségek szűkebb részein, azaz a helyi, falusi és járási közösségekben a választási egységeket úgy lehessen meghatározni, hogy biztosított legyen az egyes települések lakosainak képviselete az adott közösség tanácsában. Mint megfogalmazták, a javasolt módosítások fő célja a kiegyensúlyozott fejlődés megteremtésének jogi alapjainak szabályozása, valamint a helyi közösségek minden részének igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és egyenlőbb képviselete. Szlovénia tegnap 350 millió euró értékben bocsátott ki 7 éves futamidejű változó kamatozású kötvényt, amelynek lejárata 2033. május 29-e. A pénzügyminisztérium bejelentette, hogy főként belföldi befektetők érdeklődtek, és a kibocsátás tovább hozzájárul az államháztartás finanszírozási forrásainak diverzifikálásához. Szlovénia a 7 éves futamidejű kötvény kibocsátás kezelésére megbízást adott az OTP Banknak és az Unit Credit Banka Szlovéniának. A kereslet kezdettől fogva magas volt, és 11 órára elérte a 375 millió eurót, ami lehetővé tette a kibocsátás eredetileg bejelentett mértékének 250 millió euróról 350 millió euróra emelését. A minisztérium ismertette, hogy a kötvény kibocsátása szlovén bankok változó kamatozású állampapírok iránti érdeklődésére adott válasz. Szlovénia idén már 1,7 milliárd eurót vett fel az idei államháztartás szükségleteinek finanszírozására egy 10 éves futamidejű kötvény kibocsátásával. A legutóbbi információk szerint Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken találkozhat. Bár a magyar kormányfő a 10,5 milliárd eurós befagyasztott uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodás aláírását ígérte május végéig, a brüsszeli testület előzetes adminisztratív lépéseket vár. Az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e találkozó, hanem az, hogy pontosan mikor. A bizonytalanság hátterében a politika értesülései szerint egy súlyos fogalmi zavar áll, míg a magyar fél a politikai megállapodást a források azonnali felszabadításaként értelmezi, addig Brüsszel számára ez csupán annyit jelent, hogy Budapest a találkozó előtt hivatalosan is benyújtja a helyreállítási pénzek elköltésére vonatkozó módosított tervét. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával tart megbeszélést. Sport. Vasárnap Lendván dől el, hogy a Nafta vagy a Primorje játszik az első ligában a következő idényben. Tegnap ugyanis Ajdovscsinában rendezték az első kvalifikációs összecsapást, amelyen gól nélkül végződött a mérkőzés. A Lendvai Sportparkban vasárnap 17 órakor kezdődik a meccs.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután nyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken pedig enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma, Lukovica és Szent Jakab között Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Logatec és Brezovica között a főváros irányában.
2: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
3: Szlovéniában Janez Janša alakít kormányt. A miniszterelnök kinevezését a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői is támogatták. Mik a nemzeti közösségek az új kormánnyal szembeni elvárásai? Milyenek a jobboldali kormánnyal való korábbi tapasztalatai, és milyen együttműködésre számít a szlovén és a magyar kormány között? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. Tartsanak velünk!

Zámbó Jimmy egykori dala ezúttal dr. Bérestől és Adis Gigitől még nem veszíthetek. 7 óra 13 perc van, jó reggelt a most ébredezőknek, május 28-a köszöntött ránk. Ennek az évnek már a 148. napja, és rengeteg minden kötődik ehhez a dátumhoz. Többek között ma van az éhezés világnapja. 2011 óta hívják fel a figyelmet a krónikus éhezés elleni küzdelemre. Aztán nem van a Nemzetközi Akciónap a nők egészségért. 1987 óta fókuszál a nők egészségügyi jogaira és az egészségére ez a Nemzetközi Akciónap. De ha már érdekesség, akkor a gasztronómia kedvelői is ünnepelnek. Nemzetközi Hamburger Nap május 28-a. Világszerte ezen a napon ünneplik ezt a népszerű ételt. És a könnyen érthető kommunikáció nemzetközi napja is erre a dátumra került. Az információk akadálymentes, mindenki számára érthető átadásának a fontosságát emeli ki ez a nemzetközi nap, és hívja fel a figyelmet erre a mai napon. Rengeteg esemény, évforduló kötődik a mai naphoz, többek között 1524-ben született II. Szelim, az Oszmán Birodalom 11. szultánja, és 1908-ban szintén megszületett Ian Fleming, brit író, James Bond karakterének a megalkotója. És ha fontosabb történelmi esemény, akkor ez érdekesség is, bár történelemből ugye tanultuk. Időszámításunk előtt 585-ben Thalész napfogyatkozása félbeszakította a Halőzi csatát a médek és a lüdök között. Ez az első olyan történelmi esemény, és ezért érdekes, amelynek pontos időpontját csillagászati úton határozták meg. Hogy mi minden kötődik még ehhez a dátumhoz, belalapozunk hamarosan a napi kalendárium, de előtte jön az előretolt helyőrség.

Ez volt az előre tolt helyőrség, az őrség egyik zenekara, és ez volt a Szép új világ. Nézzünk bele most a napi kalendáriumba, és már is mondom, hogy ehhez a dátumhoz, május 28-ához mi minden kötődik még. Többek között Ignác Guillotin, francia orvos neve, aki 1738-ban született ezen a napon, és ő a nyaktiló használatával a kivégzettek szenvedésein akart könnyíteni. Egyébként Tobias Schmidt, német zongora készítő, készítette el az első berendezését. 39 évvel ezelőtt, és ez egy érdekesség, 1987-ben, talán vannak páran, akik erre emlékeznek, Matthias Rust magánrepülőgépével kijátszva a szovjet légvédelmet a moszkvai Vöröstéren landolt. Mindössze 19 éves volt a fiú ekkor, és Németországból indult. 1999-ben 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. A festmény, amelynek restaurálása 21 évet vett igénybe, a milánói Santa Maria de Grazia templomban látható, maximum 15 perces megtekintésre előre be kell jelentkezni, tehát ha valaki szeretné látni, és esetleg Milánóba utazik, akkor bizony ide előre kell foglalni jelet, és nem indulás helyett, és nem indulás előtt pár nappal, hanem akár hónapokkal előre is. 2002-ben, május 28-án a Mars Odyssey, a NASA űrszondája nagy mennyiségű hidrogént talált a vörös bolygón. A hidrogén jelenléte arra utal, hogy legfeljebb egy méternyire a bolygó felszíne alatt jégrétegek vannak. A tudósok által becsült marsi vízmennyiség kétszerese lehet a Michigan-tó vizének, azaz összesen körülbelül 9800 köbkilométer. 1910-ben hunyt el Mikszáth Kálmán író, hagyományos anekdosztikus ábrázolás jellemző rá, az élő beszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere volt. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a gentrik világát. Hogyha néhány kiemelkedő művet kellene említenem, hát akkor nyilván a Noszti fiú esete Tóth Marival, vagy éppen a Különös házasság, az Akli Miklós, vagy éppen a Fekete város, Beszterce ostroma, és amit nagyon sokan szeretünk, a Szent Péter esernyője. És van itt még egy évfordulósunk, aki ma ünnepel, 58 éves, szinte hihetetlen, hiszen törékeny, fiatalos. 1968-ban született május 28-án Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, Melbourne-ben született, és színésznőként kezdte a pályafutását, hiszen ausztrál sorozatokban játszott, Jason Donovan oldalán is, és aztán ők együtt is énekeltek később, de a filmes világ után egyre inkább a 80-as években már kacsingatott a zenei világ felé, és hát nagyon sok filmben egyébként láthattuk, például a Moulin Rouge-ban is, Harca végsőkig, a Szerelem menekültjei, de leginkább, mint énekesnő szerettük meg, és kedveljük mind a mai napig. Úgyhogy érkezzen most Kylie Minogue, és az egyik olyan dal, ami talán el is indította a pályafutását, akár világszinten is, ez pedig nem más, mint a Locomotion.

Csinszka még érkezik, aztán hamarosan 7:30-kor már lesznek friss információk időjárással, természetesen orvos meteorológiával és a szokásos közlekedési hírekkel. Most 7:27 van.

0: Időjárás.
1: Elvonult a hideg front, és csak a hétvégére tér vissza a kánikula. Ha a hétvégére bármit terveznek, akkor lehet számítani, hogy szombattól újra ráerősít majd a meleg, de a tegnapihoz, tegnap előttihez hasonló rekkenő hőségre azért egyelőre nem kell számítani. Ugyanis ma alapvetően derült napos időt kapunk a hidegfront és a csapadék után, tiszta a levegő, délután 22-27 fok között alakul majd. A hőmérséklet jelenleg az ország nagy részére már a derült idő jellemző, a reggeli felhők szép lassan eltűnnek, és a derült ég alatt itt lentben 18 fok van, Muraszombatban pedig 17 fokot mutatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint pénteken derült, gyengén fátyol felhős, napos száraz időt kapunk, hajnalban 7-13 fokkal, napközben pedig 23-27 fok lesz a jellemző. Szombaton általában több órás napsütés várható, és csak átmenetileg növekszik meg helyenként, vagy vastagszik meg a felhőzet. Esőzápor legfeljebb a késő délutáni esti órákban pattanhat ki, de egyelőre minimális az esélye, viszont a szél megélénkül megerősödik, hajnalban 8-15, szombat délután már 26-31 fok közé melegszik fel a levegő. A vasárnap sok napsütést hoz fátyol és gomoly felhőkkel, záporzivatarok viszont a délutáni órákban előfordulhatnak, többfelé megélénkül a szél, meg is erősödik. A hajnali 9-18 fok után délután 25-31 fokra melegszik majd fel, kellemes nyárias nap érkezik vasárnappal. Hétfőn sok napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, így hétfőn elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, megélénkülő szél mellett hajnalban 10 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 24-29 fokra számíthatunk. Aztán kedden sok napsütés, általában csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de néhol záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Éjszaka 8-17, délután 25-30 fok lesz a jellemző, és kedden az esti órákban egy újabb hidegfront ér el bennünket, szerdára felhősödést hoz és átmeneti lehűlést, éjszaka 13-18 fokkal, napközben pedig 18-21 fok lesz a jellemző, csütörtöktől újra melegedés indul, de nem tér vissza egyelőre a 30 fok, a jövő hét második felében 24-28 fok közötti értékekre számíthatunk. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit tartogat a mai nap. Hát nem mondom azt, hogy nagyon kellemes lesz, bár az mindenképpen pozitívum, hogy a tegnapi csapadék után most friss a levegő. Tipikusan posztfrontális a helyzet, tehát van kedvező és kedvezőtlen oldala is ennek a hidegfrontnak, ami most már egyébként távozóban van. Hűvösebb levegő áramlott be, és csak a magassági változásokat követően, a hidegfront elvonulása után történik meg ez talajszinten, ezért ma főleg délután érvényesül a front átmeneti hőséget megszüntető hatása orvos-meteorológiai szempontból. Ami jó hír, hogy az erős hőterhelés tehát megszűnik, lehetőséget kap a szervezetünk átmenetileg a javulásra. Ugyanakkor napközben erősödik majd a szél, ez okozhat fejfájást, migrént, feszültséget, ingerlékenységet, erősíti a mai nap időjárása a görcsös emésztési és ízületi panaszokat is. Ami viszont rendkívül fontos, és ezt mindenképpen kiemelném, hogy tiszta a levegő, extrém szint közelében fog ma alakulni az UV-sugárzás, tehát nagyon fontos, hogy legyenek tisztában azzal, hogy a hőmérséklet csökkenése egyáltalán nem véd meg bennünket az UVB-sugárzás magas szintű veszélyeivel szemben, tehát hogyha tartósan kint lesznek a szabad levegőn, a napsütésen, akkor bizony rendkívül fontos a szem és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Napközben tovább javulnak a közlekedési feltételek, most reggel még találkozhatnak átmenetileg nedvesebb, vízesebb útburkolatokkal, érdemes lassabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de a reggeli munkakezdés miatt élénk forgalomra számítsanak, és a Trafipax intenzív jelenlétére egészen az esti órákig, ma elsősorban Lendván és Lendva körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat perccel vagyunk most 7:30 után, érkezik Emily Sunday, itt lesz Karamell, a Republik, és hamarosan gyerekgondolatok is, maradjanak velünk.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mit tudtok együtt játszani, Éva?
1: Bujócskát.
0: Itt a csoportteremben?
1: Nem, kint.
0: Kint? Lehet bujócskázni?
1: Igen.
0: És Miha, mit tudtok még?
1: Futkozni, és biciklizni, és csúszdázni.
0: Ezt mind lehet kint, Szofi?
1: Igen.
0: Te még hozzátennél valamit?
1: Igen.
0: Mit játszhattok még kint?
1: Játszhattunk, hogy mászunk a fára, még hogy homokúzva, még hogy lehet futni, még hogy lehet szépen csúszdázni, még hogy lehet játszani valami olyanokat.
0: Mondjátok a bujócskát, akkor hova lehet a leginkább elbújni az óvi udvarán?
1: A domb után.
0: A domb mögött?
1: Igen.
0: Nem lehet észrevenni a másikokat?
1: Nem.
0: Nem lehet?
1: Nem.
0: Nem? Ha elbújtok, akkor aki a hunyó, az sokáig keresi a többieket?
1: Igen.
0: Volt már olyan, hogy valaki nagyon sokszor hunyt egymás után, de nem találta meg a többieket?
1: Nem.
0: Nem? Könnyen megtalálnak azért benneteket?
1: Igen.

Kovaszkék után mindjárt jön Damiano Dávid a Next Summer-rel, és itt lesz Zséda is, aztán 8 órakor már friss híreket mondunk, de egy fontos felhívásunk van a lendvai forgalmi rendváltozásról és útlezárásokról, ugyanis Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Juczke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok mától indulnak, május 28-29 7 és 17 óra között. Már az előkészítő munkák indulnak, de június 1-től július 6-ától hétfőtől péntekig minden nap 7 és 17 óra között építési munkálatok lesznek. Természetesen gondoskodtak a terülő utakról, Hosszúfalu irányába a 7 és fél tonna alatti járművek közlekedhetnek a Spár körforgalom Malom utca Hosszúfalu szakaszon. A 7 és fél tonna feletti járművek Hosszúfalu irányába Lendva felüljáró körforgalom, Jáger és Hosszúfalu, és a Hosszúfalu felől Lendva irányába érkezők, ugye Hosszúfalu, Jáger, Lendva kereszteződés és a Lendva felüljáró körforgalom. Ebben az irányban lehet ezt a szakaszt kikerülni. Természetesen türelmüket, megértésüket köszönik, hiszen ez is a község érdekében épül-szépül.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap délután országszerte végig söpört az erős szél. A viharos szél helyenként kereskedelmi és lakóépületek tetejét tépte le, és több fa is kidőlt, közölte a Védelmi és Mentési Igazgatóság információs központja. A vihar következmények elhárításához 17 tűzoltó egységet hívtak helyszínre. A legrosszabb Maribortól északra és keletre volt. A környezetvédelmi ügynökség Ratitovecben 17 óra és 17 óra 30 között 21,5 mm, Predeóban 20,5 mm, Bohinjska Csésnyicában pedig 19 mm csapadékot mért. A József Pucsnik repülőtéren is erős viharcsapást regisztráltak, 85 km/h széllökéseket mértek. Az Ársa weboldala szerint az erősebb vihar dél és délkelet felé haladt, a viharok estig folytatódtak, éjszaka azonban lenyugodott a légkör. Lendva környékén egyes településeken kisebb jégeső is esett, az éjszaka folyamán pedig kiadósabb esőt is kaptunk. Horvátország nyert a MOL ellen egy friss választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság több 10 millió eurós kártérítést követelt. A testület nem csak a keresetet utasította el, hanem a MOL-t jelentős költségek megfizetésére is kötelezte. A bíróság arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. A MOL szerint a döntés olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. A cég szerint kártérítési követelés a gáz keretmegállapodás első módosításának megsértéséből eredt, amelyet a Kosor kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződés szegését a 2009-es gázkeret megállapodás kapcsán. A MOL 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos kötelezettségeit és vállalásait. Alkotmányozó népszavazás kiírását sürgette Venko Filipcse, az észak-macedón ellenzéki macedóniai szociáldemokrata szövetség vezetője, közölte a szkopjei Szitel televízió. A politikus szerint az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatának folytatásához elengedhetetlenek az alkotmányos változtatások, amelyek lehetővé tennik a bolgár kisebbség beemelését az alkotmányba. Venko Filipcse úgy vélekedett, hogy a kérdésben a polgároknak kell dönteniük. Az SZDSZM elnöke hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás nem veszélyeztetni a macedón nemzeti identitást, ellenkezőleg erősíteni azt, és hozzájárulna az ország európai integrációjához. Az alkotmánymódosítás kérdése továbbra is az egyik legfontosabb politikai vitatéma az országban, mivel Bulgária az EU csatlakozási tárgyalások folytatásának feltételéül szabta a bolgár kisebbség alkotmányos elismerését. Sport. A Celje Pivovarnaláska kézilabda csapat nyerte tegnap az NLB Liga döntőjének első összecsapását. A Grossist Slován ellen 42-38-ra nyert a Steyr együttes. A vasárnapi újabb győzelem már biztosítaná a rangos címet. A Zlatorog sportcsarnokban vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a mérkőzés.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután nyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken pedig enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Szent Jákob között Ljubljana felé. továbbá Celjevszhod és Drámje között Maribor irányában, a tenger melléki sztrádán pedig Lom és Unec között Koper felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése ma a lakosi temetőben lesz, Hamvait 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és jó barátokat, hogy 97 éves korában elhunyt Fehér Rozália felső lakosból. Temetése ma a lakosi temetőben lesz, Hamvait 12 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Ez ott Bohémien Betyáz slágere, és mindjárt meghallgathatják a hét zene számát is, de előtte hoztam egy rövidke gondolatot erre a gyönyörű napra. Sörös Sándortól idézek, aki nagyon bölcsen és nagyon egyszerűen megfogalmazta az élet értelmét. Játék az élet, úgy tekintek rá, kaptam egy szeletet a tortából, és amíg tudom, élvezem az ízét. Ez a gondolat tehát Sörös Sándor színésztől származik, aki egyébként néhány nappal ezelőtt hunyt el.
1: A hét zeneszáma.

Mi amor, ez volt a hét zeneszáma, egy igazán lendületes nyári kis dalocska, 8:45 után, most már benne vagyunk a délelőttbe, úgyhogy mindenkinek kellemes délelőttet, nálunk gyönyörűen süt a nap, kék az ég, és kellemes 18-19 fokot mutatnak a hőmérők, délután is ilyen 24-26 fok közötti érték várható, ami az előző napok kánikulája után kifejezetten kellemes. Mi kaptunk bőségesen éjszaka, illetve késő este csapadékot, kicsit átázott a talaj. Szerintem nagyon sokan, akinek kiskertje van, most beleveti magát a gyomlálásba, kapálásba és a kertigazításba, és a növények lehet látni, hogy mennyire kizöldültek, felélettek. Egy pici eső után is már látható a változás. Ráadásul ugye a kutatók mindig is tanulmányozták a növények viselkedését, így például cseh tudósok arra jutottak, hogy a növények gyökerei megerősödnek a talajban, hogyha akadályokba ütköznek. Ez egy nagyon új cseh kutatás, és a növények szerintük nem csak alkalmazkodnak a nehéz körülményekhez, hanem aktívan erősödnek is, amikor a gyökereik fizikai akadályokba ütköznek. A növények gyökerei szó szerint megerősödnek a nehézségektől. Milyen érdekes, ugye az emberre is pont ezt mondjuk, hogy a nehézségek megerősítenek bennünket. A tudósok megállapították, hogy amikor a gyökerek akadályokba ütköznek a talajban, akkor alkalmazkodnak és még hatékonyabban képesek tovább növekedni, akár tömörödött talajban is. A fizikai akadály hatására a gyökér meghajlik, ami mechanikai érzékelőket aktivál a növény sejtjeiben, és a molekulák megerősödését eredményezi, erős sejtfalat, így például megakadályozzák a túlzott hajlást, elősegítik, hogy a gyökér áttörje a még kemény talajt is. A kutatók szerint ez a mechanizmus kulcsfontosságú, nélküle a gyökerek nem tudnának hatékonyan növekedni nehéz körülmények között, és azt is kimutatták, hogy a növények másodpercek alatt reagálnak a mechanikai stresszre. Egyébként ma talán túl sokat is segítünk a növényeknek abban, hogy átvészeljék mondjuk a szárazságot, vagy egy intenzívebb esős időszakot, de régen sem locsolták napi szinten a növényeket, hanem hagyták, hogy mélyre menjen a gyökér, és hogyha nagyon mélyre tud hatolni, akkor ott mindig fog találni nedvességet, ezért sokkal intenzívebben tud például növekedni, vagy éppen hajtást hozni, gyümölcsöt, zöldséget, úgyhogy néha kell hagyni őket is, hogy maguktól erősödjenek. És a cseh kutatás ezt alá is támasztotta. Mi pedig folytatjuk egy jó kis zenével, ami most egy picit néhány évvel ezelőtt újraélet, hiszen ez a Bergendi egykori slágere volt, a Yes, So Love.

Mond Love, vagyis a jelszó szeretethez volt az iménti dal, és igen, ez a dal is már annyira nyárias és jólendületű. És azt gondolom, hogy sokan vagyunk így, hogy eljön az a furcsa időszak minden évben, amikor mintha valami láthatatlanul átbillenne bennünk. Jóval könnyebben kelünk fel például ilyenkor reggelente, több programhoz van talán kedvünk, gyakrabban mozdulunk ki, és a hétköznapok is kevésbé tűnnek nehéznek a tavasz végén és a nyár elején, mert hogy ez az az időszak, ami egyfajta belső újraindulást eredményez, még akkor is, ha ezt tudatosan nem is vesszük észre. Ez nem csak a hangulatunknak a kérdése, hanem ott van a fény, a hőmérséklet, a természet változása, azért érezzük, hogy jóval hosszabbak a nappalok, tehát ez mind hat a testre és az idegrendszerre is. A természetes fény ugyanis erősen befolyásolja a biológiai ritmusunkat. Ilyenkor tavasszal meg nyár elején hosszabbak a nappalok, ami hatással van a melatonin és szerotonin szintre, és egyszerűen, hogyha ezt megfogalmazzuk, akkor nagyon könnyű ezt talán mindenkinek átélnie, mert hogy a szervezetünk ilyenkor éberebb állapotba kerül. Sokan érzik azt, hogy kevésbé nehéz például kora reggel felkelni, és napközben is stabilabb az energiaszintünk. A jobb idő beköszöntével aktívabbá válunk, többet sétálunk, vagy éppen gyakrabban vagyunk kint a szabadban, szervezünk akár spontán programokat. A mozgás meg a friss levegő együtt is egy nagyon jó kombináció, és hát javítja a közérzetet. És nyilván a környezetünk is hat ránk, mert hogyha odakint zöldebb minden, mint így az eső után, ha most ránézünk a virágokra, vagy akár az, hogy éjszaka nyitott ablaknál alszunk, hogy hosszabbak az esték, sokkal erősebben befolyásolják ezek a hangulatot, mint azt, hogy talán sejtettük volna. A természetes környezethez kapcsolódó ingerek pedig csökkentik a stresszérzetet, és mentálisan frissítően hatnak is, itt a lényeg. Ilyenkor szerintem többen vagyunk úgy, hogy szívesen kiülünk a teraszra, ha terasz nincs, akkor az erkélyre, vagy éppen sétálunk este egy jót, vagy kora reggel a friss levegőn. Pszichológiailag van hatása a nyári érzésnek, hiszen összekapcsoljuk ilyenkor már a szabadsággal, a könnyedséggel, vagy akár a pihenésnek a gondolatával. Úgyhogy ahogy közeledik a nyár, szerintem ez mindenképpen egyfajta pozitív várakozást indít el. Fontos ugyanakkor, hogy azért nem mindenki egyformán éli meg ezt az időszakot. Például van, akit az elmúlt napok hőhulláma kifejezetten fárasztott, másokat ugye a pollen szezon visel meg, sokaknál a fokozott aktivitás inkább nyomást okoz, de alapvetően mégis ez az energikusabb időszaka az évnek. Jóval több a természetes fény, pozitív érzéseket kapcsolunk a tavaszhoz, a nyárhoz, ezek mind-mind hatnak a hangulatunkra, az energiaszintünkre. Úgyhogy valami új kezdődik, hamarosan pár nap múlva pedig már a nyári időszak köszönt ránk, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni ezt a remek időszakot és készülni a szabadságra, a nyaralásra és arra, hogy most minden olyan üde és zöld, és mindenből kapunk bőven, a természet kincseiből is. Önök pedig tőlünk most egy jó zenét Ray Daltontól, most 8:29 van.

Említettem, hogy a jó idő a szabadba csábít bennünket, ha van kert, akkor kiülünk a teraszra, ha erkély, akkor az erkélyre, és hát a meleg idővel nem csak a jó kedvünk érkezik meg, hanem előkerülnek a darazsak is, és hogyha ők megjelennek, akkor az bizony akár egy kerti partit is elronthat, vagy akár a pihenésünket is, mert először csak egy jelenik meg mondjuk a finom limonádénk körül, aztán hirtelen már az egész kerti ebéd arról szól, hogy megpróbáljuk őket látványosan elhessegetni, bár a darazsak azért szögezzük le, hogy fontos szerepet töltenek be a természetben, de nyilván jobb, ha mellőzzük a társaságukat. A jó hír az, hogy nem feltétlenül kell agresszív vegyszerekkel nyúlni hozzájuk, hanem egy apró változtatás is sokat segíthet abban, hogy vonzó legyen számukra a környezetünk. Például a darazsakat vonzák az édes illatok, a szörpök, üdítők, gyümölcsök, a fagyik pillanatok alatt ott teremnek, főleg nyár közepén, ezért fontos, hogy hosszabb ideig nem szabad nyitva adni a poharakat, edényeket, hanem gyorsan el kell takarítani az ételmaradékot az asztalról. A szemetes környéke szintén kulcspont, a kültéri kukák gyakran igazi darázsmágnesek, különösen meleg időben, viszont vannak illatok, amit nem kedvelnek, például a citromot, a szegfűszeg, borsmenta illatát, az ecet illatát nem kedvelik, és nyilván azt is tudjuk már régóta, hogy a hirtelen hadonászás csak ront a helyzeten, a legtöbb darázs valójában nem is támadni akar, csak az ételt keresi, tehát nem szabad hessegetni őket, mert ők úgy veszik, hogy támadás érte őket, és akkor visszatámadnak. Erősen édes parfümöket, a gyümölcsös testpermeteket, az intenzív virágillatú kozmetikumokat szintén kerülnek el a nyári időszakban, az is vonza a darazsakat, és hogy mit érdemes kerülni? Hát talán még a darázsfészek házi eltávolítását, ez nem túl jó ötlet, különösen nagyobb fészek esetén ilyenkor mindig biztonságosabb szakemberhez fordulni. De a darazsaknak fontos szerepük van a mindennapi életünkben, bármennyire bosszantóak is tudnak lenni a természet részei, más rovarokat is fogyasztanak, és bizonyos növények beporzásában is jelentős szerepük van. Tehát a cél inkább az, hogy tartsuk őket távol a közvetlen környezetünktől, anélkül, hogy elpusztítanánk őket.

És akkor készítsünk valami finomságot. Hát itt van a melegebb idő, egyre több piacon, de szerencsére nagyon sok kertben a fán felbukkant az első érett cseresznye, és ez az a gyümölcs, ami szinte önmagában is egy élmény. Nem véletlenül sokan nem csak úgy önmagában fogyasztják, hanem főzés közben is előkerül. Ugyanis a cseresznye meglepően jól működik sós ételekben is, különösen húsok, saláták és könnyű nyári vacsorák mellett. A gyümölcs természetes savassága és édessége egyensúlyt teremt a zsírosabb vagy fűszeresebb alapok mellett, és az a jó, hogy nem dominál, hanem kiemeli az ízeket. Ezért lesz különösen izgalmas például csirkével, kecskesajttal vagy rukkollával kombinálva, hogyha készítenek akár ebédre egy cseresznyés csirke salátát rukkollával, balzsamecettel, az tökéletes választás. Két adaghoz kell 20 deka csirkemellfilé, nagyjából 15 deka friss cseresznye kimagozva, 8 deka rukkolla, egy kis fetasajt, vagy kecskesajt, két evőkanál olívaolaj, egy evőkanál balzsamecet, egy teáskanál méz, ízlés szerint sóbors, és hogyha valaki szeretné a roppanóságot is megjeleníteni az ételben, akkor lehet pirítani diót vagy mandulát, pofon egyszerűen és gyorsan elkészíthető. A csirke mellett sózzuk, borsozzuk, kevés olívaolajon aranybarnára sütjük, és néhány percig pihentetjük, mielőtt felszeleteljük. Közben a cseresznyét megmossuk, kimagozzuk, felezzük, a rukkolát egy tálba tesszük, hozzáadjuk a csirkeszeleteket, a cseresznyét, a morzsolt sajtot, és elkészítjük a dressinget, az öntetet, összekeverjük az olívaolajat, a balzsamecetet és a mézet, majd a salátára locsoljuk, végül pedig megszórjuk a pirított dióval, hogyha szeretjük, és már készen is van a könnyű ebéd vagy vacsora. Egyébként a cseresznyével érdemes kísérletezni a konyhában is, mert akár egy ilyen egyszerű salátát vagy csirkés fogást is teljesen új szintre tud emelni. Ez a friss, édes, savanykás, karakteres gyümölcs a cseresznye. Próbálják ki. Mi pedig zenélünk tovább, most 8 óra 40 perc van, jön a Kelemen kabátban Rúzsa Magdi és a Sunrise Avenue.

Hamarosan 9 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel, de előtte elmegyünk egy picit Afrikába a KFT-vel, és hoztam egy kis olvasnivalót. Ez nem egy könnyű olvasmány, de már nagyon sokan kézbe vették és végigolvasták. Van, aki közben letette, mert nehéz volt olvasni, mert érzelmileg megviselte, igaz történetet ír le. Gisèle Pelicot a könyv írója, és az a címe, hogy Himnusz az élethez, nem az én szégyenem, ez a könyv alcíme. 2020-ban Franciaországot, majd az egész világot példátlan történet sokkolta. A polgári életet élő nyugdíjas nagypapáról, Dominique Pelicotról kiderült, hogy 10 éven át kábította el gyógyszerekkel a feleségét, Giselle-t, hogy az öntudatlan asszonyt idegenekkel együtt megerőszakolja a saját ágyában. Összesen 72 férfi szerepelt fotók és videók ezrein, amiket Dominique beteges gondossággal rendszerezett a számítógépén. Az elkövetők közül az avignoni bíróság 50-et tudott azonosítani és vád alá helyezni. 2024-ben Giselle autonomitásáról lemondva nyilvános tárgyalást kért, amely az egész világot megrázta. Mire Dominique Pelicotot és társait 3,5 hónap után elítélték, Gisèle Pelicot igazi ikonná vált, aki számtalan áldozatnak segített önbizalmat és bátorságot meríteni, és visszaszerezni a méltóságukat. A Himnusz az élet lapjain megrendítő őszinteséggel idézi fel házassága és férjével közös életük történetét, majd utolsó rejtett bántalmazással teli évtizedét, végül az érzelmi gyógyulás hosszú útját. A könyv egyszerre memoár és kiáltvány, a túlélés, a bátorság és a hangját visszaszerző nő története, aki a csend megtörésével igazi változást indított el. Maga Giselle mondta, még mindig van bennem bizalom, ez volt az én nagy gyengeségem, és ma ez az én erőm. Erről szól ez a könyv. Gisèle Pelicot az könyv írója, és a címe Himnusz az élethez, keressék a könyvesboltokban.

0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A Lendvai Egészségház egészségnevelési központjával több ízben is közreműködött a rádiórendelő. Ezúttal az egészséges fogyásra oktató műhelyen vettünk részt, hiszen közismert tény, hogy a modern társadalomban a többnyire ülve töltött élet és a napi szinten folyamatosan kéznél lévő nem éppen a minőségéről híres és egészséges életvitelhez illő termékek következményeként felszaporodnak a kilók. Ez nem csak esztétikai probléma, hanem azért aggasztó, mert különböző egészségügyi panaszok kialakulásához vezet. A rádiórendelőben Tyásat Kálec, az egészségnevelési központ vezetője tájékoztatja a hallgatókat, majd Németh Lára fizioterapeuta és Bacsi Jászna, a műhelymunka résztvevője is nyilatkozik. Szombaton 10:15 perckor.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabda pálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap hivatalosan is megnyitották a Mura folyó mentén húzódó dagályvédelmi töltést Petányci és Krog között. 8,5 kilométeres hosszával ez a Mura folyó árvízvédelmi intézkedéseinek leghosszabb szakasza. A Krog-Petányci töltés hivatalos megnyitása Szlovénia egyik legnagyobb árvízvédelmi intézkedés csomagjának végét jelenti, közölte a Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztériuma. Józse Novák miniszter kiemelte a végrehajtott intézkedések nagyságrendjét és az összes érdekelt fél együttműködésének fontosságát. Örömmel tölt el, hogy ma több mint 20 kilométer dagályvédelmi töltés építésével Szlovénia egyik legnagyobb árvízvédelmi projektje fejeződött be. Ez minden résztvevő kemény munkájának eredménye, amely jelentősen növelte a Mura folyó mentén élők árvízbiztonságát, mondta. Miközben tízezrek tüntetnek ismét a kormány ellen Belgrádban, Alekszandar Vučić szerb elnök Kínába utazott, ahol Xi Jinping elnökkel találkozott. A két ország több mint 20 megállapodást írt alá, amelyek a gazdasági és társadalmi együttműködés széles spektrumát fedik le. Az AP hírügynökség szerint sok tüntető korrupcióval és az állami építési projektek felügyeletének hiányával vádolja a kormányt. Ami a diák tüntetésként kezdődött, mára egy szélesebb körű politikai mozgalommá vált, amely új választásokat követel. Az AP szerint Dusan Vučićević politológus azt mondta, a mozgalom komoly politikai erővé fejlődött, és évek óta először jelent valódi kihívást a kormánypárt számára. A Euronews azt írta, Vučić azzal vádolja az EU-t, hogy nyomást gyakorol Szerbia külpolitikájára, és megpróbálja diktálni nemzetközi kapcsolatait. Vučić Pekingben hangsúlyozta, hogy Szerbia szuverén államként viselkedik, és nem hagyja, hogy diktálják kapcsolatait. Egy luxus hotel ellen indított fogyasztói per végére tett pontot a bíróság. Az EU nagyon ösztönzi a csapvíz ingyenes biztosítását, de kötelező erővel egyetlen tagállamra sem kényszeríti rá. Az olaszországi szállodák és vendéglátóhelyek nem kötelesek csapvizet felszolgálni a vendégeiknek, döntött az olasz legfelsőbb bíróság, írta a Reuters. A bíróság kimondta, az olasz jogszabályok egyetlen bárt, éttermet vagy szállodát sem köteleznek arra, hogy csapvizet szolgáljanak fel a vásárlóknak. Az eset rávilágít egy szélesebb körű európai jogi helyzetre is, nincs olyan egységes uniós jogszabály, amely kötelezővé tenni a tagállamok számára az ingyenes csapvíz biztosítását a vendéglátásban. Bár az EU felülvizsgált ivóvíz irányelve határozottan ösztönzi az éttermeket és szállodákat, hogy ingyen vagy alacsony szolgáltatási díj ellenében biztosítsanak csapvizet a fogyasztóknak, általános és kikényszeríthető kötelezettséget nem ró a vállalkozásokra. Sport. Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia liga 2025-26-os kiírását azzal, hogy a tegnap esti fináléban 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen. A londoni gárda története első európai kupa diadalmát aratta, és a következő idényben az Európa Ligában indulhat. A találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben.
1: Időjárás.
2: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután nyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken pedig enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Körtina és Sett Jákob között Ljubljana felé. A tengermelléki strádán Studenec előtt Koper felé, továbbá Vrhnika előtt Ljubljana irányában és Postojna előtt szintén Koper felé.

Mert hogy a Zaporozsec és Mezőmisi közös száma május 21-én jelent meg, és ez a formáció első hivatalos együttműködése. Ez egy pop-folk hangzású szakítós dal, amely az elengedés érzelmi mélységeit mutatja be. A köszi alapvetően, ahogy említettem, a szakításról szól, amely az elengedés érzelmi hullámhegyeit és hullámvölgyeit mutatja be. A hangfelvétel a klasszikus magyar búsulva vigadó életérzést idézi, ahol a fájdalom és a felszabadultság egyszerre van jelen a zenében. A dal mondani valója és témája több motívumra épül, a dalszöveg egy lezárt kapcsolat utáni állapotot mutat be. A címben szereplő köszi pedig nem feltétlenül a meleg szívű háláról, sokkal inkább egyfajta ironikus, csalódott, de büszke tudomásul vételről szól. Az énekes megköszöni a leckéket, de jelzi, hogy ideje tovább lépni. Az élet nehézségeit és a felejtést kapcsolja össze ez a dal, hiszen a dal szövege szerint a főhőst nem dédelgette az élet, és a csalódást követően az alkoholba menekült a felejtés reményében. Még a Zaporozsecre jellemző melankólikus pop-rock szöveg a csalódást mélyíti el, addig Mezőmisi fülbemászó folkos éneklése, ének témái egyfajta lüktető, táncolható energiát adnak ennek a fájdalomnak. Érkezzen most akkor a Zaporozsec és Mezőmisi közös dala. Ez a búsulva vigadó, köszi című dal.

0: nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en! I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby.
1: I know I never think before I jump. Ez már az apró hirdetés rovatunk, és itt a lehetőség önök előtt, hogy hirdessenek. Ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor erre itt a remek lehetőség. Negyed órában a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, úgyhogy már is érkezzenek a legfrissebbek. Jó minőségű fehér bort árulnak Lendva környékén, az információs telefonszám 040-705-036-os. Idősebb magát ellátni képes hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. További információ a következő telefonszámon 041-296-279.

Lakás eladó felújított állapotú egyszobás 38 négyzetméteres lentiben a Zrínyi utcában, a hívható telefonszám pedig 00 36 92 352 880. Magyar Lakon eladó új kovácsolt toló és kétszárnyúkapu, új salgó polcrendszer, 2000 literes víztartály, kétmázsás hízó, valamint új négyszobás kertes családi ház. Mondom a telefonszámot is: 00 36 20 50 67 193.

Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kup tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala, és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 00 36 70 932 74 75-ös. Vasúti talpfát vásárolnának, az ajánlatokat a 051 236 298-as telefonszámra várják.

Zala vármegyében eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyári kereksúlyok, valamint Orbit szervó kormány és munkahenger. A hívható telefonszám 00 36 30 23 23 713. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban, a telefonszám pedig 00 36 30 880 38 43.

Zalaszent Mihályon eladók néma kacsák, tojók és hímek, egy műszakis utánfutó, egy kis traktor papírok nélkül és egy kettes lószállító osztrák papírokkal. A telefonszám 00 36 30 611 82 68-as. Szent Margit fal Vánafalu központjában eladó egy 942 négyzetméteres beépíthető terület. A telefonszám 00 36 30 314 71 58.

0: Van telefonálunk, hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Robi, 151 Celsic kisdaktor.
0: Tehát Robi 151-es?
1: 151T, igen.
0: T, kis traktor, igen.
1: Kis traktor, utánfutóval, ekővel, üzemképes állapotban eladó, lenti környékén. Mondom a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 919.
0: Igen.
1: 000, tehát 30, igen. És 5-ös a vége.
0: És 5-ös a vége, rendben. Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett, legyen szép napja.
1: Önnek is, viszont
0: minden jót, viszont hallásra. Tehát lenti környékén árulnak egy Robi 151 T-típusú kis traktort utánfutóval, ekével, üzemképes állapotban, a telefonszám pedig 00 36 30 919 00 05-ös.

0: Üdvözlöm a hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Feri, csokkolom hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen.
0: Tehát Botfa, Avashegyen.
1: 1400 négyzetméter terület eladó.
0: 1400 négyzetméter terület, igen.
1: Alsó, pince alsó szinttel és vezetékes vízzel.
0: Tehát pincével, vezetékes vízzel.
1: Igen.
0: Igen.
1: Akkor áldó lenne egy RK03B típusú kapálógép.
0: RK03B.
1: 3B, igen.
0: Igen.
1: Akna vagy patóemelő hidraulika komplett.
0: Hidraulika.
1: És egy fémszerszámos nagy, a nagyobbik típus.
0: És egy nagy fémszerszámos láda.
1: Nagyobbik típus.
0: Igen.
1: És adom a telefonszámot.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 291.
0: Igen.
1: 39.
0: 39.
1: 97.
0: 97-es. Följegyeztem, köszönöm szépen,
1: jó,
0: hogy minket választott. Minden jót kívánok. Szép napot, viszont hallásra. Tehát eladó Zalaegerszeg, Botfa, Avashegyen 1400 négyzetméteres terület pincével, vezetékes vízzel. Ezen kívül árulnak egy RK03B típusú kapálógépet, aztán nagy fém szerszámos ládát és egy komplett hidraulikát is. A hívható telefonszám 00-36-30-291-39-97-es.

0: És van hirdetőnk újra, üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Mondanám, egy oleomok bozótvágó.
0: Oleomek bozótvágó.
1: 637-es.
0: 637-es.
1: 10 alkalommal volt használva.
0: Igen.
1: Eladó. Aztán mondanám a telefonszámot. 30-as.
0: 30.
1: 356.
0: Igen.
1: 7343.
0: Igen, és helyileg hol árulja?
1: Helyileg Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszegen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, szép napot, viszont
0: minden hallás. Jót önnek is, viszont hallásra, és van még egy várakozó hirdetőnk. Jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Ezek szén vonalban vagyok, ugye?
0: Igen, halljuk egymást.
2: Jó, hirdetni szeretnék sokan.
0: Igen, tessék mondani.
2: Lenne egy szántóföldi permetező, 350 literes.
0: Tehát egy szántóföldi permetező, ami 350 literes, igen.
2: Igen, és egy NDK-típusú hármaseke.
0: NDK-típusú hármaseke.
2: Hát NDK-ból való vagyok.
0: Igen.
2: A nevét nem mondom, mert forst itt, de nem tudom elmondani, meg leírni se. Úgy.
0: Jó, tehát egy NDK hármaseke, igen.
2: Ja.
0: Egyéb?
2: Ennyi lenne, köszönöm.
0: Ennyi? Jó, akkor egy telefonszámot kérek mellé.
2: 30-as.
0: Igen.
2: 307.
0: 307.
2: 96.
0: Igen.
2: 38.
0: 38, és hol árulja ezt?
2: Zala megye.
0: Zala megyében, rendben. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Minden jót. Szép napot, viszont hallásra. Tehát Zala megyében eladó szántóföldi permetező, ami 350 literes, és NDK gyártmányú hármas ekét is árulnak. A hívható telefonszám 00-36-30-307-96-38, és előtte Zalaegerszegen árulnak egy Oleomek típusú bozótvágot, 637-est. A hívható telefonszám pedig 00-36-30-356-73-43-as. Közben jött még hirdetés, amely szerint kéthengeres Tomo Vinkovics kistraktort vásárolnának Zalavár megyében, és a következő telefonszámra várják. Az ajánlatokat 00-36-92-349 699-es. Völgyi faluban pedig eladó egy 826-os Tomo Vinkovics. A hívható telefonszám 041 207 601.

Simpson 50-es vagy 51-es motorkerékpárt vásárolnának bármilyen állapotút, akár üzemképtelent is. Az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 30 447 33 54-es. Aztán Nován eladó. Egy zsákutca utolsó háza, két szobás az ingatlan, nappal és igényes belsővel, panorámával, 4500 négyzetméteres telekkel, kétszintes kialakítású az ingatlan, és megújított elektromos hálózattal, új víz- és szennyvízvezetékkel rendelkezik. A hívható telefonszám 00 36 30 314 71 58-as. Újszerű szobakerékpár és 120 cm-es fehér redőny tokkal együtt eladó Gutorföldén. A telefonszám 00 36 30 72 40 549.

Keszthelyen eladó 30 éves Volkswagen Passat, egy 9-es dízel autó vonóhoroggal, forgalomból átmenetileg kivonva. A telefonszám 00-36-30-410-89-68-as. Eladó lentiben bontásból megmaradt jó állapotú zöld műanyag bevonatos PVC drótkerítés, a bevonat nem töredezett, azonnal újra beépíthető, hossza körülbelül 15 méter, magassága 150 centi, a telefonszám pedig 00-36-30-490-50-18. 2 perccel vagyunk most már 3:40 után. Hirdetni ma még tudnak, ha esetleg most lecsúsztak volna róla. Délután 2:45-kor indítjuk újra ezt a rovatot, de természetesen e-mailben, messenger üzenetben bármikor elküldhetik hirdetéseiket, amik továbbra is ingyenesek, amennyiben lakossági apró hirdetésekről van szó, és az imént elhangzottakat a honlapunkon is megtalálják, www.mmr.si, rákattintanak, megkeresik az apró hirdetés feliratot, onnan tovább lenyitva pedig vissza tudják keresni, hát gyakorlatilag az elmúlt 2 hónapra, úgyhogy jó böngészést és a továbbiakban jó rádiózást. 10 óráig zenélünk, jön Burai Krisztián Lotfi Begivel, itt lesz James Blunt, aztán az Airi Mafia, 10 órakor pedig lesznek friss hírek.

0: Horizont.
1: A különböző stílus irányzatokat képviselő, kortárs, szlovén és külföldi képzőművészeket megszólító Binoárt alkotótábor immár 21. kiállításának lehettünk tanúi hétfő este a Dobronaki Györgyházban. A tárlaton 10 alkotó festménye látható, amelyet a Dobronaki Dombság és annak szőlőskertjei ihlettek a tavaly nyáron zajló egyhetes alkotótábor alatt. A kiállítást Franz Obál művészettörténész méltatta. Ő osztja meg velünk gondolatait a témában. Horizont pénteken 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javaslatot nyújtottak be a helyi választásokról szóló törvény módosítására egy rövidített eljárás keretében, amelyben a harmadik országbeli állampolgárok a helyhatósági választásokon való szavazati jogának megvonását javasolják. Javasolják továbbá a lakosok kiegyensúlyozottabb képviseletét a helyi falusi és járási közösségi tanácsok választásain. A képviselők azt is javasolják, hogy a helyi közösségek szűkebb részein, azaz a helyi falusi és járási közösségekben a választási egységeket úgy lehessen meghatározni, hogy biztosított legyen az egyes települések lakosainak képviselete az adott közösség tanácsában. Mint megfogalmazták, a javasolt módosítások fő célja kiegyensúlyozott fejlődés megteremtésének jogi alapjainak szabályozása, valamint a helyi közösségek minden részének igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és egyenlőbb képviselete. Szlovénia tegnap 350 millió értékben bocsátott ki 7 éves futamidejű változó kamatozású kötvényt, amelynek lejárata 2033. május 29-e. A pénzügyminisztérium bejelentette, hogy főként belföldi befektetők érdeklődtek, és a kibocsátás tovább hozzájárul az államháztartás finanszírozási forrásainak diverzifikálásához. Szlovénia a 7 éves futamidejű kötvénykibocsátás kezelésére megbízást adott az OTP bankának és az UniCredit banka Szlovéniának. A kereslet kezdettől fogva magas volt, és 11 órára elérte a 375 millió eurót, ami lehetővé tette a kibocsátás eredetileg bejelentett mértékének 250 millió euróról 350 millió euróra emelését. A minisztérium ismertette, hogy a kötvénykibocsátás a szlovén bankok változó kamatozású állampapírok iránti érdeklődésére adott válasz. Szlovénia idén már 1,7 milliárd eurót vett fel az idei államháztartás szükségleteinek finanszírozására egy 10 éves futamidejű kötvény kibocsátásával. A legutóbbi információk szerint Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken találkozhat. Bár a magyar kormányfő a 10,5 milliárd eurós befagyasztott uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodás aláírását ígérte május végéig, a brüsszeli testület előzetes adminisztratív lépéseket vár. Az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e találkozó, hanem az, hogy pontosan mikor. A bizonytalanság hátterében a politika értesülései szerint egy súlyos fogalmi zavar áll. Míg a magyar fél a politikai megállapodást a források azonnali felszabadításaként értelmezi, addig Brüsszel számára ez csupán annyit jelent, hogy Budapest a találkozó előtt hivatalosan is benyújtja a helyreállítási pénzek elköltésére vonatkozó módosított tervét. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával tart megbeszélést. Sport. Vasárnap Lendván dől el, hogy a Nafta vagy a Primorje játszik az első ligában a következő idényben. Tegnap ugyanis Ajdovscsinában rendezték az első kvalifikációs összecsapást, amelyen gól nélkül végződött a mérkőzés. A Lendvai Sportparkban vasárnap 17 órakor kezdődik a meccs.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Napközben jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután nyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél. A tengerpelléken pedig enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul. Az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Unec és Posztonyna között Koper irányában. Továbbá Razdörtoj és Studenec között a főváros felé, a Dolinszkoja autópályán pedig Visnyagora előtt Obrezsje felé.

0: I'm ready to let go.
1: 8 perccel vagyunk 10 óra után benne a csütörtök délelőttbe, és mi folytatjuk a zenék mellett hamarosan a tech műsorral, és természetesen a legújabb vívmányokkal. A 11 órai hírek után pedig a kisebbségben jelentkezik a műsor szerkesztője Fehér Ilona, és ugye 2026. május 22-én a szlovén országgyűlés új felállítása 51 szavazattal Janez Jánsát, az SDS elnökét nevezte ki miniszterelnöknek. E köré épül majd a mai kisebbségben, tehát Janez Jánsa alakít kormányt Szlovéniában. Délután 3 órakor pedig terepjárós hírek jönnek a hírmagazinban, 3 téma. Számos vérbetegség esetén a vérképző őssejt átültetés jelenti az egyetlen esélyt az életre. Muraszombatban és Lendván május 29-én 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Erről készített összeállítást Cigán Szilvia, a Vöröskereszt lendvai területi szervezetének titkárát kérdezte a kezdeményezésről. Hosszú idő után újra Dobronak község, konkrétan pedig a dobronaki kétnyelvű általános iskola rendezhette meg 7 község általános iskolásainak regionális jellegű kerékpárversenyét. Ráadásul a győztesek épp a hazai pálya előnyeit élvező fiúk lettek, de sajnos csak egyikük az első helyezett képviselheti a közigazgatási egység területét Ljubljanában az országos versenyen június 6-án. Szabó Márkhoz erről egy összeállítást, és van még egy témánk. Gondolták volna, hogy az érettségére lehet elektromos gokártot is gyártani? Nos, lehet. Erre vállalkozott a lendvai kétnyelvű középiskola 2 végzős gépésztechnikusa, Nagy Teó és Mário Sárkezi, 4-es Varga Teodor tanáruk. Mentorálásával egy olyan terméket készített szakmai érettségire, amellyel akár 50 km/h sebességgel is lehet száguldani. Az ötletes csapatot a napokban kereste fel Szőke Krisztina, az ő riportját is hallhatják délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk!

0: Tech műsor.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Következzenek technológiai újdonságaink. Videónézés közben nem ritka, hogy az ember szívesen megosztana egy részletet az ismerőseivel anélkül, hogy az egész tartalmat át kellene küldenie és elmagyaráznia, hogy mettől meddig található az adott részlet. Erre találta ki a YouTube még évekkel ezelőtt azt a funkciót, amivel könnyen ki lehet ragadni egy részletet a nézett tartalomból, majd elküldeni azt a barátoknak, ismerősöknek. Ilyen igénye azonban nem csak a videók, hanem például a podcastok esetében is lehet az embernek. Ezt ismerte most fel a Spotify. A cég egy olyan funkciót készített, ami nagyban hasonlít a YouTube megoldására. A felhasználók ezentúl egy új ikont találhatnak a podcast epizódok lejátszási oldala alatt a mobilos alkalmazásban. Ez egy ollót ábrázol, amivel ki lehet jelölni a tartalom mely részét szeretné kivágni az ember, hogy külön el tudja menteni azt. Ezeket aztán a felhasználók megoszthatják egymással a Spotify beépített üzenetküldőjén, vagy más szolgáltatásokon keresztül. A funkció egyelőre nem érhető el, a Spotify ígérete szerint a világ minden részén elérhetővé teszi azt az ingyenes verziót használók és az előfizetők számára is. Ugyanakkor első körben csak néhány kiválasztott podcast esetében lehet klippeket készíteni, a cég azonban ígéri, később kiterjeszti majd ezt a lehetőséget. A Google néhány napja jelentette be, hogy alaposan átalakítja a keresője működését, az eddigieknél is több mesterséges intelligencia funkciót építve abba. Az újabb átalakítás vegyes fogadtatásra talált. Az interneten sokat kritizálják a Google-t a lépésért. Az elégedetlenség mértékét jól szemléltetik a rivális kereső, a DuckDuckGo adatai, miszerint a Google I.O. konferenciát követő héten jelentősen megnőtt az Egyesült Államokban az érdeklődés a szolgáltatások iránt. Az emberek tehát még ha csak idéglenesen is, de keresik az AI-jal kevésbé átitatott kereső szolgáltatásokat. A DuckDuckGo nyilvántartása szerint a Google bejelentést követő 6 napon átlagosan 18,1%-kal nőtt az érdeklődés a keresőjük iránt. Az új felhasználók többsége iPhone felhasználó. Az iOS-es telepítések átlagosan 33%-os növekedést mutattak az előző héthez mérten, és ez is május 25-én tetőzött 69,9%-kal. Egyelőre nincs szó globális trendről, mivel a Google kereső első körben az Egyesült Államokban fog alaposan megújulni. A Google piaci részesedése ugyanakkor óriási, így egy ilyen kisebb megingás sem tudja tartósan megrengetni. Ahhoz, hogy ez érdemben meg tudjon változni, nagyon sok dolog együttállására lenne szükség. Egy operációs rendszer főverzió utolsó frissítései rendszerint már nem tartogatnak nagy újdonságokat. Azonban az iOS 26.6 első bétájában felfigyeltek valami érdekesre. A kódban kutakodva olyan figyelmeztetésre bukkantak, amely arra utal, hogy van egy plafon a letiltható mobil számok terén. Ez alapvetően egy rendkívül hasznos funkció, legyen szó a telefonos porszívó ügynökök, vagy mondjuk zaklatók letiltásáról. Az nem világos, hogy hány telefonszámot lehet letiltani az iOS 26.6-ban, és az is benne van a paktiban, hogy a limit eddig is létezett, csak annyira magas volt, hogy az Apple nem érezte indokoltnak egy külön figyelmeztetés beleírását a rendszerbe. Az Apple támogatási oldalai megjelent felhasználói beszámolók szerint elég magas limit után szól a rendszer, van akinél 20 000 letiltott telefonszám kellett ehhez, míg másnál 8 000 is elég volt a megjelenéséhez. Bárhogyan is úgy tűnik, a cég még mindig rendkívül sok telefonszám letiltását engedélyezi az iPhone-okon. Amennyiben valaki mégis eléri a plafont, arra kéri az iOS, hogy távolítson el a listáról telefonszámokat az újabbak letiltásához. A rendszer tesztelése még csak most kezdődött, ami azt jelenti, hogy a stabil változat leghamarabb hetek múlva jelenhet majd meg. A török Karsan járműgyártó önvezető buszába hétfőn a svédországi Göteborgban hátulról belerohant egy villamos, alig egy órával azután, hogy megkezdte a fizető utasok szállítását, közölte a város tömegközlekedési vállalata. A busz fékezett és a villamos belerohant. A baleset felveti annak az aggályát, hogy az önvezető járművek mennyire képesek helytállni a városi forgalomban. Ez ráadásul éppen akkor történik, amikor Göteborg egyéves kísérleti programot indított az önvezető tömegközlekedés bevezetésével, a Karsan E-Attack buszainak felhasználásával. A Karsan keddi közleményében bejelentette, hogy a baleset részleteit jelenleg vizsgálják. Az első megállapítások alapján úgy tűnik, hogy az eset a városi forgalom keretében bekövetkezett közlekedési baleset, és nem az önvezető rendszerrel kapcsolatos probléma. Az SVT közszolgálati csatorna honlapján közzétett felvételeken látható a busz sérülése, valamint a jármű hátulján elhelyezett felirat tartsanak távolságot. A busz hirtelen fékezhet. Az ütközés körülményeit kivizsgálják. A buszon biztonsági sofőr is utazott, aki szükség esetén készen állt átvenni az irányítást. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Ez ott a New Level Empire, mindjárt a Ruby Harlemmel jövünk, de előtte néhány programajánlat. Holnap, május 29-én májusfa kidöntésére kerül sor a Hodos Bajánsenye határátkelőnél, ahova mindenkit szeretettel várnak. De szintén holnapi program, illetve jó lehetőség arra, hogy egy picit átgondoljuk, hogy akarunk-e donorok lenni. Kerülj fel a listára, ez a jótékonysági akciónak a címe, és Lendben valósul meg a Szlovén Vöröskereszt lendvai területi szervezete tartja közösen a KSL-lel, és a jótékonysági akció holnap 9 és 17 óra között valósul meg a Mentési és Védelmi Központnál Lendván. Tulajdonképpen ennek a holnapi napnak a célja, hogy egy picit ösztönözzék a fiatalokat, a sportolókat, a diákokat, egyesületeket, de akár munkahelyi közösségeket, hogy csatlakozzanak a Szlovénia donor nyilvántartáshoz, hiszen mindössze néhány perces regisztráció életet menthet. Gyors, egyszerű, fájdalommentes, egy adatlapot kell kitölteni, és egy száj-nyálkahártya minta leadásából áll ez a regisztráció. Akik jelentkezhetnek, 18 és 40 év közöttiek, szlovén állampolgárok vagy rezidensek, és legalább 50 kg testsúlya kell rendelkezni. Mindenkit arra bíztatnak a szervezők, hogy ha tudnak, akkor regisztráljanak holnap 9 és 17 óra között Lendván a Mentési és Védelmi Központnál.

0: Hétvégére pedig jönnek a sportesemények is. Vasárnap rendezik az osztályozó visszavágót Lendván a NAFTA és a Primorje között az első mérkőzés. Ajdovcsinán ugye szerdán 0-0-ra végződött, a vasárnapi visszavágó 17 órakor kezdődik itt Lendván a sportparkban. Aztán ezen a hétvégén zárul a Muravidéki labdarúgó liga, az Olimpia Hosszúfalu pénteken 19 órakor Turnéscsén fejezi be az idényt. Május 31-én vasárnap 15 órakor a bajnok Odrenci, az ezüstérmes Polana vendége lesz. Befejeződik a muraszombati körzeti liga is. A Hodos harcban van még a második helyért, vasárnap a bajnok Bákovci otthonában lép pályára, délután 3 órakor. A lendvai körzeti liga utolsó fordulójában szombaton 15 órakor a bajnok Kobije a második helyezett Malibu Pannonia GK együttesét fogadja, vasárnap két mérkőzéssel zárul a 21. forduló. A NAFTA öregfiúk csapata délelőtt 10 órakor Kapcán a Nedelicát fogadja, a Dobronak pedig 15 órai kezdéssel a Granicsát látja vendégül. És ha ez még nem lenne elég, akkor háromnapos nemzetközi U12-es labdarúgó tornát rendeznek péntektől vasárnapig Lendván. A találkozók a Lendvai Futball Akadémián és az egyes számú általános iskola műfüves pályáján lesznek. 17 csapat nevezett a lendvai tornára, köztük a Barca Akadémia Hungary, az FC Barcelona hivatalos akadémiája Magyarországon, továbbá a NAFTA, a Maribor, az FK Inter Bratislava, az NK Osijek, a Monori Ese és a Mészöly focisuli is szerepel majd. A fiatal naftások első mérkőzése pénteken 11:30-kor lesz. És akkor hétvégére még egy gyors programajánlat. Mézes nap lesz Kapcán, mégpedig május 30-án szombaton, délután 4 órakor kezdődnek a programok, kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitóval, a Kaptár információs pont nyílt napját is megtartják, lesznek gyermekfoglalkozások, bohózatok a színjátszó csoport előadásában, aztán rajzkiállítás, jön a Misteri zenei együttes, és meglepetés vendég is lesz, és közben mézes finomságokat lehet kóstolni, mindez szombaton 16 órától Kapcán.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg. Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem senki.

0: ki.
1: És egy picit fókuszoljunk már a jövő hétre is, hiszen számtalan program várja önöket június első hetében is. Többek között egy ingyenes filmvetítés, amit jó szívvel ajánlok, hiszen a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, ami ugye minden évben június 4-e, este 8 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben vetítik a Magyar Mennyegző című romantikus zenés néptánc filmet. A film a magyar népi hagyományok, kultúra és szerelem erejét mutatja be látványos táncokkal és zenével, nagyon jó szereposztással, úgyhogy mindenkit várnak csütörtökön, tehát június 4-én este 8 órára, a belépés ingyenes, a helyszín pedig a Lendvai Színház és Hangversenyterem. Június 5-én pénteken Egészségedre Lendva, Emberek az emberekért című program, mégpedig 8 órától 12 óráig a Lendvai Egészségháznál. Ugyancsak június 5-én jövő héten pénteken este 7 órakor Dobronakon, a Dobronoki Györgyház pajtájában hagyományos kardos est, amelyre mindenkit szeretettel várnak, hagyomány népzene közös élmény jegyében valósul meg az idei program, rengeteg fellépővel, úgyhogy ide is várják az érdeklődőket. Aztán Radamosban szintén június 5-én pénteken lesz könyvbazár, rengeteg lehetőséggel 14 és 19 óra között, hiszen a Radamosi Lehetőségek Háza előtt lesz meseóra kézműves foglalkozással, fel lehet fedezni a könyvek világát, és lesznek ingyen elvihető könyvek is. Hazai Fajták Fesztiválja június 6-án szombaton 11 és 19 óra között, mégpedig Beltincén élőzenével, finom ételekkel, ünnepélyes átadóval, a belépés díjtalan, ide is várják az érdeklődőket, aki pedig kedveli a mozgást, az készüljön mesés hetésben határon át, tehát futóverseny lesz, ezt a címet adták ennek a programnak, június 13-án szombaton 14 órakor kezdődik, Bödeházáról indul a futóverseny erdős-mezős gyönyörű tájon át, lesznek gyerektávok, tehát 200-400 méter, illetve felnőtt távok, 7, 14 és 21 kilométer, Szlovénia-Magyarország gyönyörű tájakon befutva, két ország, egy futás és egy élmény, fussa a határokon át, ez a program címe.

Kértek tőlünk egy kis segítséget, kedd óta ugyanis Hosszúfaluhegy környékén sírdogál, nyávog egy cicus, egy nagyon gondozott, ápolt, gyönyörű szőrzetű cicus, egyébként a hallgatónk be is fotózta, kék nyakkörve van, és ránézésre egy ilyen círmos, szürke círmos, nagyon szép fiatal cica. Hát ha gazdi, hogyha megy érte, akkor ott Hosszúfaluhegy környékén megtalálja, néhány napja már ott állomásozik, és keservesen sírdogál. Ha valakinek hiányzik, akkor menjen a cicáért, vagy hát reméljük, hogy talán a cica maga is hazatalál, de hogyha valaki éppen keresi a kedvencét, akkor Hosszúfaluhegy környékén megtalálja, ismertetőjele ugye a kék nyakörv, és ahogy mondtam, egy gondozott, ápolt, szürke, círmos cicusról van szó. Köszönjük szépen, hogyha továbbadják az információt, és mielőbb hazakerül a kis házi kedvenc, a kis csavargó. Most 10:45 van, folytatjuk a mai délelőttöt még zenével, aztán hamarosan kisebbségben már a következő órában, de akik jönnek a folytatásban, az a Hertz, a Purple Disco Machine-nel, itt lesz a TNT, jön a Soulwave is, és hamarosan Azaria. Szép délelőttöt!

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Szlovéniában Janez Janša alakít kormányt. A miniszterelnök kinevezését a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői is támogatták. Mik a nemzeti közösségek az új kormánnyal szembeni elvárásai? Milyenek a jobboldali kormánnyal való korábbi tapasztalatai, és milyen együttműködésre számít a szlovén és a magyar kormány között? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek, a mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tegnap délután országszerte végig söpört az erős szél. A viharos szél helyenként kereskedelmi és lakóépületek tetejét tépte le, és több fa is kidőlt, közölte a Védelmi és Mentési Igazgatóság információs központja. A vihar következmények elhárításához 17 tűzoltó egységet hívtak helyszínre. A legrosszabb Maribortól északra és keletre volt. A környezetvédelmi ügynökség Ratitovecben 17 óra és 17 óra 30 perc között 21,5 mm, Predeóban 20,5 mm, Bohinjska Csésnyicában pedig 19 mm csapadékot mért. A Józsefpucsnik repülőtéren is erős viharcsapást regisztráltak, 85 km/h széllökéseket mértek. Az Ársa weboldala szerint az erősebb vihar dél és dél-kelet felé haladt. A viharok estig folytatódtak, éjszaka azonban lenyugodott a légkör. Lendva környékén egyes településeken kisebb jégeső is esett, az éjszaka folyamán pedig kiadósabb esőt is kaptunk. Horvátország nyert a MOL ellen egy friss választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság több 10 millió eurós kártérítést követelt. A testület nem csak a keresetet utasította el, hanem a MOL-t jelentős költségek megfizetésére is kötelezte. A bíróság arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. Amol szerint a döntés olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. A cég szerint kártérítési követelés a gázkereset megállapodás első módosításának megsértéséből eredt, amelyet a Kosor kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződés szegését a 2009-es gázkeret megállapodás kapcsán. A MOL 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos kötelezettségeit és vállalásait. Alkotmányozó népszavazás kiírását sürgette Venko Filipcse, az Észak-Macedón ellenzéki macedóniai szociáldemokrata szövetség vezetője, közölte a szkopjei Sitel televízió. A politikus szerint az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatának folytatásához elengedhetetlenek az alkotmányos változtatások, amelyek lehetővé tennék a bolgár kisebbség beemelését az alkotmányba. Venko Filipcse úgy vélekedett, hogy a kérdésben a polgároknak kell dönteniük. Az SD-SM elnöke hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás nem veszélyeztetné a macedón nemzeti identitást, ellenkezőleg erősítené azt, és hozzájárulna az ország európai integrációjához. Az alkotmánymódosítás kérdése továbbra is az egyik legfontosabb politikai vitatéma az országban, mivel Bulgária az EU csatlakozási tárgyalások folytatásának feltételeül szabta a bolgár kisebbség alkotmányos elismerését. Sport. A Celje Pivovarnaláško kézilabda csapat nyerte tegnap az NLB Liga döntőjének első összecsapását. A Grossist Slován ellen 42-38-ra nyert a Steyr együttes. A vasárnapi újabb győzelem már biztosítaná a rangos címet, az Látorok sportcsarnokban vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a második mérkőzés.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani, napközben jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. Délután nyugaton záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken pedig enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Unec és Posztojna között Koper irányában, továbbá Drágomer és Vörhnika között Koper felé, a Stájer autópályán pedig Szent Jákob előtt Ljubljana felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
3: Turn the nights into a glory day. Pray. Stand up for the rules and

Kedves hallgatóink! E heti népzenei adásunkban ezúttal az Ökrös zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! 2026. május 22-én a szlovén országgyűlés új felállítása 51 szavazattal Janez Jánosát, az SDS elnökét nevezte ki miniszterelnöknek. A jelölt ellen 36 képviselő szavazott. Janez Jánosát az SDS, az NSZI, az SLS és a Fókusz 3-as, a Demokraták és a Resznica párt képviselői, valamint a magyar és az olasz nemzetiségi képviselők támogatták. A Resznicán és a nemzetiségi képviselőkön kívül a felsorolt pártok egy nappal korábban koalíciós megállapodásra

0: állást írtak alá. A Resznica ugyanis nem lép be a kormányba, de az új miniszterelnök kinevezését megszavazta. A szavazás után Jánosa esküdtett a parlament előtt. Most 15 napon belül be kell nyújtania a miniszterjelöltek névsorát. Jánosa Jánosa negyedik kormányának 14 minisztériuma lesz. Nemzetiségi műsorunkban ezúttal Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi parlamenti képviselővel arról beszélgetünk, hogy mik a nemzetiségi közösségeknek az új kormánnyal szembeni elvárásai, a szavazás előtt találkoztak-e a miniszterelnök jelölttel, és ha igen, akkor milyen ígéreteket kaptak. Ha tehetik, tartsanak velünk! A szlovén országgyűlés új felállítása Janez Jánosát nevezte ki miniszterelnöknek, tehát Jánosa fog kormányt alakítani. Illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy Janez Jánosának sikerült minimum 46 szavazatot összegyűjtenie a kinevezéséhez. A magyar és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselő is a jelölt kinevezése mellett adta le voksát. Horváth Ferenc mivel magyarázzák döntésüket?
1: A választási eredmények tükrében várható volt az, hogy a kormányalakítás hosszabb időt vesz igénybe, és hát gyakorlatilag majdnem két hónap telt el napra pontosan a választásoktól, hogy sikerült egy személynek, Janez Jánosa személyében összegyűjteni a több mint 46 szavazatot, és mivel a képviselőtársaim 48-an aláírását adták ahhoz, hogy a Janez Jánosát fogják miniszterelnöknek támogatni, ezért a két nemzetiségi képviselő is ilyenkor úgymond, ahogy ezt a történelem, vagy ahogy a hagyományok diktálják, mindig csatlakozott a mindenkori miniszterelnök támogatásához. Úgyhogy valahol ilyen szempontból ez egy logikus lépés volt, és én azt kívánom, hogy a kormányfő és a kormányos sikeres legyen, és különösen természetesen azt, hogy a két őshonos közösséggel egy jó és szoros kapcsolatot alakítsunk ki, úgymond valamennyünk érdekében.
0: Megkeresték-e önöket a szavazás előtt? Beszélgettek-e bármiről, hogy mit várhat a nemzetiség, illetve hogy miért szavazzanak Janez Jánosa mellett?
1: Tulajdonképpen nem volt egyfajta elvárás az, hogy mi a kormányfőt ebben a pillanatban támogassuk, de mivel megvolt a 48 szavazat, tehát mi semmiképpen nem kerültünk volna abba a helyzetbe, hogy a mérleg nyelve legyünk, mert azt szerettük volna elkerülni, amikor már beadták a 48 úgymond aláírást, akkor a miniszterelnök úr kért bennünket, hogyha le tudunk ülni egy rövid beszélgetésre, és tulajdonképpen itt alapvetően arról beszélgettünk, hogy azt a munkát szeretnénk folytatni, amelyet valahol 4 éve maradt abba. Azt hiszem, hogy az a bő 2 éves időszak, ami rendelkezésre állt a moravidéki magyar közösség számára, talán az egyik legtermékenyebb, leghatékonyabb időszak volt a COVID, meg minden egyéb probléma ellenére, hiszen számos olyan programot, projektet sikerült lehívnunk, a megvalósítással később sajnos voltak gondok, de én azt hiszem, hogy ilyen szempontból ugye a miniszterelnök ismer minket, mi is megtapasztaltuk az ő és a stábjának a munkás szokásait, ha lehet így mondani, és én olyan szempontból optimista vagyok. Nyilvánvalóan olyan sok minden múlik azon, hogy kik lesznek a miniszterek, akik valamilyen szinten erősebben kapcsolódnak a nemzeti közösséghez, de az elmúlt évek tapasztalataiból azt gondolom, hogy ha a miniszterelnökkel lesz egy jó megállapodás, akkor meg lesz a szándékosság, illetve hajlandóság a minisztériumokban is, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket felvázolunk, hogy azok megvalósuljanak.
0: Az új kormánnyal, illetve az új miniszterelnökkel a két nemzetiségi parlamenti képviselő megállapodást ír alá, tehát amiben megfogalmazzák a nemzetiséggel szembeni elvárásaikat. Mit fog tartalmazni ez az új megállapodás?
1: Én a részletekben még nem mennék bele. Egyeztettem már itt az intézményvezetőkkel, az elnököktől kértem különböző javaslatokat, hiszen az, hogy mi kerül bele, az nem csak rajtam múlik, hanem nyilvánvaló a miniszterelnök, illetve a minisztereken, tehát ez elkezdődik most majd egyfajta egyeztetési folyamat. Másrészt vannak dolgok, amik talán egy picit komplexebbek lesznek, tehát nem mindig csak az egyszerűségre törekszem, úgymond a munkában, hanem talán olyan projektek is vannak a fejemben, vagy az elképzelésem, vagy a papíron, amelyek tulajdonképpen akár több minisztériumot is úgymond érintenek, és olyankor mindig nehezebbek az egyeztetések. Ilyen alapvetően a jövőbeli problémákat, illetve a projekteket, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Én két csoportra osztanám, egyrészt a törvényhozási részt. Azért azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy a külön státusz, illetve a külön jogoknak a biztosítása már nem mindig jelent pozitív diszkriminációt, amit biztos vagyok benne, hogy amikor a törvényt, az alkotmányt és egyéb jogszabályt elfogadtak, még azt jelentette, most van, akik ezt már másképp értelmezik, tehát én azt hiszem, hogy mindenképpen ez is itt is egyfajta új, lehet azt mondani, hozzáállás kérdést kell valahol közösen kialakítanunk a kormányzattal, hogy ne legyen az, hogy minden minisztérium vagy minden politikus másképp értelmezze, tehát jó lenne itt valamilyen konszenzusra jutni, hogy most mit is jelent az, hogy kétnyelvűségnek a használata, vagy a kétnyelvű nyelvhasználat, hogy egy kérdést emeljek ki a sok közül. Mindenképpen én azt hiszem, hogy szükség lenne a nemzetiségükről szóló törvénynek a megvitatását, a községek alapításáról szóló törvény szerintem egy olyan anyag, amely nem kedvező a nemzeti közösségek számára, és még szerintem hosszan sorolhatnám itt ezeket a kisebb-nagyobb kérdéseket, szabályokat. Például az óvodában dolgozóknak nincs meg a rendelet erre vonatkozóan, ezt is szeretnénk elérni. Hozzáteszem mindig, hogy nekem az sajnos az volt az elmúlt években a tapasztalatom, hogy nehezebb volt egy törvényi módosítást gyakran végrehajtani, mint egy-egy úgymond projektet úgymond elfogadtatni. Úgyhogy szerintem kihívás az elég lesz a jövőben, és a második csomagban pedig valahol olyan projekteket, intézményrendszerünk finanszírozásának a módosítását, bővítését, új tartalmak bevonásával azt szeretném, hogy megvalósuljanak. Itt már részbe kaptam javaslatokat. Továbbra is nyitott vagyok arra, hogyha valaki lát egy jó elképzelést, hogy milyen irányba kellene a pravidéki magyarságnak a jövőjét irányítani, akkor erre nyitott vagyok. Nem azért, mert jó magam nem lenne elég elképzelésem, ötletem, meglátásom, de szerintem nagyon fontos az, hogy megpróbáljon a közösség egységben, egységesen dolgozni. Én képviselőként csak úgy látom magam, mint akik egy vagyok, ha több ezer közül, és abban a szerencsés pozícióban vagyok, mivel a választópolgárok megválasztottak arra, hogy ezt a Muravidék hangját Ljubljanában is képviselhessem.
0: Az elmúlt mandátumon sok mindent nem sikerült véghez vinni. Eredményesebb együttműködésre számít a kormányt illetően, illetve nagyobb támogatásra számíthat a muravidéki magyar közösség?
1: Én nem tekinteném az előző mandátumot sem eredménytelennek, sőt, tekintettel, hogyha úgy vesszük, hogy egy év után írtuk csak alá a megállapodást, és a választások tulajdonképpen így volt bő két évünk arra, hogy megvalósítsunk. Tehát én azt hiszem, hogy az elmúlt mandátumban is a fontos kérdésekben mindenhol sikerült előrelépnünk. A már említett az óvodában dolgozóknak a rendelete az nem került elfogadásra, a népúságnak a státuszát nem sikerült rendezni, hiszen a Levicában, a minisztériumban nagyon határozottan ellene voltak, de ugyanakkor a törvényben sikerült rendezni az RTV-nek a finanszírozását, az összekötő utakat, az intézményrendszerünknek a támogatása jelentősen megnőtt. Tehát nem sok olyan kérdés maradt nyitott, amely úgymond nem került megvalósításra. Nyilvánvaló, hogy a Murávát másképp képzeltük, de ezt, hogy az illetékesek miért mentek bele ebbe a csökkentésbe, erről én, nekem megvan a saját véleményem, de ebben már nekem nem volt beleszólásom, hogy miért mondtak le a Mönkön a mezőgazdasági projektben 3,3 millió euróról. Erről is megvan a véleményem, de erről se nem én döntöttem így utólag. Természetesen mindig a képviselőnek is ebben megvan a saját felelőssége, de én azt hiszem, hogy a Mönknek a működése is ebben a mandátumban ezt jelentős mértékben befolyásolta, és talán több lehetőségtől is ezáltal úgymond nem jutottunk hozzá. De hogy visszatérve a kérdéshez, én azt remélem, hogy azzal a munkaintenzitással fogjuk a munkát, vagy az együttműködést folytatni, mint ahogy ezt a Jansa kormány nyomán akkor megvolt. Tehát én abszolút optimista vagyok. Tudjuk, hogy a világgazdaságban és az elmondások szerint a szlovén költségvetésében se nem a legjobb a helyzet, de én azt gondolom, hogy ehhez kell mindig valahol alkalmazkodni és megtalálni azokat a kihívásokat, azokat a projekteket, azokat a lehetőségeket, amelyek közösség, de egyben a térség számára is nagyon fontosak.
0: Janez Jánosa 2020 és 2022 között a COVID ideje alatt volt kormányon. A járvány ideje alatt a kormány nagyon szigorú intézkedéseket vezetett be, amelyek éles kritikát kaptak. Az állampolgárok egy része minden pénteken részt vett a kerékpáros tiltakozásokon. Jánosa bírálta az igazságszolgáltatást, a közmédiát és a civil szervezeteket. Az új országgyűlés is már fogadott el olyan törvényt, amellyel nagyon sokan nem értenek egyet. Így aztán az emberek egy részében félelem, bizonytalanság van, hogy vajon mi vár rájuk a jobboldali kormány új mandátuma alatt.
1: Most, ha saját szempontomat nézem, a választásokon több mint 72%-os támogatást kaptam, tehát nyilvánvaló, hogy jobboldali és baloldali érzelmű emberek is megbíztak a támogatásukkal. Nyilvánvaló, hogy lesznek köztük olyanok, akik úgymond most talán csalódottak, hogy ki lett a miniszterelnök ebben az országban. Én ehhez csak azt tudom mondani, hogy számomra március 22-én a választások befejeződtek, és ahogy én is megválasztásra kerültem, és tulajdonképpen a Ljubljanában velem kell dolgozniuk azoknak, akik úgymond különböző pozíciókon vannak, függetlenül attól, hogy most engem kedvelnek-e vagy nem kedvelnek. A választások már csak erről szólnak. Az, akinek sikerül összetedni több szavazatot, az a győztes, és az alkotja úgymond a következő időszakot. Nyilvánvaló, hogy a mostani kormánynak, még a meg sem alakuló kormánynak már volt egy-két olyan törvénybenyújtása, vagy törvényjavaslati módosítása, amely bizonyos körökben elégedetlenséget, félelmet fektet ki. Én őszintén szólva, én nem látom azt a nagy veszélyt különösebb kérdésekre. Nyilvánvaló, hogy egy különböző pártpolitikai nézetek egy-egy témában különbözőek, ami nem feltétlenül jelenti, hogy egyik a jobb, vagy másik a jobb. Én igazából azt tartom szomorúnak, hogy ebben az országban gyakorlatilag nincs egyetlen olyan kérdése, pedig például az egészségügy egy tipikusan ilyen kérdés lehetne, ahol le kéne ülni a jobb oldalnak, a bal oldalnak, és addig egy szobában bezárkózva lenni, ha szabad így fogalmazom, amíg nem sikerül legalább az alap három kérdésben kompromisszumot kötni. Engem az zavar a mostani politikában, és az egész mandátum így indul, hogy megy az egymás elleni hergelés, megy az egymás iránti riogatás, mennek a különböző vádaskodások, és a tartalomról az országgyűlésben eddig ebben a két hónapban, vagy bő egy hónapban, amióta megalakultuk, nagyon kevés szó volt. És számomra ez a szomorú, hogy gyakorlatilag minden mandátumot úgy kezdünk el, ez most már nekem a harmadik mandátumon, hogy először megpróbálunk valamilyen szinten leszámolni, ha lehet ezt a csúnya szót használni, az előző kormánynak a dolgaival. Szerintem több kompromisszumra, több beszélőkészségre lenne szükség, és kevesebb riogatásra. Én azt hiszem, hogy minden kormánynak, ahogy régen is a politikában szokták mondani, meg kell adni az első 100 napot, meg kell várni, hogy ebben az első 100 napban miket tesz le az asztalra, és annak alapján megítélni őket. Én bízom benne, hogy talán egy picit ez a hangulat javulni fog, bár őszintén szólva, hogy nézem a bizottsági üléseket, meg részben az országgyűlésben, és hát nem vagyok túl optimista ezt illetően. Viszont abban biztos vagyok, hogy ha a kamerákat kikapcsolnák ezeken a testületi üléseken, akkor sokkal kevesebb feszültség, sokkal kevesebb ilyen nyilvános fellépés lenne, ha szabad így fogalmaznom, hiszen azokon az üléseken a parlamentben, illetve különböző megbeszéléseken, ahol a sajtó nincs jelen, ott azért más a hangnem, más az egymáshoz viszonyulás, tehát nagyon sok minden ezekben a fellépésekben a nyilvánosságról, a választópolgárokhoz szól.
0: Képviselő úr is említette a már elfogadott törvényeket. Köztük van az intervenciós törvény, amely nagy port kavart az állampolgárok, szakszervezetek, intézmények, civil szervezetek körében, hiszen nagyon sok mindenre kihathat. Ez miatt is sok embert a bizonytalanság tölti el, de ezen kívül Janez Jánosa más mindent is ígért a választóknak. Például az RTV előfizetési díjának beszüntetését, ami kihatással lehet a magyar és az olasz nemzetiségi műsorok finanszírozására. Az RTV-ről szóló törvény ugyanis meghatározza, hogy a két őshonos nemzeti közösség rádió és televízió műsorainak működését a közintézmény a begyűjtött előfizetési díj 10%-ával finanszírozza. Mit gondol, képviselő úr, mi várható, ha megszűnik az előfizetés?
1: Számomra a legnagyobb kérdés ebben a helyzetben az, hogy ugye tavaly sikerült rendeznünk a kormányzattal, illetve a minisztériummal, hogy elfogadtuk a törvény módosítását úgy, hogy az előfizetésnek a 10%-át plusz a különböző jogokkal együtt a két nemzeti közösség számára biztosítja az RTV. A kormány ezt a pénzt már tudomásom szerint decemberben a Nemzetiség Hivatal rendelkezésére bocsátotta, de azóta sem történt, és lassan már júniust írunk, azóta sem történt a szerződés aláírása, hiszen az RTV vezetőség erre nem hajlandó. Azért itt számos kérdés fölmerül bennem, hogy ez miért nem történt meg, nem szeretnénk most ebbe belebocsátkozni, az viszont szomorúnak tartom, hogy egy elfogadott törvény mellett tulajdonképpen valahol az RTV a saját két nemzetiségi stúdiójának a finanszírozásával, illetve a mondhatni azt, hogy a megélésével játszik, hiszen nyilvánvaló, hogyha ezek a pénzek nem érkeznek, akkor valahonnan ezeket a forrásokat biztosítani kell ahhoz, hogy a két tévistúdió működjön. Én remélem, hogy ez a kérdés mielőbb megoldódik, elsősorban amiatt, hogy itt Lendván ne legyenek gondok az üzemeltetés illetően, hiszen a különböző ljubljanai politikai játszmákban én nem kívánok most belemenni, de valahol azért mindenképpen minimum furcsának tartom azt, hogy a mai világban biztosított pénzeket, 10-14 millió euró közötti összeget egy intézmény nem kíván elfogadni. Én azért nagyon remélem, hogy a szerződés aláírása mielőbb megtörténik, és a finanszírozás folyik. A mostani kormánykoalíciós pártok, illetve a Resznica, aki kormányon kívül támogatja a kormányt, felvetette az RTV előfizetésnek a megszüntetéséről szóló referendumot, és ha reálisan nézzük, akkor van arra esély, hogy ez a referendum sikeres lesz, tehát hogy eltörli, úgymond az RTV előfizetését. Megítélésem szerint a két őshonos közösségnek itt ilyen szempontból nincs félnivalója, hiszen biztos vagyok benne, hogy ilyen esetben kormánynak kötelessége felvállalni a két programnak a működését, ami is kicsit kapcsolódik az előző kérdése számomra, nagyon furcsa és szomorú az, hogy évtizedek óta pontosan Ljubljanából nem hajlandóak elmondani, illetve leírni azt, hogy a két őshonos közösség milyen költségbe kerül, ha szabad ezt a csúnya szót használnom, hiszen ugye a vita tárgya az évek során mindig az volt, hogy még a két őshonos stúdió vezetője, akik azért szerintem viszonylag reálisan látják a pénzügyi helyzetet is, és az RTV vezetősége közötti összeg között hát igencsak jelentős eltérés volt, és ha most egy tippem lenne, akkor valószínűleg ez lehet az oka, hogy miért nem szeretnék a szerződést aláírni, hiszen akkor minden centtel pontosan el kéne számolni. Tudjuk, hogy az elmúlt két évben 5, meg 10 millió euróval is a kormány megsegítette az RTV-t, úgymond a nemzetiségi címszóval, de a két őshonos közösségnek tudomásom szerint ebből jelentősebb előnye nem származott, sőt. Szóval visszatérve, én azt gondolom, hogy ha bármilyen változás lesz, biztos vagyok benne, hogy a kormány a két nemzetiségi közösséget nem hagyja cserben. Nyilvánvaló előtte meg kell tudni pontosan, hogy mennyibe kerülnek ezek a programok, és akkor ennek tükrében majd úgymond folytatni azokat a tárgyalásokat. De szerintem ez a helyzet alátámasztja azt, amit én sajnos már több mint egy évtizede mondogatok, hogy a két nemzetiségi stúdiónak az RTV-n belül ugyan, de valahol teljesen függetlenednie kellene pénzügyi szempontból, és pont azért, hogy ne Ljubljanából határozzák meg, hogy mire és mennyire van szükségünk.
0: Még egy fontos kérdés, ugye kormányváltás történt Szlovéniában, kormányváltás történt Magyarországon is. Az ön véleménye szerint mire lehet számítani, milyen lesz a két kormány együttműködése?
1: Én bízom benne, hogy mindkét miniszterelnök profi módon látja el majd a feladatát, ha lehet így fogalmazni, és tekintettel arra, hogy két szomszédos országról van szó, és mindkét országban él a másik nemzetnek, illetve a másik országnak is képviselői. Én bízom benne, hogy ez a kapcsolatfelvétel minél előbb megtörténik, és jobb lesz, mint az előző mandátumban volt, hiszen az előző mandátumban gyakorlatilag itt elsősorban megjegyzem a szlovén politikai rékén a teljesen le volt csupaszítva ez a kapcsolat. Kormányzati szinten a miniszterek ugyan találkoztak különböző európai fórumokon, de Muravidéken, Rábavidéken nem tudom, hogyha két miniszter ellátogatott ebben a 4 éves mandátumban, két köztársasági elnöki találkozó volt, és ha jól emlékszem, ez voltak a magasabb szintű politikai látogatások, úgyhogy én bízom abban, hogy a két kormány keresni fogja egymást. Elsősorban azért, mert vannak olyan projektek, amelyek a két ország előnyét is jelenthetnék, gondolok itt különösen az energetika terén, de ugyanakkor remélem azt, hogy a nemzetiségi politikát külön fogják tudni választani a nagy politikától, ha abban esetleg lennének is köztük különböző nézeteltérések. Egyelőre én ilyeneket nem nagyon látok, ahogy kísérem a mindét két kormánynak a munkáját, úgyhogy én bízom benne, hogy a két miniszterelnök és a miniszterek úgymond profi módján ezt a kérdést kezelni fogják.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és eredményes munkát kívánok.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelyben az új szlovén kormányról és a nemzeti közösségek elvárásairól beszélgettünk Horváth Ferenc képviselővel. A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Lebár Teodor volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 4:30-tól ismételjük meg, de honlapunkon is visszahallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

0: hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni.
1: Hát mennyi csoda volt ebben a dalban, egy igazi útravalót kaptunk az élethez, hogy a nevetésben még senki sem halt bele, hogy mennyire jó akár elázni ebben a késő tavaszi esőben, vagy éppen mennyire jó dolog, hogyha a szél fújja az arcunkat. Erről szólt ez az iménti dal, a Márti dala, mégpedig Anna and the Barbies-tól és Kis Tibitől. Folytatjuk a délelőttet még egy icipici zenével, hiszen szép lassan haladunk most már dél felé. Jön Ed Sheeran, itt lesz a kávé szünet, a Franglers, és hamarosan a Konyha zenekar is.

Ha ez lett volna a kérdés, akkor itt voltam a mikrofon mögött is, itt vagyok még néhány pillanatig, de csak azért, hogy átadjam majd a szót a délutáni kollégának, Donner Tíma várja önöket egészen este 7 óráig. Mi pedig hát így 4 perccel 12 óra előtt megköszönjük a reggeli, a kora reggeli, meg a délelőtti figyelmüket. Szerintem egy nagyon szép csütörtöki napot indítottunk, ami nagyon kellemes 15 fokkal kezdődött, és friss levegővel, és azt gondolom, hogy most sem panaszkodhatunk, mert a tegnapi hőség, kánikula és szinte levegőtlen délután után most egy 25 fokos, friss levegőjű csütörtököt kapnak önök is, és hogy ezt tovább tudjuk mi frissíteni, az egészen biztos, hiszen rengeteg jó zenével folytatjuk. Eros Ramazzotti dalával köszönünk el önöktől. A közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevükben búcsúzik a műsorvezető Cseresnyés Tünde, és kíván további szép napot Donner Tíma a társaságában. Jó rádiózást önöknek, én pedig holnap reggel 5:30-tól újra jövök. Minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Témé a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Tegnap hivatalosan is megnyitották a Mura folyó mentén húzódó dagályvédelmi töltést Petányci és Krok között.
1: Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókus és a Resznica képviselői javaslatot nyújtottak be a helyi választásokról szóló törvény módosítására.
2: Szlovénia tegnap 350 millió euró értékben bocsátott ki 7 éves futamidejű változó kamatozású kötvényt.
1: A legutóbbi információk szerint Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken találkozhat.
2: Horvátország nyerte a MOL ellen egy friss választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság több 10 millió eurós kártérítést követelt.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Tegnap hivatalosan is megnyitották a Mura folyó mentén húzódó dagályvédelmi töltést Petányci és Krog között. 8,5 kilométeres hosszával ez a Mura folyó árvízvédelmi intézkedéseinek leghosszabb szakasza. A Krog-Petányci töltés hivatalos megnyitása Szlovénia egyik legnagyobb árvízvédelmi intézkedés csomagjának végét jelenti, közölte a természeti erőforrásokért felelős és területrendezési minisztérium.
1: József Novák miniszter kiemelte a végrehajtott intézkedések nagyságrendjét és az összes érdekelt fél együttműködésének fontosságát. Örömmel tölt el, hogy ma több mint 20 kilométer dagályvédelmi töltés építésével Szlovénia egyik legnagyobb árvízvédelmi projektje fejeződött be. Ez minden résztvevő kemény munkájának eredménye, amely jelentősen növelte a Mura folyó mentén élők árvízbiztonságát, mondta.
0: Az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Resznica képviselői javaslatot nyújtottak be a helyi választásokról szóló törvény módosítására egy rövidített eljárás keretében, amelyben a harmadik országbeli állampolgárok a helyhatósági választásokon való szavazati jogának megvonását javasolják. Javasolják továbbá a lakosok kiegyensúlyozottabb képviseletét a helyi falusi és járási közösségi tanácsok választásain.
1: A képviselők azt is javasolják, hogy a helyi közösségek szűkebb részein, azaz a helyi, falusi és járási közösségekben a választási egységeket úgy lehessen meghatározni, hogy biztosított legyen az egyes települések lakosainak képviselete az adott közösség tanácsában. Mint megfogalmazták, a javasolt módosítások fő célja a kiegyensúlyozott fejlődés megteremtésének jogi alapjainak szabályozása, valamint a helyi közösségek minden részének igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és egyenlőbb képviselete.
0: Szlovénia tegnap 350 millió euró értékben bocsátott ki 7 éves futamidejű változó kamatozású kötvényt, amelynek lejárata 2033. május 29-e. A pénzügyminisztérium bejelentette, hogy főként belföldi befektetők érdeklődtek, és a kibocsátás tovább hozzájárul az államháztartás finanszírozási forrásainak diverzifikálásához.
1: Szlovénia 7 éves futamidejű kötvénykibocsátás kezelésére megbízást adott az OTP Banknak és az UniCredit Banka Szlovéniának. A kereslet kezdettől fogva magas volt, és 11 órára elérte a 375 millió eurót, ami lehetővé tette a kibocsátás eredetileg bejelentett méretének 250 millió euróról 350 millió euróra emelését. A minisztérium ismertette, hogy a kötvénykibocsátás a szlovén bankok változó kamatozású állampapírok iránti érdeklődésére adott válasz. Szlovénia idén már 1,7 milliárd eurót vett fel az idei államháztartás szükségletének finanszírozására egy 10 éves futamidejű kötvénykibocsátásával.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A legutóbbi információk szerint Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken találkozhat. Bár a magyar kormányfő a 10,5 milliárd eurós befagyasztott uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodás aláírását ígérte május végéig, a brüsszeli testület előzetes adminisztratív lépéseket vár.
1: Az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e találkozó, hanem az, hogy pontosan mikor. A bizonytalanság hátterében a Politico értesülései szerint egy súlyos fogalmi zavar áll. Míg a magyar fél a politikai megállapodást a források azonnali felszabadításaként értelmezi, addig Brüsszel számára ez csupán annyit jelent, hogy Magyarország a találkozó előtt hivatalosan is benyújtja a helyreállítási pénzek elköltésére vonatkozó módosított tervét. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával tart megbeszélést.
0: Horvátország nyert a MOL ellen egy friss választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság több tízmillió eurós kártérítést követelt. A testület nem csak a keresetet utasította el, hanem a MOL-t jelentős költségek megfizetésére is kötelezte. A bíróság arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választott bírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt.
1: A MOL szerint a döntés olyan precedens teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. A cég szerint kártérítési követelés a gázkeret megállapodás első módosításának megsértéséből eredt, amelyet a koszor kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződés szegését a 2009-es gázkeret megállapodás kapcsán. A MOL 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos kötelezettségeit és vállalásait.
0: Miközben tízezrek tüntetnek ismét a kormány ellen Belgrádban, Alekszandar Vučić szerb elnök Kínába utazott, ahol Xi Jinping elnökkel tartott találkozót. A két ország több mint 20 megállapodást írt alá, amelyek a gazdasági és társadalmi együttműködés széles spektrumát fedik le. Az APS hírügynökség szerint sok tüntető korrupcióval és az állami építési projektek felügyeletének hiányával vádolja a kormányt.
1: Ami diák tüntetésként kezdődött, már egy szélesebb körű politikai mozgalommá vált, amely új választásokat követel. Az AP szerint Dusan Vučićević politológus azt mondta, a mozgalom komoly politikai erővé fejlődött, és évek óta először jelent valódi kihívást a kormánypárt számára. A Euronews azt írta, Vučić azzal vádolja az EU-t, hogy nyomást gyakorol Szerbia külpolitikájára, és megpróbálja diktálni nemzetközi kapcsolatait. Vučić Pekingben hangsúlyozta, hogy Szerbia szuverén államként viselkedik, és nem hagyja, hogy diktálják kapcsolatait.
0: Alkotmányozó népszavazás kiírását sürgette Venko Filipcse, az Észak-Macedón ellenzéki Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség vezetője, közölte a szkopjei Szitel Televízió. A politikus szerint az ország Európai Uniós csatlakozási folyamatának folytatásához elengedhetetlenek az alkotmányos változtatások, amelyek lehetővé tennik a bolgár kisebbség beemelését az alkotmányba.
1: Venko Filipcse úgy vélekedett, hogy a kérdésben a polgároknak kell dönteniük. Az SDSM elnöke hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás nem veszélyeztetni a macedón nemzeti identitást, ellenkezőleg erősíteni azt, és hozzájárulna az ország európai integrációjához. Az alkotmánymódosítás kérdése továbbra is az egyik legfontosabb politikai vitatéma az országban, mivel Bulgária az EU csatlakozási tárgyalások folytatásának feltételéül szabta a bolgár kisebbség alkotmányos elismerését.
2: Sport.
0: Vasárnap Lendván dől el, hogy a Nafta vagy a Primorje játszik az első ligában a következő idényben. Tegnap ugyanis Ajdovszcsinában rendezték az első kvalifikációs összecsapást, amelyen gól nélkül végződött a mérkőzés. A Lendvai Sportparkban vasárnap 17 órától várják a szurkolókat. A Celje Pivovarna Laško kézilabda csapat nyerte tegnap az NLB Liga döntőjének első összecsapását. A Grossist Slován ellen 42-38-ra nyert a Steyr együttes. A vasárnapi újabb győzelem már biztosítaná a rangos címet, az Látorok sportcsarnokban vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a második mérkőzés. Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia liga 2025-26-os kiírását, azzal, hogy a tegnap esti fináléban 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen. A londoni gárda története első európai kupa diadalmát aratta, és a következő idényben az Európa Ligában indulhat. A találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben.
1: Időjárás. Délután jobbára napos idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A nyugati hegyvidéken záporok, zivatarok alakulnak ki, és megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken pedig enyhe lesz a búra. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 27 fok között alakul, az Adrián 30 fokra melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma a Drágomerje és Vörtnika között Koper irányában, továbbá Unet és Logatec között a főváros felé. A Stájer pályán Szent Jákob előtt akadozik a forgalom Ljubljana irányában. Lehullott rakomány miatt akadozik a Vipávai gyorsút forgalma, Vipávai és Szeló között Olaszország felé, a tenger melléki sztrádán pedig Raubár Komanda és Unec között a főváros irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímia műsorvezető és Bencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szabó Leszli énekelt az imént. Rádiózzunk együtt a következő órákban is, várja Önöket a Muravidéki Magyar Rádió, szokásosan este 7-ig tart ma is a vezetett műsor rész. Most 4 perccel vagyunk egyelőre 12:45 után, úgyhogy folytatjuk tovább ezt a zenés órát, 1 órakor pedig

Kedves hallgatóink! E heti népzenei adásunkban ezúttal az Ökrös Zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

minden árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

0: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.
1: Hallottad? Szombaton ismét nagy lesz a sürgésforgás Hosszúfaluban.
2: Bizony, új tűzoltó garást és az Egyesület új tűzoltóautóit avatják.
1: Mikor is lesz?
2: Május 30-án szombaton. 3:30 gyülekező, 4 látványos tűzoltó felvonulás, utána ünnepélyes átadó.
1: És este?
2: Zene, jókedv és mulatság a Dual Savana együttessel.
1: Akkor irány Hosszúfalu.
2: A Hosszúfalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.
3: Édes volt.
4: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
3: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
4: Á, hát hol ettél palacsintát?
3: Mondtam már, hogy kapszán. A mézes napon. Jaj, meg azok az omlós mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
4: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
3: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
4: No csak, lesz zene is.
3: Mi az, hogy?
5: Csebilice, csebilice, száj majeste prijatelice.
3: A Misteri húzza a talpalávalót. És még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
4: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára. És elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
3: Május 30-án, 16 órától.
4: Rendben. Találkozunk a 3. mézes napon.

0: a legváltozatosabb magyar zenék.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Derült az ég az ország felett. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak innen Lendváról. Május 28-a van, csütörtök délután 1 óra a pontos idő. A következő percekben az információk jönnek, már is aztán zenélünk majd tovább természetesen. Lendva környékén 23 fokot mutatnak a hőmérők, ugyanez a helyzet Muraszombatban és Mariborban is. A főváros környékén 24 fok van, Koperből 33 fokot jelentettek röviddel ezelőtt, a Kredaricán pedig 10 fok a hőmérséklet, ez a jelenlegi helyzetkép. Délután is jobbára napos idő várható, hát időnként megnövekvő felhőzettel. A nyugati hegyvidéken alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken enyhe lesz a bóra. A csúcsérték 24 és 27 fok között alakul, a tenger melléken ennél magasabb értéket mérhetnek. Itt vidékünkön jelenleg, tehát 23 fok van, 1-2 fokot még emelkedhet majd a hőmérő higanyszála. Ami Magyarország időjárását illeti, lentiből 23 fokot jelentenek, akár csak Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Szentgotthárdról és Szombathelyről is. Budapesten 24 fok van, az ország felett derült az ég, illetve kevés felhő van az égen, csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérhetik élénkebb lökések. Végre javult egy kicsit a helyzet, odakint megszűnt a kánikula, 24-26 fok között alakulnak a maximumok ma délután. Aztán pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon nem várható, több helyen lesz élénk az északnyugati szél, hajnalra felfrissül a levegő, 3-13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 22-27 fok közé melegszik a levegő. Ez lesz tehát pénteken, és akkor még a hétvégéről egy-két szó. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk a szél. Hajnalban 5-14, délután 25-31 fok várható. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan, többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 25-31 fok lesz vasárnap délután. A pollenterhelés a hét második felében ismét erősödik, majd erre készüljenek az allergiások. A több fokkal felfrissült levegő sokak közérzetét és hangulatát javította, úgyhogy erre lehet számítani a mai napon. Az átvonult hidegfront megszüntette, de csak átmenetileg a kánikulát egyébként. Utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, de jó tudni, hogy a hétvégére visszatér a kánikula. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk megfelelő védelmére, illetve kerüljük a tűzönapon való tartózkodást.
0: Közlekedési hírek.
2: Száraz időben, száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a primorjai autópályán Unec és Logatec között a főváros felé, és torlódik a forgalom Unec és Posztolyna között Koper felé, Rázdörtő és Posztolyna között pedig a főváros irányába. A Steyr autópályán Ljubljana és Domzsále között Celje felé kell torlódásra számítani. Itt vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Baleset mentes közlekedést, kellemes délutánt. 3,5 percben ezek voltak a legfrissebb információk, ahogy említettem, a próza után jönnek a zenék, 1:42 után pedig az aréna.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Még minden nyitott az osztályozón a NAFTA és a P-Maria között. Az első mérkőzés Ajdovcsinán szerdán 0-0-ra végződött. A visszavágót vasárnap rendezik Lendván. Három perc után Marosa szerezhette volna meg a vezetést a NAFTA-nak, de a gólt Les miatt érvénytelenítette Schmeitz játékvezető. A 29-ben Ficko révén volt először veszélyes a Primorja is. A 32. percben Luka Pichler lövésénél védett nagyot Mohorovic. 4 perccel később a kapufa, illetve az újabb Les mentette meg a Primorjét a hátránytól. A szünet után valamest változott a játék képe, hiszen a házigazda volt a veszélyesebb csapat. Az 55. percben Murillo 7 méterről csak a felső lécet talált el. A 64. percben Kadrić fejese jelentett veszélyt a Lendvai kapura. A NAFTA ellentámadásokból próbált veszélyes lenni, de kevés sikerrel. A 93. percben Strajnari volt az utolsó lehetőség a mérkőzésen, de lövése után is maradt a 0-0. A Primorje 56%-ban birtokolta a labdát, és 17-szer lőtt a NAFTA kapuja felé. A vendégek 7-szer próbálkoztak. A feljutás kérdése tehát így vasárnap Lendván dől el. Bozsik József, a NAFTA vezető edzője nyilatkozott rádiónknak ma délelőtt.
2: Nyilván én azt gondolom, hogy ez egy 180 perces párharc, úgyhogy fejidőben vagyunk, egyelőre döntetlen az állás. Az esélyinket nyilván ezen növeltük, hiszen az idegenbeli félidőt ezt jól abszolváltuk, hazai pályán pedig nőnek az esélyeink a szurkolókkal ellátom.
1: A mérkőzést hogy látta, hogy volt a fiúk reakciója a pénteki döntetlen után, tehát elégedette a hozzáállással, amit látott a pályán akkor?
2: Igen, abszolút, ezt mondtam nekik egyből az öltözőben a mérkőzés után, hogy ez volt az a reakció, amit én elvártam és amire számítottam tőlük, amiről beszéltünk itt az elmúlt 2-3 napban a mérkőzés előtt, hogy ezt a karaktert mutassák meg. Ez abszolút sikerült, ez is a kulcsa annak, hogy ilyen jó mérkőzést játszottunk. Igazából én azt gondolom, hogy ameddig az időjárás nem romlott el, és ez a szembeszél ugye a másik félben nem nehezítette a dolgunkat, addig nekünk voltak komolyabb lehetőségeink. Aztán a szembeszelet kihasználva Primorje a másodikba kicsit dominánsabb tudott lenni. Igaz, az is hozzátartozik a mérkőzés képéhez, hogy a támadóinktól ez nagy erőfeszítést igényel egy ilyen típusú csapat elleni játék, és ott, amikor a Bakti és a Luka Pichler egy kicsit elkezdett fáradni ott az 50.-60. Perc környékén, akkor a pressingünk nem úgy működött, mint előtte, de az Zorica és a Jászeregic beállásával megint után ismét dominánsak lettünk, megint nyomást tudtunk rájuk tenni, és ott megint nekünk voltak azok a lehetőségeink, amiből akár a saját javunkra is eldönthettük volna ezt már az első mérkőzést.
1: Tehát akkor Lendván is ilyen megoldásra számíthatunk, hogy Zorica esetleg a második fél időben lép be?
2: Igen, hasonlóan gondolkodunk, ugye, ez egy 180 perces mérkőzés, még egyszer hangsúlyozom. Szerintem mindkét csapat hasonlóba fog gondolkodni, mint az első mérkőzésen. Nyilván van egy B-tervünk is. Meglátjuk, hogy,

0: hogy hogy alakul a második mérkőzés, mihez kell nyúlni, milyen eszközhöz. Ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy nagyon komplex csapatunk van, nagyon jól kezeli a csapat a különböző helyzeteket, és mindenre van eszközünk, úgyhogy azt az eszközt kell majd használni a siker érdekében, amire szükség lesz.
1: És optimistán tekint a vasárnapi mérkőzésre?
0: Abszolút. Az első mérkőzésen is jól futballoztunk, ugyanígy lesz szerintem a másodikon is. Én alapvetően nagyon optimista vagyok az egész szezonnal kapcsolatban. Nekem az a véleményem, hogy ez a két csapat, aki 75 pontot gyűjtött a másodosztályban, az első osztályban simán a középmezőnybe végzett volna idén. Két ilyen erősségű csapatról beszélünk. Futballban én azt látom, hogy jobbak vagyunk, mint a Primorje. Nyilván a másik fél egy ilyen nagyon fizikális csapkodó játékot hozott, de azt is nagyon jól kezeltük. Úgyhogy nem látok olyan szegmenset, amiben fölénk tud kerekedni az ellenfél. Az is egy jó dolog szerintem jelen pillanatban, hogy rajtuk óriási nyomás lesz, hiszen ők vannak az első osztályban jelen pillanatban, nekik kell bent maradni, nekünk nincs vesztenivalónk, hiszen összességében az egész szezonunkat nézve, én azt gondolom, hogy ezzel a mérkőzéssel nekünk csak nyernivalónk lesz.
1: Máté tágójával a Crystal Palace nyerte meg a konferencia ligát a Rayo Vallecano ellen. Mindkét csapat először szerepelt európai kupa döntőben. A sorozat történetének 5. döntőjében harmadszor angol csapat örülhetett a győzelemnek. A győztes Palace a trófea mellett kiarcolta az Európa Ligában való indulást a 2026-27-es idényben, míg a vesztes Rayo lemaradt a nemzetközi szintéről. Az első fél időben nem sok helyzetet láthatott a közönség, de a csata ettől függetlenül kemény volt. Az angolok első komolyabb lehetősége Mitchell nevéhez fűződik, aki az ötösről centikkel a kapufa mellé fejelte a labdát. A fordulást követően viszont megszerezte a vezetést a Palace. Wharton távoli lövése kijött Pattaya kapusról. A labda Mateta elé pattant, aki kapásból betalált. A következő percekben többször is óriási lehetősége volt előnye megduplázására a Palace-nek. Előbb Pino szabadrugása csattant a kapufán, majd a következő akció végén Mateta lövése ment el a kapu mellett. A spanyolok játéka a hajrában ugyan feljavult, de igazán nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni az angol kapu előtt. A meccs legjobbjának választott Adam Wharton úgy fogalmazott, nem lehet szavakba önteni a sikert. Mint mondta, a klub első európai szereplésénél rögtön megnyerni a trófeát hihetetlen. Keményen meg kellett dolgoznunk érte, és mi ezt tettük a szezon során, mondta az angol játékos. A 108-szoros válogatott kapus Király Gábor 2004 és 2007 között védte a Crystal Palace kapuját. Király a helyszínen szurkolt volt csapatának a konferencia-liga döntőben, amely után az M4 Sport stábjának nyilatkozott Lipcsében, ahol Török Olivier kérdezte őt.
2: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt, és ahogy említetted, a FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia-ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs, úgyhogy nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni. Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Csütörtöki Aréna. Műsorunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

0: A Green Day után pár szó az ünnepeltekről. Május 28-a van. Ünnepelnek a csanádok. Ma ez a férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar csana személynévből származik, D kicsinyítő képzővel. Aztán ünnepelnek az Emilek is, a latin Aemilius nemzetség névből ered nevük, jelentése versengő és igyekvő. A szlovénban Augustin névnap van, a latin Augustus név kicsinyítő képző származéka, jelentése magasztos és fenkölt. Aztán Agmánd, Ágost, Ágoston, Almira, Bod, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa vagy Karsa, Lucián, Lucien, Perjámos, Uránia, Vilhelma, Vilhelmina, Vilma és Vilmos névnap is van ma május 28-án. Remélem, senkit nem hagytunk ki, és még a születésnaposokat is köszöntjük természetesen, legyen nagyon szép a mai napjuk. Népi szokás is van a mai napra, ettől a naptól kezdve nem szabad kendert vetni, pedig a kenderre mindig és minden földműves háztartásban nagy szükség volt. Nem csak vásznat szőttek belőle, hanem népi gyógymódokhoz is használták. Hát ennyit a népi jóslásról, szokásról és a népi kalendáriumról. Minden jót az ünnepelteknek, és minden jót persze mindenki másnak is. 1:30 után zenével folytatjuk, és nem sokára lesz egy friss zenei ajánlat is.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne,

0: hogy legyen helyem.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy nagyon jó kis dalt, mert hogy a Zaporozsec és Mező Misi közös száma május 21-én jelent meg, és ez a formáció első hivatalos együttműködése. Ez egy pop-folk hangzású szakítós dal, amely az elengedés érzelmi mélységeit mutatja be. A köszi alapvetően, ahogy említettem, a szakításról szól, amely az elengedés érzelmi hullámhegyeit és hullámvölgyeit mutatja be. A hangfelvétel a klasszikus magyar búsulva vigadó életérzést idézi, ahol a fájdalom és a felszabadultság egyszerre van jelen a zenében. A dal mondani valója és témája több motivumra épül, a dalszöveg egy lezárt kapcsolat utáni állapotot mutat be. A címben szereplő köszi pedig nem feltétlenül a meleg szívű háláról, sokkal inkább egyfajta ironikus, csalódott, de büszke tudomásul vételről szól. Az énekes megköszöni a leckéket, de jelzi, hogy ideje tovább lépni. Az élet nehézségeit és a felejtést kapcsolja össze ez a dal, hiszen a dal szövege szerint a főhőst nem dédelgette az élet, és a csalódást követően az alkoholba menekült a felejtés reményében. Még a Zaporozsecre jellemző melankólikus poprock szöveg a csalódást mélyíti el, addig Mező Misi fülbemászó folkos éneklése, énektémái egyfajta lüktető, táncolható energiát adnak ennek a fájdalomnak. Érkezzen most akkor a Zaporozsec és Mező Misi közös dala. Ez a búsulva vigadó, köszi című dal.

Kedves hallgatóink! E heti népzenei adásunkban ezúttal az Ökrös zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma bekérették a külügyminisztériumba Oroszország szlovéniai ideiglenes ügyvivőjét, miután Moszkva újabb támadásokkal fenyegette meg Kijevet. Továbbá felszólította a diplomatákat és a külföldieket, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A hír kapcsán az STA emlékeztetett. Oroszországnak jelenleg nincs kijelölt rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Szlovéniában. Az orosz diplomáciai képviseletet ideiglenes ügyvivőként vezetik. A nagyköveti pozíciót legutóbb Timur Ejvazov töltötte be, megbízatása a közelmúltban ért véget. Pénteken a szlovén nyelvű írásbeli vizsgával megkezdődik a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi. Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további megmérettetésekre kerül sor. A vizsgázókat július 8-án értesítik majd szakmai érettségiük, július 13-án pedig általános érettségiük eredményéről. Május 28-án csütörtökön Brüsszelbe utazott Magyar Péter miniszterelnök, ahol csütörtökön Mark Rutte NATO főtitkár mellett Bart De Wever belga miniszterelnök is fogadja. A tervek szerint pénteken az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel fog aláírni egy politikai megállapodást a Magyarországnak járó helyreállítási alapforrásainak lehívhatóságáról. A legfőbb cél ugyan továbbra is a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós forrásokról való politikai megállapodás aláírása, de az út emellett lehetőséget biztosít az új magyar kormány két másik céljára is: kialakítani egy munkakapcsolatot egy másik uniós tagállam vezetőjével, valamint helyreállítani az előző kormány Oroszországgal ápolt szoros kapcsolata miatt megromlott viszonyt a magyar külpolitika és biztonság kapcsán kiemelten fontos szervezettel. Magyar Péter legutoljára még megválasztott miniszterelnökként április 29-én járt a belga fővárosban, amikor informális egyeztetéseket folytatott Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével, António Costával. 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta Pedro Sánchezt júniusi spanyolországi látogatására készülve. Sáncezt magasrangú spanyol tisztviselők kísérték, köztük Mária Isabel Cela Diegoz nagykövet az újonnan megválasztott pápával tartott találkozón. A spanyol kormányfő Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel is találkozott, aki a külföldi államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felel. A vatikáni sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések baráti hangulatban zajlottak, és a Spanyolország, valamint a Szentszék közötti együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre összpontosítottak. Május 27-én Írország rekorddöntő májusi hőhullámot élt át. A hőmérséklet Dublinban és az ország más részein második egymást követő napon is 30 fok fölé emelkedett. Az esemény Írország egyik valaha mért legforróbb májusi időszakát jelentette, élesen rávilágítva az ország jellemzően enyhe, atlanti éghajlatával való ellentétre. Portugáliában még magasabbra kúszott a hőmérő higanyszála. A Lisszabontól mintegy 80 kilométerre északkeletre fekvő Santarém térségében már délelőtt 37 fokot mértek. A Teo folyó alacsony vízállása hatalmas homokpadokat hozott felszínre, miközben hőpára lengte be az utakat és a környező mezőgazdasági területeket. Az Írországot és Portugáliát egyaránt sújtó hőhullám idején a tudósok továbbra is figyelemmel kísérik az Európa szerte emelkedő hőmérsékleteket. Az éghajlat kutatók pedig arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakrabban és egyre nagyobb intenzitással jelentkeznek.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható, kivéve Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területeit, ahol délután még előfordulhatnak futó záporok vagy zivatarok. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24-27 fok között alakul, az Adria mentén gyenge borra mellett 30 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Érkezik már is az apró hirdetés rovat, először ismétlésekkel, aztán várjuk a további apró hirdetéseket is. Magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segíteni a napi teendők elvégzésében. Minden további információért hívják a 041 296 279-es telefonszámot. Aztán Lendva környékén eladó minőségi fehérbor, telefonszám 040-705-036-os. Lentiben a Zrínyi úton eladó egyszobás felújított 38 négyzetméteres lakás. Telefonszám 0036-92-es körzet, 352-880-as. Eladó Lenti környékén Robi 151 T kis traktor utánfutóval ekével, a telefonszám 0063030-919-0005-ös. Lovásziban eladó egy 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret két darab ágyráccsal és két darab rugós matraccal jó állapotban. A telefonszám 0063030-880-3843-as. Zalaegerszegen Botfa Avashegyen eladó 1400 négyzetméteres terület pincével, vezetékes vízzel, valamint RK 03B típusú kapálógép, komplett hidraulika és egy nagy fém szerszámos láda. Mindezt át Zalaegerszegen. Telefonszám 0063030-291-3997-es. Zalaegerszegen eladó Oleo Mac 637-es bozót vágó, a telefonszám 30-as Magyar Mobil 356-7343-as. Aztán van még kettő délelőtről. Zalában eladó 350 literes szántóföldi permetező és NDK gyártmányú hármaseke, a telefonszám 30-as Magyar Mobil 307-96-38-as. És vásárolnának traktort, kipper utánfutó, trágyaszórót, tartálykocsit és személyautót is. A telefonszám 031-416-412-es, ezek jöttek délelőtt, és lehet hirdetni a folytatásban is. Telefonszámaink a jól ismertek, 575-17-18 és 575-17-19-es.

E-mailben érkezett két hirdetés, lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár lentiben tehát. A telefonszám 00 36 70 932 74 75-ös. Aztán

vásárolnának vasúti talpfát. A telefonszám 051-236-298-as. És akkor várjuk a további lakossági apró hirdetéseket is.

0: Köszöntök egy telefonálót. Haló?
1: Balogán is vagyok, jó napot. Olyan kérdésem lenne, hogy délelőtt volt egy Simpson keresés, egy mobil számot kérhetnék, mert elfelejtettem sajnos, a végét hallottam és nem tudtam leírni.
0: Hát megismételtem a délelőttieket, ezen kívül akkor még lett volna valami Simpson?
1: Nem, azt kellene, mert most is lekéstem róla, mert sajnos nem tudtam fölvenni a telefont. Ami a délelőttinek a száma kellene nekem.
0: Egy pillanat. Haló?
1: Itt vagyok, igen.
0: Igen, melyik hirdetésre gondol?
1: A Simpson motorkerékpárt keresett valaki.
0: Jó, ilyet nem mondtam be most, úgyhogy egy pillanat, megnézem a rádió honlapján.
1: Bocsánat, mert a Simpson.
0: Igen, aha, na ez korábbi.
1: Én hallottam, hogy motorkerék.
0: Igen, Simpson 50-es vagy 51-es motorkerékpárt vásárolnának bármilyen állapotban, erre gondol?
1: Na igen, ez az
0: igen,
1: szám
0: ez fönn a rádió honlapján, de mondom akkor most a számot, jó? 0036.
1: 0036.
0: 30.
1: 30-as.
0: 447.
1: 447.
0: 33.
1: 33.
0: 54-es.
1: 54. És nagyon szépen köszönöm.
0: Nincs mit. Nagyon köszönöm szívesen. Mit eljött? Viszont hallásra.

0: Fél három van, véget ér az apró hirdetés rovat, ismétlem, amik jöttek. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. Továbbá ingyen elvihető 160-as hullámpala és eladó egy újszerű női kerékpár. A telefonszám 00-3670-932-7475-ös. Vásárolnának vasúti talpfát, a telefonszám 051-236-298-as, és nem igazán adásvétel, de a Huzimec vendégvárótól kaptunk egy cicáról képet. Napok óta a Hosszúfaluhegy környékén sírdogál egy szürke színű cica, ránézésre kandúr, ezt írják, kék nyakörve van, gondozott ápolt cicáról van szó, hogyha valakinek elkóborolt a macskája, akkor ott megtalálhatja. Reméljük, hogy ezzel is segítettünk. Na ennyit akkor az apró hirdetésekről, és akkor zenékkel folytatjuk tovább. 3 órakor váltunk majd prózára, akkor érkezik a terepjáró.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Birds always stick to the hay.

izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem

0: MMR. Az utazáshoz. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Három téma a mai terepjáróba. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Számos vérbetegség esetén a vérképző őssejt átültetés jelenti az egyetlen esélyt az életre. Minden új donor reményt adhat egy betegnek az életben maradásra. Muraszombatban és Lendván 2026. május 29-én 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban pedig az Ulica Staneta Rozmana 3-as házszám alatti Vörös Kereszt helységeiben várják a 18 és 40 év közötti egészséges fiatalokat, akik csatlakozhatnak az őssejdonorok bázisához. Lehet, hogy éppen az itteni listáról akad megfelelő donor valaki életének megmentésére. Cigán Szilvia a Vörös Kereszt lendvai területi szervezetének titkárát, Gomzi Jablanovec Natáli és az esemény kezdeményezőjét, Peter Balazsekot szólaltatta meg.
2: Örömmel meghívok minden hallgatót, aki el tud jönni 18 és 40 év között az úgynevezett PCSE, azért ma iratkozz be listára, ahol beiratkoznak, és eventuálisan a rákos betegeknek tudnak segíteni ezzel, ha persze valakivel kompatibilisak. Az azt jelenti, hogy az a beiratkozás fájdalommentes, de igazából, hogyha eljön az adománypontig, akkor egy fámát kell ledönteni, hogy az is fájdalommentes. Az nem mint a valamikori adományozás, hogy valamieket fúrnak, meg valamieket húznak ki, hanem az egyszerű, mint a véradás szintén van. És reméljük, hogy ez az adott bázis tágítása sikeres lesz, és hogy minél több nevet tudunk beírni.
3: Nyilatkozta Gomzi Jablanovec Natália, az akció szervezője a Szlovén Vörös Kereszt Lendvai területi szervezete, a Lendvai Egyetemisták Klubja és a Junáki Tretjega Nadstropja Egyesület. Kezdeményezője Péter Balázsek.
4: Miért olyan fontos, hogy a mi környezetünkben is az emberek feliratkozzanak a donor listára? Azért, mert demográfiailag nagyobb a lehetőség, hogy a saját közegedben megfelelő donor leszel valakinek, akinek ebben a környezetben szüksége van őssejt átültetésre. Először mindig a rokonok, pontosabban testvérek közt keresik a megfelelő alanyt, de egyébként a környezetből a nem rokoni adományozók előbb lesznek megfelelőek, mint a távolabbról származók. Az őssejtdonorok nyilvántartása egységes az egész világon, így az is lehet, hogy valaki majd a világ másik végén élő rászorulónak lesz megfelelő adományozója.
3: Még egyszer, holnap, pénteken délelőtt 9 és délután 5 óra között várják a jótékony szellemű és embertársaikon segíteni kívánó 18 és 40 év közti személyeket az őssejt nyilvántartásba való feliratkozásra. A nyilvántartás kiegészítése nagyobb esélyt ad azoknak, akiknek betegségük miatt ez az egyetlen lehetőség, hogy a kompatibilis donortól őssejt átültetéssel mentsék meg az életét. Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban a Vörös Kereszt helységeiben jelentkezhetnek.
1: Hosszabb idő után újra Dobronak község, konkrétan pedig a dobronaki kétnyelvű általános iskola rendezhette meg 7 község általános iskolásainak regionális jellegű kerékpárversenyét. Ráadásul a győztesek épp a hazai pálya előnyeit élvező fiúk lettek, de sajnos csak egyikük az első helyzet képviselheti a közigazgatási egység területét Ljubljanában az országos versenyen június 6-án. Szabó Márk riportja.
5: Günther Mátyás.
6: Dobronaki iskoláról, ugye?
5: Igen. Úgy gondoltam, hogy részt veszek benne, mert tavaly csináltam a vizsgát. A legtöbbből nulla hibám volt, és azért mondtam, hogy idén én is szeretnék menni a versenyre, hogy megpróbálom magamat.
6: Szeretsz is biciklizni? Sokat szoktál?
5: Igen, nagyon sokat. Itt a faluban szoktam menni a biciklimmel.
6: Ki szoktál menni faluból is esetleg? Göntérháza, Strelec, ilyenek?
5: Nem, legtöbbször a Orchideához, csak úgy.
6: Nem szoktál egy kicsit félni, hogy a forgalom milyen, tudod, sok a kamion, meg ilyesmi?
5: Nem, nem.
6: Az útra szoktál menni, vagy főútra, vagy pedig az ilyen bicikli utakon szoktál?
5: Főúton is szoktam menni, főleg bicikli utakon.
6: Az jobb azért a bicikli út.
5: Igen, picit igen.
6: Kicsit biztonságosabb.
5: Igen.
6: Na és akkor ma milyen feladatok voltak? Itt körbe mentetek a faluba, megmutatták már, hogy mit kell csinálni gyakorlati részben.
5: Most mértük meg magunkat a tudásban, hogy mit tudunk a forgalomról. 30 kérdés volt, számítógépbe be kellett írni, és nekem a 30 kérdésből mind a 30 jó volt. Most jön az út, utána a poligon.
7: Göntér Matyi épp második lett a versenyen. A győztes a szintén Dobronakon iskolába járó Lukázsán Krájl lett, aki a ljubljanai országos fordulóban képviseli majd a hét községet. Szolarics László volt a verseny iskolai koordinátora szervezője.
8: Tehát a Lendvai Közigazgatási Egység belül iskolá. Tehát 8 iskolának kellene itt lenni, 5-en vannak itt. Turnisa, Palina, Bisztrica, ők nincsenek. Nem jöttek.
6: Aha, ja,
8: nem járnak erre a versenyre.
6: Itt vagyunk most Dobronakon, ahol a község és a Baleset Megelőzési Bizottság kerékpáros versenyt tart. Hagyománnyal rendelkezik, nem először történik ilyesmi. Hány fiatal van itt, lány?
8: Most már csak 13. Mindegyik iskola 4-et nevezhetett volna, de legtöbben 2-t. Lendváron 4-en jöttek, Odriáncról 3-an, Kebelőre, Dobronakra, Göntérházáról pedig 2-en. A verseny az három részből áll össze, tehát az elméleti verseny, központi, országos, utána mennek az útra, tehát a forgalmi részét, és akkor van az ügyességi poligon, ahol pedig akkor az ügyességit mutatják be. Ki legkevesebb büntető pontot szed össze, az nyer. Ő megy akkor az országosra. A lendvai közigazgatásból csak egy. Muraszombatban, mert több az iskola, onnét 2 mehet.
7: A környék mind a 4 körzeti vezetőjével biztosította, a lendvai rendőrállomás a verseny utcai forgalmi részét, igen komolyan véve tehát azt. Darkos Krabán, aki Dobronak és környékért felelős, ezt mondta.
9: Najprej lepo pozdravljam, mene policijska postaja Lendava. Ja, na take dogodke se izredno radi odzovemo.
7: Vezetőségünk és mi is igen szívesen veszünk részt ilyen rendezvényeken, ahol a gyermekekről van szó. Első a biztonság, hisz a mindennapi és veszélyes forgalomban kell helytálljanak a gyerekek. Ebben segít őket mi is, hisz sok a teherautó is az utakon. A mikromobilitási statisztikák romlanak, azért is, mert a fiatalok egyre kevésbé ügyesek a közlekedésben. Valószínűleg túl keveset vannak kint és bicikliznek, rollereznek. A falvakban még egy kicsit jobb a helyzet, a városokban rosszabb. Ezért a gyerekek minél többet legyenek kint a forgalomban, hogy gyakorolhassanak. A vizsga ugyanis semmit sem ér, ha nem gyakorolnak. Ha csak lehet, akkor pedig a kerékpárutakat használják, és ha bár sokszor ismételgetjük, de legyünk elővigyázatok. Zatosak mindannyian.
9: Én dosti krát, ja, spregledaj az Irma és Szilja, tak da je res potrebna previdnost, vkolikor se kolesom odležem v cestnom prometu.
1: Gondolták volna, hogy az érettségire lehet elektromos gokártot is gyártani? Nos, lehet. Erre vállalkozott a lendvai kétnyelvű középiskola két végzős gépész technikusa, Nagy Teó és Mário Sárkezi. Tanáruk Varga Teodor mentorálásával egy olyan terméket készítettek a szakmai érettségire, amellyel akár 50 km/órás sebességgel is lehet száguldani. Az ötletes csapatot a napokban kerestük fel. Elsőként Varga Teodor mentor mutatja be a kis versenyautó keletkezés történetét Szőke Krisztina riportjában.
10: Ugye ez az érettséginek a negyedik tantárgya, hogy mi szokunk fogalmazni. A témát ők már az iskolai elején kiválasszák. Mi úgy mondom egymás között akkor a mentorok elosszuk, hogy ki miben mentorált, vagy ki melyik területet fedi. Olyan diákokat próbál kapni, és attól fogva közösen a diákokkal úgy mondom munka mellett, vagy hétvégi munkában ezt próbáljuk segíteni, hogy ők végezzik el, még csinálják még magát a projektet. Hát a dokumentációval őszintén megmondva megleptek, mivel hogy mikor csak a tartalomjegyzéket elküldték, már az 33 vagy 35 oldalas volt, szóval ez egy diplomamunkának is jó formán már megfelelne, de mivel ennyi munka volt benne, ezért nem is akadályoztam őket abban, hogy ne írják le azokat a tapasztalatokat, amiket itt szereztek, mivel hogy voltak azért dolgok is, amik nem úgy mentek, ahogy kellett volna, és általában a hibák azok, amikből jobban tudunk tanulni.
1: Részletezte a mentor. A szakmai érettségi projekt munkáját két végzős képisztechnikus, Nagy Teo és Mário Sarkézi együtt készítette el. Nagy Teo így összegezte az előzményeket.
11: Gokartot már régen a barátommal meg szerettük volna csinálni. Előzetesen egy 125 köbcentis benzinmotorral szerettek volna megcsinálni, de lassan rájöttünk, hogy sok baj volt vele, és ez miatt egy villanymotorra váltottunk. 2 évvel ezelőtt jött az ötlet, de ezelőtt 1,5 éve kezdtük el csinálni, és ebben a 6 hónapban körülbelül sikerült az egész gokartot összerakni, hogy teljesen hiba nélkül dolgozzon.
1: A keletkezési folyamatról pedig megtudtuk.
11: Az egész projekt úgy kezdődött, hogy SolidWorks-ban rajzoltuk le az egész alkatrészeket és a vázat. Ebből akkor próbáltunk összerakni egy olyan gokartot, amely mind a kettő számára jó legyen. Persze az ülést is lehet előre és hátra tenni, mert nagy a magassági különbség mi köztünk, és emiatt akkor sok ilyen dolgokra kellett vigyázni, hogy mind a ketten vezethessük. Villanymotort is nehéz volt választani, mert kellett tudnunk pontosan milyen batteri kell hozzá, és hogyan kell ezt összekötni, és milyen teljesítményt szeretnénk mi ebből kihozni. Így 5 kW-os motorra jöttünk, és 72 voltos batterit vettünk hozzá. Ez szerintünk egy nagyon jó teljesítmény, ez a gokarthoz. Elég erős, és lehet vele játszadozni, vagy lehet vele száguldozni.
1: A gokart másik atya, Mário Sarkézi, 4. gépésztechnikus.
12: Prvič hotela kod za hobby delot, potem pa prišla za ključ naloga, in so si mislili, da bo to naredilo.
13: Először kedvtelésből szerettünk volna egy gokartot elkészíteni, aztán elérkeztünk az érettségihez és a projektmunkánkhoz. Úgy döntöttünk, hogy egy jól kidolgozott járművet készítünk, így keletkezett ez a gokart. Sok bonyodalmunk adódott, főképp az elektromotor miatt, amit nehéz összeállítani a számos részecske miatt. A gokartunk nagy teljesítményű, hiszen akár 50 km/h sebességet is elér fél teljesítménnyel. Ha 100%-ban kiszeretnénk használni a kapacitását, akkor szükség lenne még egy akkumulátorra.
12: Ha bi hotela 100% moč iskoristit, bi mogla nabaviti še eno baterijo. Predstavila sva ga tudi na srednji šoli.
13: A gokartot bemutattuk a középiskolák találkozóján is. Mint mondták, különleges, hiszen nagy teljesítményű. Ott a diákok is kipróbálták, de csak lassan, óvatosan közlekedtek vele. Ez a mi termékünk, büszkék vagyunk rá. Olyan, ami ennek elképzeltük, és zökkenőmentesen lehet vele közlekedni. Sőt, gyors is. Nagyon büszkék vagyunk rá.
1: Mondta Mário Sarkézi. A két diák munkája során néhány kihívás elé volt állítva. Nagy Teo.
11: A fékrendszer az egy nagy kihívást mutatott benne számunkra, mert szeretünk volna egy kéziféket és egy lábféket csinálni, de a rendszer nem dolgozott jól, és emiatt csak a kézifékre maradtunk, és még azzal is van pár gond, de azt szerintem a jövőben elbírjuk majd távolítani.
1: Milyen ennek a járműnek az értéke?
11: Ennek a járműnek az értéke körülbelül 2000 euró, persze nagyon sok munkát raktunk bele, és nekem felbecsülhetetlen, mert mégis egy olyan projekt, amit saját magunk készítettünk ki, és sok-sok órát raktunk bele.
1: Mint elhangzott, a gokart építése anyagi költségekkel is járt.
11: A közeli vállalatoktól kértünk donációkat, és ebből 900 euró gyűlött össze. A Mart Metal, Paloma, Nógrád és Krisztina Kolenko SP vállalatok támogattak minket, és persze az iskola is.
1: Varga Teodor, a Lendvai Középiskola szaktanára, a gokartot készítő két diák mentora továbbá hangsúlyozta.
10: Őszintén megmondva, hálás vagyok, hogy olyan iskolai környezetben dolgozhatok, ahol a diákok nem csak tanulnak, hanem amit álmodnak, azt meg is tudják csinálni, vagy ki is tudják vitelezni. Ugye szerintem itt a két diákunkkal most ilyen hasonló projekt történt. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy végig tudták vinni ezt a projektet, mivel ez nem kis dolog. Én megpróbáltam ugye őket irányítani, vagy irányt mutatni nekik azokban a pillanatokban, amikor tényleg nem tudták, hogy merre, vagy hogy tovább.
1: A végzős diákok június 10-én védik meg a szakmai érettségén az általuk készített versenyautót. Nagy Teo és Mária Serkézi ősszel Mariborban a gépészeti karon szeretné folytatni tanulmányait. Ennek kapcsán Varga Teodor mentor hozzáfűzte.
10: Buzdítom is őket arra, hogy tovább tanuljanak, és a tovább tanulás mellett ugye, mert Maribort szeretnék választani, ott van még egy ilyen elektromos formula projekt, amiben buzdítom őket, hogy már az első osztályba lépjenek be, és próbálnak meg csatlakozni, mivel ez még csak plusz tudást tud nekik nyújtani, vagy tapasztalatot, amit később fel tudnak használni ugye ilyen gépek gyártásánál.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cigán Szilvia, Szabó Márk és Szőke Krisztina összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Kedves hallgatóink! E heti népzenei adásunkban ezúttal az Ökrös zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

6 perccel vagyunk 3:30 után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják csütörtök délutáni Nelendváról, és a terepjáról szólt az óra első részében, ezt meghallgathatják majd 20 órától, de a rádió honlapján is mindent megtalálnak. Illetve ami a folytatást illeti, majd zenélünk tovább, a hét zeneszámát is nem sokára meghallgatjuk. 4 órakor hírek jönnek, 4:45 után a visszapillantó, 5 órakor ismét hírek, 4:46 után a gyerekműsort ismételjük meg szombatról, aztán 6 órakor a napi krónikával megyünk tovább, amit majd a népzenei műsor követ, és hét előtt egy picivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Ami még fontos, Lendvakösség megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Ljucka-Pravica téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. A munkálatok keretében helyreállítják a Ljucka-Pravica téri körforgalomnál sérült csatornahálózatot, új aszfaltréteg kerül az önkormányzati útra, valamint leaszfaltozzák a Ljucka-Pravica tér parkolóját is. Ezt követően a csatornahálózat felújítása folytatódik majd a Ljucka-Pravica téri körforgalom a Városháza irányába. A munkálatok időpontjai, az előkészítő munkák zajlanak ma és holnap, május 28-29-én reggel 7-től 17 óráig, aztán az építési munkálatokra 2026. június 1-től július 6-áig kerül sor, hétfőtől péntekig, tehát hétköznapokon 7-től 17 óráig. És akkor lesznek természetesen terelő utak is. Hosszúfalu irányába a 7,5 tonna alatti járművek számára egyirányú lesz a forgalom, a Spár körforgalom Malom utca Hosszúfalu útvonalon. Aztán a 7,5 tonnánál nehezebb járművek számára Hosszúfalu irányába Lendva felüljáró körforgalom, a Jáger vagy Jäger Lendva kereszteződés és Hosszúfalu az útvonal, és akkor Hosszúfalu felől Lendva irányába pedig Hosszúfalu, Jáger és Lendva felüljáró körforgalom. Hát, remélem értették, ha nem, akkor majd megtapasztalják, bízunk benne, hogy kellőképpen ki lesz minden táblázva. Az előkészítő munkák tehát ma és holnap zajlanak, az építési munkálatok pedig június 1-től július, tehát 6. hó 1-től 7. hó 6-áig, mert a júniust júliust olyan könnyű félreérteni, félrehallani, akár ennyit akkor még itt az út munkálatokkal, meg egyéb munkálatokkal kapcsolatban. A lényeg, hogy ne szokás szerint, vagy meg szokásból vezessenek, figyeljenek oda a jelzésekre, meg egymásra is, és ránk is természetesen, hiszen várjuk Önöket a folytatásban a korábban említett tartalommal.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Korrupció Megelőzési Bizottság tavaly 57%-kal több bejelentést kapott, mint az előző évben, és 16%-kal több ügyet oldott meg. A visszaéléseket bejelentők védelme is javult. A bizottság szerint a 2025-ös jelentés a bizottság munkájába vetett bizalom növekedését jelzi, ami megerősíti a független testület szükségességét. Mint ismert, a Korrupció Megelőzési Bizottság egy független szlovén állami szerv, amelynek elsődleges feladata a korrupció megelőzése, az integritás védelme, valamint a korrupciós kockázatok csökkentése és vizsgálata a társadalomban. Pénteken a szlovén nyelvű írásbeli vizsgával megkezdődik a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi. Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. A végzősöket július 8-án értesítik szakmai érettségűjük, július 13-án pedig általános érettségűjük eredményéről. A holtankoljak.hu előrejelzése szerint pénteken is jelentős mértékben csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára. A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe. Ebből a tankolók azonban csak akkor vesznek észre változást, ha kannába vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a magyarországi kutakon. Egy nemzetközi választott bíróság elutasította a MOL Horvátország ellenben nyújtott több 10 millió eurós kártérítési igényét, és 775 ezer euró eljárási költség megfizetésére kötelezte a magyar céget, írja a Jutarnyi Liszt horvát napilap. A MOL szerint a döntés súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek. Informális találkozók keretében tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei Cipruson. A kétnapos találkozó egyeztetésein kizárólag a külügyminiszterek vesznek részt. A csúcs lezárásaként közös konklúziót sem adnak ki, hogy a külügyminiszterek minél szabadabban és őszintén osszák meg kormányaik álláspontjait az unió jelenlegi kérdéseiről. Sajtóhírek szerint az informális találkozón a külügyminiszterek beszélgetni fognak arról, hogy az EU kezdjen-e tárgyalásokat Oroszországgal, valamint kinevezzenek-e egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során. A több nyugat-európai országot, köztük Nagy-Britániát és Franciaországot is sújtó korai hőhullám miatt mindkét országban megdőltek a májusban korábban mért meleg rekordok. Franciaországban 7 közvetlenül vagy közvetve a hőséghez köthető halálos áldozata is volt a kánikulának, az országban mért keddi átlaghőmérséklet pedig elérte a 24,8 Celsius fokot. Indiában szintén napok óta tart a hőhullám. Az Uttar Pradesh állam északi részén fekvő Banda városában kedden 47,4 Celsius fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak, ezért a kormány víztakarékosságra szólította fel a lakosságot.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható, kivéve Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területeit, ahol délután még előfordulhatnak futó záporok vagy zivatarok. A keleti irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 27 fok között váltakozik. Az Adria mentén gyenge búra mellett 30 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Kedves hallgatóink! Eheti népzenei adásunkban ezúttal az Ökrös Zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. Hallgassanak minket csütörtökön este 17:00-től.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Május pünköst hava, amikor nagyanyáink kedvenc virága a pünkösdi rózsa is virít. A völgyi falusi Lebárihárd egy egész virágos kertet szentelt Benicén egy gyönyörű növénynek. Jobbágy Klára 2016. május 30-án látogatott el hozzá dr. Pálffy Dénes kertészmérnök társaságában.
2: Hatalmas színes virágok a fehértől a rózsaszínen át a sötét liláig. Különféle árnyalatok, szimpla és dupla virágformák és alakok, ámulatba ejtő színskála tárult a szemünk elé. A lassan bemutató kertél váló pünkösdi rózsakert hobbiból nőtte ki magát, és ahogy tulajdonosai gondolkodnak, a későbbiekben talán még pénzt is hozhat majd a konyhára. Most azonban még, ahogy tulajdonosaitól megtudtuk, gyűjtő és szaporító munka folyik, Lebárihárdot hallják.
3: Akkor egy nagyon szép virágzó kertbe állunk, ahol rengeteg pünkösdi rózsa van. Hány darab szám szerint?
4: Hát itten több mint 170 fajta, és több mint 220 darab rózsát lehet látni. Pünkösdi rózsád, vagy bazsarózsád, vagy ki hogyan nevezi.
3: És honnan ez a szerelem ez iránt, a virág iránt?
4: Nem véletlen, hanem azért is, mert ennek a virágnak nincsen valamilyen kártevője, elég, vagy nem olyan érzékenyek, nem kell permetezni, nem érzékenyek.
3: Kinek a kedvence?
4: Hát a feleségem kedvenc virága, és azért telepítettük. Ő ebből fogja megírni a diploma dolgozatát is. Volt Németországban egy hétig, ahol sokat tanult el ezekről a virágokról, és így lett akkor ez a ültetvény.
3: Ja, rengeteg változata van itt ennek a virágnak. Melyik, ami a legértékesebb, vagy a legkedvencebb?
4: Hát nekem ezek a japán nevezetű virágfajták, azok az én kedvenceim, bár lehet találni bent a tellit, az egyszerűt, meg minden fajtát, ahogy látjuk. Meg nagyon sok színváltozatban.
3: Igen, nagyon-nagyon színes beültetés. Azért egy ilyen virágos kertnek a kialakítása azért ma már kerül valamibe. A legkülönlegesebb virágot honnan szerezték be is? Ha lehet tudni, mennyit ér egy ilyen virág?
4: Hát ezek a virágok körülbelül olyan 10 eurótól 80 eurós virágok.
3: És ahogy utaznak a nagyvilágba, úgy vásárolják, vagy kimondottan bizonyos virágokért utaznak?
4: Hát legtöbbet Németországból rendelünk, és akárhova megyünk, ahol lehet venni, de olyant, ami regisztrált fajtát, mindig vásárolunk. Az nélkül nem jövünk haza.
3: És nagyon szépen van eligazítva, tehát minden virág előtt ott a névtábla is, tehát hogy milyen neve van az adott virágnak. Hát azért nagyon szépen gondoskodtak arról, hogy bárki, aki besétál ebbe a kis kertbe, az meg tudja állapítani, hogy melyik fajta volna az, amit ő kereshet akkor, mert azt tetszik neki a legjobban. Mennyi munka van ebben?
4: Hát mondhatom, elég sok. Meg már nem is csak azért csináljuk, hogy szép legyen, hogy másoknak, hanem nekünk is, meg hogy mikor elmegyünk a virág mellett, hogy akkor tudjuk, hogy milyen fajta, melyik. Ez így úgy alakul, mint egy nagy gyűjtemény. Az a cél.
3: Igen, és akkor ezt a gyűjteményt lehet látogatni, megnézni?
4: Igen, nyugodtan megnézheti akárki, csak jelentkezzenek és megnézhetik.
3: És a további tervek mi ezzel a szép virágos kerttel?
4: Hát ahogy látni, még van elég sok hely, úgyhogy olyan, hát körülbelül úgy számítottam, hogy olyan 700 különböző fajta virág elfér ezen a helyen, azután meg majd akkor még máshova is.
3: Tehát értékesítés terén is szeretnének?
4: Majd igen, amikor lesz annyi, hogy lehet

0: megértékesíteni, akkor már arról is gondolkodunk.
1: A Virágos Kertbe a rádió kertészével, dr. Pálffy Dénessel érkeztünk.
2: Hát bevallom férfiasan, hogy egy rendkívül különleges helyzet ez a nap, ez a mai nap. Különleges a helyzet is, ugyanis több mint 50 éve én egy ceglédi kertésznek egy 20 fajtából álló gyűjteményt kifizettem, amit a mai napig se kaptam meg. Ezért különleges ez a nap nekem, hogy itt meg 200 fajtát látok, tehát 10-szer annyit, mint az lett volna szenzációs. Szóval az évelő kertnek, vagy kert részletnek, ahol évelőket helyez el a tulajdonos a kertbe, ezek nélkülözhetetlen növényei. Szorgalmasan virágzók, nincs betegsége és kártevője, nagyon fontos. Rendkívül dekoratívak, szín és forma gazdagok. Egyelőre csak ámulok és bámulok, és köszönöm a lehetőséget, hogy egyáltalán eljutottam ide.
1: S hogy gondozásával kapcsolatban mik azok a dolgok, amire figyelni kell, arra a virágok közt járva kérdeztünk rá. Miután aznap kissé szeles volt az idő, ez a felvételen is hallatszik.
2: Ez egy nagyon lényeges kérdés. Itt nem mindegy, hogy milyen talajba tesszük ezt a növényt. Ez a közömbös, de inkább enyhén savanyú talajoknak a növénye. Meszesbe is megél, de ezt a produkciót, mint a vigszolva lenne a levele, gyönyörű, sötét, haragos zöldek, majdnem azt mondtam, feketék. Ha nincs virága, lomb is diszít. A felspünközdi rózsák, ugyanből szintén van itt egy gyűjtemény, ami már elvirágzott, az még inkább érdekes olyan szempontból, hogy savanyú, tehát mészmentes vagy messzes a talaj. Ez az egyetlen dolog. Na most a tápanyag utánpótlás természetes, fontos. Itt a foszfor és a nitrogén, a virágzás és a vegetatív növekedés szempontjából, és némi kálium, tehát most arányokat kellene mondanom, akkor a két rész nitrogén, a három rész foszfor és az egy rész kálium az, ami ezeknek a növényeknek nagyon passzol. Ha szerves trágyával tudunk tápanyagot utánpótolni, vagy növényi komposzttal, hát abban meg minden benne van, de az én megközelítésem szerint akkor se árt egy kis rásegítés műtrágyával, mert az arányok a komposztba és az istáró trágyába nem az, ami kedvez a növénynek. Ami még talán izgalmas, egyes fajták, változatok bőmagtermésre képesek. Ahogy elvirágzik, célszerű azokat, az elvirágzott részeket levágni, minél több lomb maradjon természetesen a virágzó száron is, mert a mag kifejlesztése az rendkívül energiaigényes a növénynél, és ez a következő évi virágzás indítja ezt meg.
3: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

5 perc múlva lesz 3:45, magasabban alakult a ma délutáni hőmérséklet, mint mutatták az előrejelzések. 26 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és szépen süt a nap. Itt vidékünkön és egyébként mindenütt az országban, ami Magyarország időjárását illeti, ott is derült égre lehet feltekinteni. A vízekről még nem szóltunk, helyenként erősebben megnövekedhet a felhőzet ma az Adria térségében, de azért hosszabb, rövidebb napos időszakok is vannak természetesen, és időnként megélénkül az északkeleti szél. 26-33 fok közötti értékeket mérhettek ma már, a tengervize Pulánál 23 fokos, Splitnél pedig 20 fokos. Ami a Balatont illeti, ott is felfrissült azért a levegő, a mai napon napos száraz időre lehet számítani, helyenként élénk északi-északnyugati széllel és 24-26 fokos hőmérséklettel, a tóvize 23 fokos már. Az UV-sugárzás erős lehet a délutáni órákban, úgyhogy a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. És ha már a vízhőmérsékleteket említettük, akkor nézzük még, hogy alakul a következő napokban az idő. A hidegfront miatt felfrissült a levegő, csütörtökön pénteken nagyjából 30 fok alatti maximumok lesznek majd, a csúcsértékek 22-27 fok között alakulnak, érdemes lesz éjszaka nagyot szellőztetni, és aztán akkor napközben meg inkább leárnyékolni a lakást. Hétvégén újra melegebb, de időnként nedvesebb légtömegek érkeznek, ugyanis az északnyugatról délkelet felé vonuló hidegfrontok súrolni fogják hazánkat, így a napsütés nem lesz zavartalan. Időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, szombaton erre főként a nap második felében lehet számítani. A délutáni esti órákban elszórtan záporok alakulhatnak ki, néhol az ég is megdörrenhet. Vasárnap a Dunántúl lesz erősebb a gomoly felhőképződés. Délutánonként a hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul majd, úgyhogy a 30 fokot többfelé megközelíthetjük, elérhetjük, vagyis az idei meteorológiai tavasz nyárias meleggel búcsúzik majd. A hétvége során gyakran lesz élénk erős az északnyugati szél, zivatarok környezetében pedig még viharos széllökések is előfordulhatnak. Június első hete változatos időjárás tartogat, záporok, zivatarok előre láthatólag több alkalommal is kialakulhatnak majd, írja az időkép.hu, és Magyarország szerte is derült az ég. Ez a jelenlegi helyzetkép, és erre számíthatunk a következő napokban. Mennyire szoktak belegondolni abba, hogy milyen gyorsan eltelik egy-egy hét, alig kezdődött el, ugye a pünköst hétfővel, ez a hét, aztán most már itt vagyunk, holnap már péntek lesz, és itt egy újabb hétvége, amely egyébként ennek a hónapnak a végét hozza el, és következő hét hétfőn pedig már június 1-ére lapozunk a naptárban. Hát igen, lassan eltelik majd a fele ennek az évnek, és hát nagyon sok mindent hozott már magával, de nem tudjuk, hogy mi lesz még a folytatásban, majd kiderül. Minden esetre számíthatnak ránk a következő órákban is, este hétig biztosan itt leszünk, ha tehetik, maradjanak velünk önök is. Most jönnek a zenék, 5 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Felszámolás alá került a szlovén autóipari vállalkozók által Magyarországon alapított Andrada, ezért nem valósul meg az elektromos autók akkumulátorainak újrahasznosítására tervezett magyarországi beruházás. Az üzleti sajtó, köztük a Forbes, Szlovénia és a Finance korábban kiemelt jelentőségű szlovén külföldi befektetésként mutatta be a projektet, amelyet minden idők legnagyobb szlovén beruházásának tartottak Magyarországon. A beruházás mögött a szlovén autóipar és gazdaság több ismert szereplője állt, köztük a Hidriához kötődő Istok Seljak, Péter Tibaut, aki korábban a gráci székhelyű Magna Steyr akkumulátorprogramját vezette, valamint a TAB Nezsica és az ACH Invest. A beruházást 2023. augusztusában jelentették be Alsó Zsolcán, akkor 10 milliárd forintos projektként évi 10 000 tonnás újrahasznosítási kapacitással és 200 új munkahely ígéretével. A projekt 4,7 milliárd forintos kormányzati támogatási ígéretet is kapott Szijjártó Pétertől. A beruházás értékét először 26,2 millió euróra becsülték, később a tervezett ráfordítást 35 millió euróra emelték, az üzem azonban nem kezdte meg működését. A beruházás előbb Alsó Zsolcán, majd a másodikként kiválasztott Sóskuti helyszínen ütközött lakossági és önkormányzati ellenállásba. A helyiek környezeti kockázatokra, valamint a technológiával és a felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos átláthatóság hiányára hivatkoztak. Az ügy bírósági eljárásokig jutott. A bíróság áprilisban megállapította a társaság fizetésképtelenségét és megindította a felszámolási eljárást. A dokumentumok alapján a cégnek 2024 végén mintegy 14 millió euró tartozása volt, miközben vagyonának értéke hozzávetőleg 10 millió eurót tett ki. A társaság abban az évben több mint 4 millió euró veszteséget termelt. A Forbes Szlovénia azt írta, hogy az Andrada beszállítókkal szemben is tartozást halmozott fel, köztük azzal a céggel szemben, amelynek egy speciális légszűrőrendszert kellett volna szállítania. A Forbes Szlovénia megkeresésére Péter Borász, a társaság igazgatója eddig nem reagált. Az Euraktiv értesülései szerint az Európai Bizottság június közepén terjeszti elő az első úgynevezett klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásaiban. A javaslatot az általános ügyek tanácsának ülésén vitathatják meg, majd két nappal később az Európai Tanács vezetői hagyhatják jóvá. A lap arra is kitér, hogy Ukrajna uniós integrációs folyamatát az elmúlt időszakban elsősorban Magyarország blokkolta. Az Euraktiv szerint azonban az áprilisi magyarországi választások után felálló új kormány már mérsékeltebb álláspontot képviselhet a kérdésben. A csatlakozási tárgyalások több szakaszból állnak, amelyek különböző jogi és politikai területeket fednek le. Az első klaszter az EU demokratikus, gazdasági és intézményi alapelveit érinti, és bár ezt nyitják meg elsőként, rendszerint ezt zárják le utoljára is. Az ukrán EU tagság pontos formájáról továbbra is vita zajlik Európában. Friedrich Merz német kancellár nemrég felvetette egy társult tagság lehetőségét teljes szavazati jog nélkül, ezt azonban Kijev elutasította. Norvég részről pedig azt hangsúlyozták, hogy az európai gazdasági térséghez való csatlakozás sem jelentene ideális átmeneti megoldást Ukrajna számára. Legkevesebb 8-an meghaltak Dél-Libanonban már a viradóra, izraeli csapásokban, több sebesültről is tudni, írja az NNN libanoni hírügynökség. A Türoszt érő dróntámadás során két motorbiciklista vesztette életét, hatan pedig a Nabi Szári térsége melletti autópályán haltak meg. Találatért egy belső menekültek által lakott házat is Szidón városában. Mindeközben a libanoni hadsereg azt közölte, hogy meghalt egy izraeli katona Libanon déli részén. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az Izrael és az Irán barát Hezbollah síita mozgalom között március elején kitört harcokban már 3269 halálos áldozata van az arab országban, a sebesültek száma pedig meghaladja 9800-at.
2: Időjárás.
1: Este a nyugati tájakon is megszűnnek a záporok, majd az éjszaka folyamán mindenütt felszakadozik a felhőzet. Pénteken többnyire derült lesz az ég felettünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 9-14 fok között alakul, déltájban 25-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Játszottunk.
4: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folytott?
3: Nagy kocka.
4: Mi az a nagy kocka?
3: Ekkora nagy kockák.
4: Mit csináltak? Mi az a nagy kocka?
3: Ekkora nagy kockák.
4: Mit csináltatok?
3: Építettünk.

0: Tolnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
1: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. Vidám kacagás és móka hallatszott az elmúlt napokban a lendvai óvoda nagy csoportassaitól. A gyerekek összefogtak és saját kezüleg építettek fel egy kis házikot a csoportszobában. Elárulták azt is, hogy a kaland itt még nem ért véget. Amint jó az idő, a játék az udvaron folytatódik, ahol nagyokat bujócskáznak és kergetőznek. A részleteket már tőlük tudtam meg, de kiktől is?
0: Izák,
2: Domen,
3: Zoe,
4: Zala.
1: Nos, a részletek már is következnek.
5: Egy kis viháncolás volt a csoportban, ugye, amikor benyitottam. Mi folyt éppen, mivel foglalkoztatok?
0: Játszottunk.
5: De nem az asztalnál ültetek csak, ugye? Na, mi folyt ott?
0: Nagy kocka.
5: Mi az a nagy kocka?
0: Ekkora nagy kockák.
5: Mit csináltatok?
0: Építettünk belőle házat.
5: És mi volt ebben az izgalmas, Zoé?
0: Dominó kockákból építettünk aszfaltot, és ott járkáltunk be meg ki.
5: Ez egy nagy valami? Nagy házikot építettetek?
0: Nem, kicsit.
5: Kicsit? És miért vagytok így bemelegedve? Ez burult? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez felburult a végén?
0: Nem.
6: Nem.
5: De miért vagytok így bemelegedve? Annyira mozogtatok, ahogy épült?
0: Nem.
6: Mert nem mozogtunk.
0: Játszottunk.
3: Nekem meg az volt az izgalmas, hogy én a Domene hülyéskedtem.
5: És mind hülyéskedtetek, Domene?
0: Mert...
6: Na, mondd el.
0: Mert játszottunk.
3: Eladtam neki a legóját, a picát.
5: Elvitted?
3: Miért? Játszásért törtük.
5: De miért?
3: Hele, megettük.
5: Játszásiból, ugye?
3: Ja.
5: Akkor építettetek akkor legóból házikot, ha jól értem.
6: Az nem volt.
3: Éppen legó, az olyan egyszerű kocka, nincs neve.
5: Egyszerű kockákból épült egy házikó? Zoli, mekkorára épült meg ez a házikó?
0: Nagyra.
5: Mekkorára, hogy mutasd meg, hogy körülbelül.
6: Akkor ez
5: egy ilyen több mint egy méteres valami volt, ugye?
0: Igen.
5: Igen. Nem burulhat össze?
6: Nem.
5: És akkor
0: rombolott.
5: És akkor e körül szaladgáltatok?
0: Bent bujkáltunk.
5: Ja, be is tudtatok menni?
0: Igen, mert hagytunk egy lukat, és úgy bementünk.
5: Hányan fértek el ebben a házikóban?
0: Hárman.
5: Hárman is akár egyszerre bebújhattok?
0: Igen, ja. Hárman is, meg négyen is.
5: Ja, azért ilyen izgalmas, öten is, ha összehúzottak, gondolom, ugye?
0: Meg nagyobbra is lehet csinálni.
5: Jaj, még nagyobbra? De akkor ez nagyon izgalmas. Régóta van ez a csoportban itt?
6: Igen.
0: A kockák régóta.
5: Otthon is vannak ilyen kockáitok?
6: Nem.
5: Azért is ilyen izgalmas itt a csoportban ez, ugye?
0: Igen.
5: Zala, és te mit játszottál éppen a csoportban, amikor én benyitottam hozzád?
6: Azt, amit mi.
5: Mind együtt voltatok?
6: Igen.
5: Ki fogtok menni az udvarra, mit mondtak?
0: Nem, mert a Tamás vetett.
5: Mit vetett?
0: Füvet, hogy nőjön.
5: Akkor ezek szerint itt nem minden zöld, ugye, az óvi udvarán?
0: Nem.
5: Hol jobb kint lenni az udvaron? Itt az óvodába, vagy akár otthon az udvaron?
0: Az óvodába.
5: Az óviban jobb? Miért jobb, Zoé?
6: Na, van meg.
5: Mi van itt, ami nincs otthon például?
0: Ezek a himbálózók, lépcsők, meg mászókák.
3: Nem izgalmas, mikor futunk, Zoé.
5: Szerettek futni?
0: Igen.
3: Akkor mikor mindenkünk kell kapni.
5: Nem fáradtok el?
3: Állja, csak van kis cesztá nekünk ott.
5: Megbeszélitek az ügyeket?
0: Igen. Aztán leülünk, aztán megbeszéljük. A Izák meg a Domán külön asztalnál vagyunk, én meg a Zala is külön asztalnál, hogy ne hallják, hogy mit fogunk csinálni.
5: Ja. Megbeszélitek?
0: Igen.
5: És ki a főnök, amikor kidönti el, hogy mit fogtok csinálni egymás között?
0: Senki.
5: Csak úgy megbeszélitek?
3: Nem, csak a Zoe meg a Domán.
5: Megbeszélitek? Ti vagytok a főnökök?
0: Igen.

0: Zoé és Domain? Igen. Domain, te a fiúknál, Zoé, te meg a lányoknál?
1: Igen.
0: És mit szoktál nekik mondani ilyenkor, mikor gyűlésetek van? Na most képzeld el, hogy gyűlésünk van. Én is kislány vagyok. Ilyen 5 éves. Mit mondanál?
1: Futunk és elbújunk, és akkor nem fognak minket látni.
0: Nagyon érdekes.
2: Igen, meg oda, mert még mindig őket becsapjuk, hogy elbújunk, aztán amikor mennek fel, akkor utálnik, aztán mindig a mondani szesztának, aztán leölünk.
0: Ja, hogyha amikor gyűlésetek van, akkor egyből le kell ölni.
2: Igen, és oda futunk, mert az asztal meg a szék messze van, a domb meg a bokor az is messze.
0: Akkor mindig így leültök, megbeszéltek, és taktikát változtattok, ha jól értem, ugye? Hogy mi legyen a következő lépés. Hát akkor majdnem úgy vagytok, mint valamilyen sportjátékban, ugye, amikor az edző visszahívja a csapattagokat, és elmondja, hogy most akkor másképp lesz. Izák, mit szólsz hozzá?
1: Hát igen.
0: Te betartod, amit a Domain mond?
1: Igen.
0: El tudod fogadni?
1: Igen.
0: Zoli, ellenkedik neked valaki? Vagy nem úgy lesz, ahogy mondod?
1: Elbújunk a bokorba, és amikor jönnek, elfutunk a bokorból.
3: Gyerek sarok!
4: Kedves gyerekek! A műsorban a lenvai óvodások szerepeltek. A gyerekek meséje és csillogó szemei mindennél jobban bizonyítják, hogy a legértékesebb játékok nem a boltban kaphatók. A kockák, a gyerekek képzeled világa és a társak összefogása elég ahhoz, hogy a lenvai ovisok felépítsék a saját világukat. Ahol játszhatnak, kint pedig a szaladgálás, a bujócska várja őket. De kik is meséltek ezúttal a műsorban?
1: Izák,
2: Domain,
1: Zoé,
2: Zala.
4: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4:45-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
5: És a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni,
2: nem akarok meg felnőni.

Mindjárt 3:46 lesz, Nagy Edmond énekelt itt az MMR-en. Van egy közérdekű felhívás. Május 29-én, tehát holnap 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Pénteken délelőtt 9 és délután 5 óra között várják a jótékony szellemű és embertársaikon segíteni kívánó 18 és 40 év közti személyeket az őssejt nyilvántartásba való feliratkozásra. A nyilvántartás kiegészítése nagyobb esélyt ad azoknak, akiknek betegségük miatt ez az egyetlen lehetőség, hogy a kompatibilis donortól őssejt átültetéssel mentsék meg az életét. A feliratkozás itt Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban pedig a Vöröskereszt helyiségeiben lesz majd. A szervezők a Szlovén Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezete, a Lendvai Egyetemisták Klubja, a Junaki Tretjegánac Tropja Egyesület minden résztvevőnek hálás köszönetet mond. Ennyit tehát akkor holnap lesz erre lehetőség, és a mai nap folyamán a folytatásban még egy kis zene jön. 16:00 múlva, 18:00-kor várjuk Önöket a hírösszefoglaló műsorral, rögtön utána pedig a népzenei összeállítás következik majd.

0: Reklám.
1: Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +38 862 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb csütörtöki jelentéseit Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: Ma bekérették a Ljubljanai Külügyminisztériumba Oroszország szlovéniai ideiglenes ügyvivőjét.
1: Pénteken a szlovén nyelvű írásbeli vizsgával megkezdődik az általános és szakmai érettségi.
2: A magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben a NATO főtitkárával találkozik.
1: Legkevesebb 8-an meghaltak Dél-Libanonban csütörtökre virradóra izraeli csapásokban. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat ezúttal egy diplomáciai hírrel indítjuk. Tartsanak velünk!

0: Ma bekérették a ljubljanai külügyminisztériumba Oroszország szlovéniai ideiglenes ügyvivőjét, miután Moszkva újabb támadásokkal fenyegette meg Kijevet. Továbbá felszólították a diplomatákat és a külföldieket, hogy hagyják el az ukrán fővárost.
1: A hír kapcsán az STA emlékeztetett, Oroszországnak jelenleg nincs kijelölt rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Szlovéniában. Az orosz diplomáciai képviseletet ideiglenes ügyvivőként vezetik. A nagyköveti pozíciót legutóbb Timur Ejvazov töltötte be, megbízatással közelmúltban ért véget.
0: Mai ülésén a kormány áttekintette a rendőrség tavalyi munkájáról szóló éves jelentést, és továbbította azt az országgyűlésnek.
1: A kormányülést követő sajtóközleményben a belügyminisztérium kiemelte, hogy a 2025-ös évet Dél-Kelet-Szlovénia kihívásokkal teli biztonsági helyzete, valamint a rendőrségi állomány foglalkoztatásának és megtartásának előmozdítása jellemezte.
0: A Korrupció Megelőzési Bizottság tavaly 57%-kal több bejelentést kapott, mint az előző évben, és 16%-kal több ügyet oldott meg. A visszaéléseket bejelentők védelme is javult.
1: A bizottság szerint a 2025-ös jelentés a bizottság munkájába vetett bizalom növekedését jelzi, ami megerősíti a független testület szükségességét. A Korrupció Megelőzési Bizottság egy független szlovén állami szerv, amelynek elsődleges feladata a korrupció megelőzése, az integritás védelme, valamint a korrupciós kockázatok csökkentése és vizsgálata a társadalomban.
0: Pénteken a szlovén nyelvi írásbeli vizsgával megkezdődik a szlovéniai középiskolákban és más oktatási intézményekben a tavaszi vizsgaidőszak fő része, az általános és a szakmai érettségi.
1: Szombaton a diákok angol nyelvű írásbeli vizsgát tesznek, majd a következő napokban további vizsgákra kerül sor. A vizsgázókat július 8-án értesítik szakmai érettségiük, július 13-án pedig általános érettségiük eredményéről.
0: A folytatásban hírek Magyarországról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben Mark Rutte NATO főtitkárral találkozik, majd Bart de Wever belga miniszterelnök is fogadja.
1: A tervek szerint pénteken az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel fog aláírni egy politikai megállapodást a Magyarországnak járó helyreállítási alapforrásainak lehívhatóságáról. A cél, a legfőbb cél ugyan továbbra is a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázatok miatt felfüggesztett uniós forrásokból való politikai megállapodás aláírása, de az út emellett lehetőséget biztosít az új magyar kormány két másik céljára is. Kialakítani egy munkakapcsolatot egy másik uniós tagállam vezetőjével, valamint helyreállítani az előző kormány Oroszországgal ápolt szoros kapcsolata miatt megromlott viszonyt a magyar külpolitika és biztonság kapcsán kiemelten fontos szervezetekkel. Magyar legutoljára még megválasztott miniszterelnökként április 29-én járt a belga fővárosban, amikor informális egyeztetéseket folytatott Ursula von der Leyennel, valamint az Európai Tanács elnökével António Costával.
0: A holtankoljak.hu előrejelzése szerint pénteken is jelentős mértékben csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára.
1: A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe. Ebből a tankolók azonban csak akkor vesznek észre változást, ha kannába vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a magyarországi kutakon.
0: Krónikánk folytatásában előbb Horvátországban, majd Olaszországban szomszédulunk. Egy nemzetközi választott bíróság elutasította a MOL Horvátország ellenben nyújtott több 10 millió eurós kártérítési igényét, és 775 ezer euró eljárási költség megfizetésére kötelezte a magyar vállalatot, értesült a Jutarnyi Liszt horvát napilap.
1: A MOL szerint a döntés súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek.
0: 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta Pedro Sánchez-t júniusi spanyolországi látogatására készülve. Sánchez-t magasrangú spanyol tisztviselők kísérték, köztük Maria Isabel Celaá de Guez nagykövet, az újonnan megválasztott pápával tartott találkozón.
1: A spanyol kormányfő Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel is találkozott, aki a külföldi államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatban kapcsolatokért felel. A vatikáni sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések baráti hangulatban zajlottak, és a Spanyolország és a Szentszék közötti együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre összpontosítottak.
0: Informális találkozó keretében tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei Cipruson. A kétnapos találkozó egyeztetésein kizárólag a külügyminiszterek vesznek részt. A csúcs lezárásaként közös konklúziót sem adnak ki, hogy a külügyminiszterek minél szabadabban és őszintén osszák meg kormányaik álláspontjait az unió jelenlegi kérdéseiről.
1: Sajtóhírek szerint az informális találkozón a külügyminiszterek beszélgetni fognak arról, hogy az EU kezdjene tárgyalásokba Oroszországgal, valamint kinevezzenek egy Oroszországgal foglalkozó uniós külön megbízottat, aki a 27 tagállamot képviselni a tárgyalások során.
0: Az Euraktiv értesülései szerint az Európai Bizottság június közepén terjeszti elő az első úgynevezett klaszter megnyitását. Megnyitását Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásaiban. A javaslatot az általános ügyek tanácsának ülésén vitathatják meg, majd két nappal később az Európai Tanács vezetői hagyhatják jóvá.
1: Alap arra is kitér, hogy Ukrajna EU integrációs folyamatát az elmúlt időszakban elsősorban Magyarország blokkolta. Az Euraktiv szerint azonban az áprilisi magyarországi választások után felálló új kormány már mérsékeltebb álláspontot képviselhet a kérdésben. A csatlakozási tárgyalások több szakaszból állnak, amelyek különböző jogi és politikai területeket fednek le. Az első klaszter az EU demokratikus, gazdasági és intézményi alapelveit érinti, és bár ezt nyitják meg elsőként, rendszerint ezt zárják le utoljára is. Az ukrán EU-tagság pontos formájáról továbbra is vita zajlik Európában. Friedrich Merz, német kancellár nemrég felvetette egy társultagság lehetőségét teljes szavazati jog nélkül, ezt azonban Kijev elutasította. Norvég részről pedig azt hangsúlyozták, hogy az európai gazdasági térséghez való csatlakozás sem jelentene ideális átmeneti megoldást Ukrajna számára.
0: Bekérették az orosz külügyminisztériumba Luxemburg moszkvai nagykövetét, amiért a nagyhercegségben exhumálták Andriy Melnyik, az ukrán nacionalisták szervezete volt vezetőjének földi maradványait, jelentette be Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő újságíróknak csütörtökön Moszkvában.
1: Melnyiket és feleségét ünnepélyesen újra temették Ukrajnában. Az orosz fél határozott tiltakozását fejezte ki a diplomatának. Zaharova szerint a május 19-i exhumálás lehetetlen lett volna az illetékes luxemburgi hatóságok beleegyezése nélkül. Zaharova hangsúlyozta, hogy Oroszország a luxemburgi hatóságok lépéseit úgy értékeli, mint a II. Világháború több millió áldozata emlékének megsértését, valamint a nácik és bűntársaik hősi avatásában való bűnrészességet.
0: Legkevesebb 8-an meghaltak Dél-Libanonban, már a viradóra, izraeli csapásokban. Több sebesültről is tudni, írja az NNA libanoni hírügynökség.
1: Egy tűrosztéről dróntámadás során két motorbiciklista vesztette életét, 6-an pedig a Nabiszári térsége melletti autópályán haltak meg. Találatért egy belső menekültek által lakott házati Szidon városában. Mindeközben a libanoni hadsereg azt közölte, hogy meghalt egy izraeli katona Libanon déli részén. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az Izrael és az Irán barát Hezbollah síita mozgalom között március elején kitört harcoknak már 3269 halálos áldozata van az arab országban, a sebesültek száma pedig meghaladja a 9800-at. Washingtonban pénteken folytatódnak a megbeszélések az izraeli és a libanoni delegációk között. Most először asztalhoz ülnek a két ország katonai tisztségviselői is, hogy megvitassák a biztonsági helyzetet. Libanon és Izrael áprilisban kezdtek tárgyalásokba az Egyesült Államok közvetítésével.
0: És ez már záróhírünk benne arról, hogy nem csak mi szenvedünk a napok óta tartó hőségtől. Május 27-én Írország rekorddöntő májusi hőhullámot élt át. A hőmérséklet Dublinban és az ország más részein második egymást követő napon is 30 fok fölé emelkedett. Portugáliában még magasabbra kúszott a hőmérő higanyszála. A Lisszabontól mintegy 80 kilométerre északkeletre fekvő Santarém térségében már délelőtt 37 fokot mértek.
1: A Nagy-Britanniát és Franciaországot is sújtó korai hőhullám miatt mindkét országban megdőltek a májusban korábban mért melegrekordok. Franciaországban 7 közvetlenül vagy közvetve a hőséghez köthető halálos áldozata is volt a kánikulának. Az országban mért keddi átlaghőmérséklet pedig elérte a 24,8 fokot. Indiában szintén napok óta tart a hőhullám. Az Uttar Pradesh állam északi részén fekvő Banda városában kedden 47,4 Celsius fokos csúcshőmérsékletet regisztráltak, ezért a kormány víztakarékosságra szólította fel a helyi lakosságot.
2: Sport.
0: Robi Markolya ma bejutott a müncheni sportlövő világkupa pénteki versenyére a kiskaliberű precíziós puskalövészet 50 méteres olimpiai szakágában. A három test helyzetből álló versenyszámban az 52 éves muravidéki sportoló 579 lövést ért el a bajor fővárosban, ebből 198-at fekvő, 192-t térdelő és 189-et álló helyzetben. A norvég Jon Herman Hegg 595 lövéssel, 199-et fekvő és térdelő helyzetben, valamint 197-et álló helyzetben nyerte a verseny kieséses szakaszát. Vladimir Kokol edző 2,5 év után távozik a Muranona női labdarúgó csapattól, jelentette be honlapján a klub. Kokol vezetése alatt a muravidéki együttes 3 országos bajnoki címet és 2 szlovén kupát nyert, valamint bejutott a bajnokok ligájának 8. döntőjébe, ami a klub legnagyobb nemzetközi sikere. A Ferencváros hivatalosan is bejelentette, hogy Robi Kén távozik a vezetőedzői posztról. Az ír szakember másfél év alatt bajnoki címet, magyar kupát és komoly nemzetközi sikereket hozott a klubnak. Az Európa Ligában a legjobb 16 közé jutott a csapattal. A vezetőedző távozása után több játékos jövője is bizonytalan, miközben 11 futballista szerződése jár le június végén. A távozók között az első Alexander Pešić lett, aki 3 szezon után elhagyja a Ferencvárost. A szerb támadó 94 mérkőzésen 31 gólt szerzett zöld-fehér mezben. Az utóbbi szezonban már kevesebb lehetőséget kapott, így várható volt a távozásra. Egyre több külföldi sajtóhír szól Mohamed Abu Fani jövőjéről is. Az izraeli középpályás iránt a Cervena Zvezda és a Hapoel Tel Aviv is érdeklődik. Abu Fani a Fradi egyik legértékesebb játékosa, így eladása komoly bevételt jelenthet a klubnak. 30 győztes mérkőzés után vereséget szenvedett a világ első Jannik Sinner. Az olasz klasszis a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros második fordulójában 6-3-6-2-5-1-re vezetett a ranglistán 56. Juan Manuel Serrano ellen, mégsem nyerte meg a mérkőzést. Sinner elkezdte egyre jobban megérezni a forróságot, az extrém körülményeket, és hatalmas meglepetésre búcsúzott a salakos Grand Slam korai szakaszában.
1: Időjárás. Este a nyugati tájakon is megszűnnek a záporok, majd az éjszaka folyamán mindenhol felszakadozik a felhőzet. Pénteken többnyire derült lesz az ég, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul, déltájban 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton többnyire napos idő várható és erősödik a nappali felmelegedés. Vasárnap változóan felhős időben lesz részünk, délután helyi záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek csütörtöki jelentéseiből tallóztunk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó MMR rádiózást!
2: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal az Ökrös Zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumáról válogatunk felvételeket. A lemezen szóló számok egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját szemléltetik. A felvezetőben Rába Közi muzsika szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. Az Elindultam Szép Hazámból kezdetű népdal Bartók egyik korai népdal feldolgozása által híressé vált dallam, az Ökrös Zenekar 2001-es kiadványának visszatérő témája. Az eredeti dallamot 1906-ban gyűjtötte Bartók Gyulán, és ahogy a zenekar brácsása Kelemen László fogalmaz, az rövid időn belül közismerté lett, szinte második himnusszá vált az első világháború által megcsonkított és szétszóratott magyarság számára.

E dallam különböző változatait szedte egy csokorba az Ökrös zenekar. A Keservestől a Ritka magyaron át, a Román batutáig, megfűszerezve más, a zenekar által kedvelt ideillő dallamokkal. A következő felvételen, a kalotaszegi népzenei hagyományban, azon belül is a cigánycsárdásban, az úgynevezett csingerállásban, majd pedig a mezőségi bálványos Csaba táncdallamai között bukkan föl a téma.

A népzenei szaknyelvben vándordallamoknak nevezzük azokat a dallamokat, amelyek egy kultúrkörön belül nagy területen hosszú idő alatt terjednek el, és a néphagyományban más és más szerepet töltenek be. Így lehet ugyanaz a dallam egy énekelt keserves, máshol pedig sodró, feszes táncene, mint amilyen a következő felvételen hallható Magyar Péter Laki Sebes Forduló.

Az úgynevezett vándordallamok sajátossága az is, hogy végletekig letisztult, lekerekedett formájukban könnyen alkalmazkodnak a legeltérőbb táncritmusokhoz és különböző nyelvekhez is. Az egymás mellett élő népek dallamkincsében mindig voltak kölcsönzések, átfedések. A kalotaszegi népzene különösen ékes példája ennek, hiszen a magyar, a román és a cigány kultúra elválaszthatatlanul idomul egymáshoz, mindez magas színvonalú, hangszeres, vonószenekari megszólalásmódban. Következő felvételünkön kalotaszegi román népi táncdallamok szólnak, és a vándordallamunk a szám végén keservesként jelenik meg.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban az Ökrös Zenekar Elindultam Szép Hazámból című albumának felvételeit szólaltattuk meg, amely egy közismert magyar népdal tájegységeken átívelő vándorútját mutatja be. Végezetül egy szokatlanabb hangzású, a mára marosi népzenei hangzást idéző felvételen köszön vissza mai adásunk központi dallama, megjelenítve a kivándorlást is szimbolizáló ritmusvilágot a dal kíséretében. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető, Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, május 28-a csütörtök van, eljön a búcsú ideje, hamarosan véget ér a vezetett műsorrész itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, Bencik István volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Mindenkinek további jó rádiózást és szép estét kívánunk. Amennyiben a rádiózást választják, jönnek majd ismétlések, de előtte még esti mese 7 órakor, aztán Magyar Nóták Csárdások, 20 órakor a Terepjárót, fél 9-kor az Arénát, 9 óra után az Iránytű legutóbbi részét tűzzük ismét műsorunkra, és természetesen várjuk Önöket a folytatásban is, holnap reggel pedig 17:30-kor ismét indul a vezetett műsorrész. Szép estét mindenkinek!
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Benedek Elek, a vén leány. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy vén leány. Vénebb volt ez még az ország útjánál is, hanem vénség ide, vénség oda. Még csúnya is volt szegény, olyan nagy volt a szája, hogy a füléig ért, orra meg olyan hosszú, hogy lekonyult a földig. Hát aztán nem is tuda, hogy pártában maradt szegény feje, pedig szörnyű gazdag volt. Annyi volt az aranya ezüstje, hogy szinte kicsordult a ládából. Neszét vette a vén leány gazdagságának 12 zsivány. Ezek bezzeg nem töröttek a csúnyaságával. Megegyeztek, hogy majd egy este beállítanak hozzá. De bizony nem azért, hogy valamelyik feleségül vegye a leányt, hanem hogy kiürítsék a ládáját. Nagy este csak ugyan bemegy a 12 zsivány a vén leány kertjébe, onnét egyet előre küldnek, hadd lesse meg, hogy alszik-e már. Hát a leány éppen akkor feküdött volt le, s mikor a zsivány betekintett az ablakon, akkorát ásított, hogy az ablak megrendült belé. Mondta magában a leány, de úgy, hogy a zsivány jól hallotta. Na itt az első. A zsivány azt hitte, hogy ő ráérti, ezt pedig a leány az ásításra értette, s nagy ilyetten visszafutott a többihez, mondta nekik. Még nem lehet bemenni, nem alszik. Úgy látszik, ezer ördöge van a leánynak, hát észrevette, hogy itt vagyok. Mert amikor betekintettem az ablakon, hát azt mondta, hogy itt az első. Oda megy a második zsivány is, hadd lássa, hogy csak ugyan igaza van-e az elsőnek, de amikor éppen betekintett az ablakon, akkor jött a vén leányra a második ásítás, mondta erre is. Itt a második. Visszafut a második zsivány, és mondja a többieknek. Hát ennek a leánynak csak ugyan ördöge van. Fekszik az ágyába, nem is néz az ablak felé, mégis észrevette, hogy ott vagyok. Na de most már csak ugyan kipróbálták mind a 12-en, hogy vajon igazán úgy van-e, ahogy az elsős második zsivány mondotta. Szép sorjában mind az ablakhoz sompolyogtak, s a leányra mindig akkor jött az ásítás, mondta is egymás után. Itt a harmadik. Itt a negyedik. Mikor azt mondta, hogy itt a 12., erősen megrökönyödtek a zsiványok, s elkezdtek suttogni. Tanakodtak, hogy mit csináljanak. Amint így suttogtak volna, egyszer csak mondja a vén lány jó hangosan. Csak sustorogjatok, hát mindjárt bekaplak. Jaj, de erre már szörnyen megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy nekik szól, pedig hát úgy volt az, hogy a vén lány vadalmát főzött, az sustorgott főzés közben, s arra mondta, hogy csak sustorogjanak, mert mindjárt bekapja. Hát bizony a zsiványoknak az inába szállott a bátorságuk, visszamentek a kertbe, ottan meghúzottak a nagy laboda levelek közt, úgy várták, hogy egyszer mégis elalszik a vén lány, és akkor majd elvihetik a pénzes ládáját. A kozban fölkel a vén leány, megeszi a főtt vadalmát, s megint le akar feküdni, de akkor veszi észre, hogy az ő kedves kutyája, Laboda, aki az ő ágyában szokott hálni, nincs bent a szobában. Kimegy a pitvarba, s nagyot füttyent. Hé, Laboda, hé! Gyere, bé, bújjad unnám alá! Na, hiszen a zsiványoknak sem kellett több. Azt hitték nem, hogy félne, hanem még csúfolja őket a vén leány. Na, uccu! Megszaladtak, mintha a szemüket vették volna ki. Eszök nélkül ugráltak át a kerítésen, vissza sem mertek nézni a vén leány házára. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Itt a vége, most jövőn le.
2: Csepámokat!
3: Fura vidéki Magyar Rádió FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
5: A hét magyar nótája.

táncol a férgek méret. Hangosodt a matrós sárga, mosott kislány párját várja testére. Szerelemről susog a nap a vízcsokban, és a csókat mindgyakrabban cserélik. Nem tudja meg senki, mi a hamarabb.

mondja meg senki a Balaton, elhallgatja kérni. A keszthelyi füdes parton gyönyörű, szép holdvilágos az este. Oda várom, fogalamban hadd öleljen, hogy csókoljon kedvére. Halványultak a csillagok, hajlamosan, a szívem meg nála maradt örökre. Üdes csókját visszaadni.

nem tudni, hogy ki a bolond. Ő vagy azok, akik kinyúlnyai jár. Bánatába lett a Jóska, a falunak bolond csavargója.

ezért bonyol szegény bolond. Így búcsúzik el a bolond.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Három téma a mai terepjáróba. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Számos vérbetegség esetén a vérképző őssejt átültetés jelenti az egyetlen esélyt az életre. Minden új donor reményt adhat egy betegnek az életben maradásra. Muraszombatban és Lendván 2026. május 29-én 9 és 17 óra között szervezik meg a Kerülj fel a listára akciót. Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban pedig az Ulica Staneta Rozmana 3-as házszám alatti Vöröskereszt helységeiben várják a 18 és 40 év közötti egészséges fiatalokat, akik csatlakozhatnak az őssejdonorok bázisához. Lehet, hogy éppen az itteni listáról akad megfelelő donor valaki életének megmentésére. Cigán Szilvia a Vöröskereszt lendvai területi szervezetének titkárát, Gomzi Jablanovec Natáliát és az esemény kezdeményezőjét Peter Balazsekot szólaltatta meg.
2: Örömmel meghívok minden hallgatót, aki el tud jönni 18 és 40 év között az úgynevezett PCSE, azért már iratkoz be listára, ahol beiratkoznak, és eventuálisan a rákos betegeknek tudnak segíteni ezzel, ha persze valakivel kompatibilisak. Az azt jelenti, hogy az a beiratkozás fájdalommentes, de igazából, hogyha eljön az adománypontig, akkor egy fámát kell ledönteni, hogy az is fájdalommentes. Az nem, mint a valamikori adományozás, hogy valamieket fúrnak, meg valamieket húznak ki, hanem az egyszerű, mint a véradás szintén van. És reméljük, hogy ez az adott bázis tágítása sikeres lesz, és hogy minél több nevet tudunk beírni.
3: Nyilatkozta Gomzi Jablanovec Natália, az akció szervezője a Szlovén Vöröskereszt Lendvai területi szervezete, a Lendvai Egyetemisták klubja és a Junáki Tretjega nad Stropja egyesület. Kezdeményezője Péter Balázsek.
4: Miért olyan fontos, hogy a mi környezetünkben is az emberek feliratkozzanak a donor listára? Azért, mert demográfiailag nagyobb a lehetőség, hogy a saját közegedben megfelelő donor leszel valakinek, akinek ebben a környezetben szüksége van őssejt átültetésre. Először mindig a rokonok, pontosabban testvérek közt keresik a megfelelő alanyt, de egyébként a környezetből a nem rokoni adományozók előbb lesznek megfelelőek, mint a távolabbról származók. Az őssejtdonorok nyilvántartása egységes az egész világon, így az is lehet, hogy valaki majd a világ másik végén élő rászorulónak lesz megfelelő adományozója.
3: Még egyszer, holnap, pénteken délelőtt 9 és délután 5 óra között várják a jótékony szellemű és embertársaikon segíteni kívánó 18 és 40 év közti személyeket az őssejt nyilvántartásba való feliratkozásra. A nyilvántartás kiegészítése nagyobb esélyt ad azoknak, akiknek betegségük miatt ez az egyetlen lehetőség, hogy a kompatibilis donortól őssejt átültetéssel mentsék meg az életét. Lendván a Védelmi és Mentési Központban, Muraszombatban a Vöröskereszt helységeiben jelentkezhetnek.
1: Hosszabb idő után újra Dobrona község, konkrétan pedig a dobronaki kétnyelvű általános iskola rendezhette meg 7 község általános iskolásainak regionális jellegű kerékpárversenyét. Ráadásul a győztesek épp a hazai pálya előnyeit élvező fiúk lettek, de sajnos csak egyikük az első helyzet képviselheti a közigazgatási egység területét Ljubljanában az országos versenyen június 6-án. Szabó Márk riportja.
5: Göntér Mátyás.
6: Dobronak iskoláról, ugye?
5: Igen. Úgy gondoltam, hogy részt veszek benne, mert tavaly csináltam a vizsgát. A legtöbbből nulla hibám volt, és azért mondtam, hogy idén én is szeretnék menni a versenyre, hogy megpróbálom magamat.
6: Szeretsz is biciklizni? Sokat szoktál?
5: Igen, nagyon sokat. Itt a faluban szoktam menni a biciklimmel.
6: Ki szoktál menni faluból is esetleg? Göntérháza, Strelec, ilyenek?
5: Nem, legtöbbször a Orchideához, csak úgy.
6: Nem szoktál egy kicsit félni, hogy a forgalom milyen, tudod, a kamion, meg ilyesmi?
5: Nem, nem.
6: Az útra szoktál menni, vagy főútra, vagy pedig az ilyen bicikli utakon szoktál menni?
5: Főúton is szoktam menni, főleg bicikli utakon.
6: Az jobb azért a bicikli út.
5: Igen, picit igen.
6: Picit biztonságosabb.
5: Igen.
6: Na és akkor ma milyen feladatok voltak? Itt körbe mentetek a faluba, megmutatták már, hogy mit kell csinálni gyakorlati részben.
5: Most mértük meg magunkat a tudásban, hogy mit tudunk a forgalomról. 30 kérdés volt, számítógépbe be kellett írni, és nekem a 30 kérdésből mind a 30 jó volt. Most jön az út, utána a poligon.
7: Göntér Matyi épp második lett a versenyen. A győztes a szintén Dobronakon iskolába járó Lukázsán Kráj lett, aki a ljubljanai országos fordulóban képviseli majd a hét községet. Szolarics László volt a verseny iskolai koordinátora szervezője.
8: Tehát a Lendvai Közigazgatási Egység belül iskolát. Tehát 8 iskolának kellene itt lenni, 5-en vannak itt. Tunisa, Palina, Bistrica, ők nincsenek. Nem jöttek. Nem járnak erre a versenyre.
6: Itt vagyunk most Dobronakon, ahol a község és a Baleset Megelőzési Bizottság kerékpáros versenyt tart. Hagyománnyal rendelkezik, nem először történik ilyesmi. Hány fiatal van itt, lány
8: és fiú? Most már csak 13. Mindegyik iskola 4-et nevezhetett volna, de legtöbben 2-t. Lendváról 4-en jöttek, Odriáncról 3-an, Kebelőre, Dobronakra, Göntérházáról pedig 2-en. A verseny az három részbe áll össze, tehát az elméleti verseny, központi, országos, utána mennek az útra, tehát a forgalmi részét, és akkor van az ügyességi poligon, ahol pedig akkor az ügyességit mutatják be. Ki legkevesebb büntető pontot szed össze, az nyer. Ő megy akkor az országosra. A lendvai közigazgatásból csak egy. Muraszombatban, mert több az iskola, onnét 2 mehet.
7: A környék mind a 4 körzeti vezetőjével biztosította, a lendvai rendőrállomás a verseny utcai forgalmi részét igen komolyan véve tehát azt. Darkos Krabán, aki Dobronak és környékért felelős, ezt mondta.
9: Najprej lepo pozdravljam, mene policijska postaja Lendava. Ja, na take dogodke se izredno radi odzovemo.
7: Vezetőségünk és mi is igen szívesen veszünk részt ilyen rendezvényeken, ahol a gyermekekről van szó. Első a biztonság, hisz a mindennapi és veszélyes forgalomban kell helytálljanak a gyerekek. Ebben segít őket mi is, hisz sok a teherautó is az utakon. A mikromobilitási statisztikák romlanak, azért is, mert a fiatalok egyre kevésbé ügyesek a közlekedésben. Valószínűleg túl keveset vannak kint és bicikliznek, rollereznek. A falvakban még egy kicsit jobb a helyzet, a városokban rosszabb. Ezért a gyerekek minél többet legyenek kint a forgalomban, hogy gyakorolhassanak. A vizsga ugyanis semmit sem ér, ha nem gyakorolnak. Ha csak lehet, akkor pedig a kerékpárutakat használják, és ha bár sokszor ismételgetjük, de legyünk elővigyázatok. Zatosak mindannyian.
9: Én dosti krát ja spregledaj az Irma és Szilja, tak da je res potrebna previdnost, vkolikor se kolesom odležem v cestnom prometu.
1: Gondolták volna, hogy az érettségire lehet elektromos gokártot is gyártani? Nos, lehet. Erre vállalkozott a lendvai kétnyelvű középiskola két végzős gépész technikusa, Nagy Teó és Mário Sárkezi. Tanáruk Varga Teodor mentorálásával egy olyan terméket készítettek a szakmai érettségire, amellyel akár 50 km/órás sebességgel is lehet száguldani. Az ötletes csapatot a napokban kerestük fel. Elsőként Varga Teodor mentor mutatja be a kis versenyautó keletkezés történetét Szőke Krisztina riportjában.
10: Ugye ez az érettségének a negyedik tantárgya, hogy mi szokunk fogalmazni. A témát ők már az iskola év elején kiválasszák. Mi úgy mondom egymás között akkor a mentorok elosszuk, hogy ki miben mentorált, vagy ki melyik területet fedi. Olyan diákokat próbál kapni, és attól fogva közösen a diákokkal úgy mondom munka mellett, vagy hétvégi munkában ezt próbáljuk segíteni, hogy ők végezzik el, még csinálják még magát a projektet. Hát a dokumentációval őszintén megmondva megleptek, mivel hogy mikor csak a tartalomjegyzéket elküldték, már az 33 vagy 35 oldalas volt, szóval ez egy diplomamunkának is jóformán már megfelelne, de mivel ennyi munka volt benne, ezért nem is akadályoztam őket abban, hogy ne írják le azokat a tapasztalatokat, amiket itt szereztek, mivel hogy voltak azért dolgok is, amik nem úgy mentek, ahogy kellett volna, és általában a hibák azok, amikből jobban tudunk tanulni.
1: Részletezte a mentor. A szakmai érettségi projekt munkáját két végzős gépisztechnikus, Nagy Teo és Mário Sárkezi együtt készítette el. Nagy Teo így összegezte az előzményeket.
11: Gokartot már régen a barátommal meg szerettük volna csinálni. Előzetesen egy 125 köbcentis benzinmotorral szerettük volna megcsinálni, de lassan rájöttünk, hogy sok baj volt vele, és ez miatt egy villanymotorra váltottunk. 2 évvel ezelőtt jött az ötlet, de ezelőtt fél éve kezdtük el csinálni, és ebben a 6 hónapban körülbelül sikerült az egész gokartot összerakni, hogy teljesen hiba nélkül dolgozzon.
12: A keletkezési folyamatról pedig megtudtuk.
11: Az egész projekt úgy kezdődött, hogy SolidWorks-ban rajzoltuk le az egész alkatrészeket és a vázat. Ebből akkor próbáltunk összerakni egy olyan gokartot, amely mind a kettő számára jó legyen. Persze az ülést is lehet előre és hátra tenni, mert nagy a magassági különbség mi köztünk, és emiatt akkor sok ilyen dolgokra kellett vigyázni, hogy mind a ketten vezethessük. Villanymotort is nehéz volt választani, mert kellett tudnunk pontosan milyen batteri kell hozzá, és hogyan kell ezt összekötni, és milyen teljesítményt szeretnénk mi ebből kihozni. Így 5 kW-os motorra jöttünk, és 72 voltos batterit vettünk hozzá. Ez szerintünk egy nagyon jó teljesítmény, ez a gokarthoz. Elég erős, és lehet vele játszadozni, vagy lehet vele száguldozni.
12: A gokart másik atya, Mário Serkézi, negyedikes gépésztechnikus.
13: Prvič hotelok od zahobidelot, potem pa prišla zaključna naloga, in so si mislili, da bo to naredilo.
14: Először kettftelésből szerettünk volna egy gokártot elkészíteni, aztán elérkeztünk az érettségihez és a projektmunkánkhoz. Úgy döntöttünk, hogy egy jól kidolgozott járművet készítünk, így keletkezett ez a gokárt. Sok bonyodalmunk adódott, főképp az elektromotor miatt, amit nehéz összeállítani a számos részecske miatt. A gokártunk nagy teljesítményű, hiszen akár 50 km/órás sebességet is elér fél teljesítménnyel. Ha 100%-ban kiszeretnénk használni a kapacitását, akkor szükség lenne még egy akkumulátorra.
13: Ha bi hotela 100% moc iskoristit, bi mogla nabaviti še eno baterijo. Predstavila sva ga tudi na srednji šoli.
14: A gokártot bemutattuk a középiskolák találkozóján is. Mint mondták, különleges, hiszen nagy teljesítményű. Ott a diákok is kipróbálták, de csak lassan, óvatosan közlekedtek vele. Ez a mi termékünk, büszkék vagyunk rá. Olyan, ami ennek elképzeltük, és zökkenőmentesen lehet vele közlekedni. Sőt, gyors is. Nagyon büszkék vagyunk rá.
12: Mondta Mário Serkézi. A két diák munkája során néhány kihívás elé volt állítva. Nagy Teó.
11: A fékrendszer az egy nagy kihívást mutatott benne számunkra, mert szerettünk volna egy kézi féket és egy lábféket csinálni, de a rendszer nem dolgozott jól, és emiatt csak a kézi fékre maradtunk, és még azzal is van pár gond, de azt szerintem a jövőben elbírjuk majd távolítani.
12: Milyen ennek a járműnek az értéke?
11: Ennek a járműnek az értéke körülbelül 2000 euró, persze nagyon sok munkát raktunk bele, és nekem felbecsülhetetlen, mert mégis egy olyan projekt, amit saját magunk készítettünk, és sok-sok órát raktunk bele.
12: Mint elhangzott, a gokárt építése anyagi költségekkel is járt.
11: A közeli vállalatoktól kértünk donációkat, és ebből 900 euró gyűlött össze. A Mart Metal, Paloma, Nograd és Krisztina Kolenko SP vállalatok támogattak minket, és persze az iskola is.
12: Varga Teodor, a Lendvai Középiskola szaktanára, a gokártot készítő két diák mentora továbbá hangsúlyozta.
10: Őszintén megmondva, hálás vagyok, hogy olyan iskolai környezetben dolgozhatok, ahol a diákok nem csak tanulnak, hanem amit álmodnak, azt meg is tudják csinálni, vagy ki is tudják vitelezni. Ugye szerintem itt a két diákunkkal most ilyen hasonló projekt történt. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy végig tudták vinni ezt a projektet, mivel ez nem kis dolog. Én megpróbáltam ugye őket irányítani, vagy irányt mutatni nekik azokban a pillanatokban, amikor tényleg nem tudták, hogy merre, vagy hogy tovább.
12: A végzős diákok június 10-én védik meg a szakmai érettségén az általuk készített versenyautót. Nagy Teo és Mário Serkézi ősszel Mariborban a gépészeti karon szeretné folytatni tanulmányait. Ennek kapcsán Varga Teodor mentor hozzáfűzte.
10: Buzdítom is őket arra, hogy tovább tanuljanak, és a tovább tanulás mellett ugye, mert Maribort szeretnék választani, ott van még egy ilyen elektromos formula projekt, amiben buzdítom őket, hogy már az első osztályba lépjenek be, és próbálnak meg csatlakozni, mivel ez még csak plusz tudást tud nekik nyújtani, vagy tapasztalatot, amit később fel tudnak használni ugye ilyen gépek gyártásánál.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cigán Szilvia, Szabó Márk és Szőke Krisztina összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Még minden nyitott az osztályozón a NAFTA és a Primorje között. Az első mérkőzés Ajdovscsinán szerdán 0-0-ra végződött. A visszavágót vasárnap rendezik Lendván. Három perc után Marosa szerezhette volna meg a vezetést a NAFTA-nak, de a gólt Les miatt érvénytelenítette Schmeitz játékvezető. A 29-ben Fickó révén volt először veszélyes a Primorje is. A 32. percben Luka Pichler lövésénél védett nagyot Mohorovics. 4 perccel később a kapufa, illetve az újabb Les mentette meg a Primorjét a hátránytól. A szünet után valamest változott a játék képe, hiszen a házigazda volt a veszélyesebb csapat. Az 55. percben Murillo 7 méterről csak a felső lécet talált el. A 64. percben Kadrić fejese jelentett veszélyt a Lendvai kapura. A NAFTA ellentámadásokból próbált veszélyes lenni, de kevés sikerrel. A 93. percben Strajnari volt az utolsó lehetőség a mérkőzésen, de lövése után is maradt a 0-0. A Primorje 56%-ban birtokolt a labdát, és 17-szer lőtt a NAFTA kapuja felé. A vendégek 7-szer próbálkoztak. A feljutás kérdése tehát így vasárnap Lendván dől el. Bozsik József, a NAFTA vezető edzője nyilatkozott rádiónknak ma délelőtt.
2: Nyilván én azt gondolom, hogy ugye ez egy 180 perces párharc, úgyhogy fejidőben vagyunk, egyelőre döntetlen az állás. Az esélyeinket nyilván ezen növeltük, hiszen az idegenbeli félidőt ezt jól abszolváltuk, hazai pályán pedig nőnek az esélyeink a szurkolókkal ellátón.
1: A mérkőzést hogy látta, hogy volt a fiúk reakciója a pénteki döntetlen után, tehát elégedette a hozzáállással, amit látott a pályán akkor?
2: Igen, abszolút ezt mondtam nekik egyből az öltözőben a mérkőzés után, hogy ez volt az a reakció, amit én elvártam és amire számítottam tőlük, amiről beszéltünk itt az elmúlt 2-3 napban a mérkőzés előtt, hogy ezt a karaktert mutassák meg. Ez abszolút sikerült, ez is a kulcsa annak, hogy ilyen jó mérkőzést játszottunk. Igazából én azt gondolom, hogy ameddig az időjárás nem romlott el, és ez a szembeszél ugye a másik félben nem nehezítette a dolgunkat, addig nekünk voltak komolyabb lehetőségeink. Aztán a szembeszél lett kihasználva a Primorje a másodikba kicsit dominánsabb tudott lenni. Igaz, az is hozzátartozik a mérkőzés képéhez, hogy a támadóinktól ez nagy erőfeszítést igényel egy ilyen típusú csapat elleni játék, és ott, amikor a Bakti és a Luka Pichler egy kicsit elkezdett fáradni ott az 50.-60. Perc környékén, akkor a pressingünk nem úgy működött, mint előtte, de az Zorica és a Jászeregics beállásával megint után ismét dominánsak lettünk, megint nyomást tudtunk rájuk tenni, és ott megint nekünk voltak azok a lehetőségeink, amiből akár a saját javunkra is eldönthettük volna ezt már az első mérkőzést.
1: Tehát akkor Lendván is ilyen megoldásra számíthatunk, hogy Zorica esetleg a második fél időben lép be?
2: Igen, hasonlóan gondolkodunk, ugye ez egy 180 perces mérkőzés, még egyszer hangsúlyozom, szerintem mindkét csapat hasonlóba fog gondolkodni, mint az első mérkőzésen. Nyilván van egy B-tervünk is, meglátjuk, hogy alakul a második mérkőzés, mihez kell nyúlni, milyen eszközhöz. Ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy nagyon komplex csapatunk van, nagyon jól kezeli a csapat a különböző helyzeteket, és mindenre van eszközünk, úgyhogy azt az eszközt kell majd használni a siker érdekében, amire szükség lesz.
1: És optimistán tekint a vasárnapi mérkőzésre?
2: Abszolút. Az első mérkőzésen is jól futballoztunk, ugyanígy lesz szerintem a másodikon is. Én alapvetően nagyon optimista vagyok az egész szezonnal kapcsolatban. Nekem az a véleményem, hogy ez a két csapat, aki 75 pontot gyűjtött a másodosztályban, az első osztályban simán a középmezőnybe végzett volna idén. Két ilyen erőségű csapatról beszélünk. Futballban én azt látom, hogy jobbak vagyunk, mint a Primorje. Nyilván a másik fél egy ilyen nagyon fizikális csapkodó játékot hozott, de azt is nagyon jól kezeltük. Úgyhogy nem látok olyan szegmenset, amiben fölénk tud kerekedni az ellenfél. Az is egy jó dolog szerintem jelen pillanatban, hogy rajtuk óriási nyomás lesz, hiszen ők vannak az első osztályban jelen pillanatban, nekik kell bent maradni, nekünk nincs vesztenivalónk, hiszen összességében az egész szezonunkat nézve, én azt gondolom, hogy ezzel a mérkőzéssel nekünk csak nyernivalónk lesz.
1: A Máté tágójával a Crystal Palace nyerte meg a konferencia ligát a Rayo Vallecano ellen. Mindkét csapat először szerepelt európai kupa döntőben. A sorozat történetének 5. döntőjében harmadszor angol csapat örülhetett a győzelemnek. A győztes Palace a trófea mellett kiharcolta az Európa Ligában való indulást a 2026-27-es idényben, míg a vesztes Rayo lemaradt a nemzetközi szintéről. Az első fél időben nem sok helyzetet láthatott a közönség, de a csata ettől függetlenül kemény volt. Az angolok első komolyabb lehetősége Mitchell nevéhez fűződik, aki az ötösről centikkel a kapufa mellé fejelte a labdát. A fordulást követően viszont megszerezte a vezetést a Palace. Wharton távoli lövése kijött Batalla kapusról. A labda már Téta elé pattant, aki kapásból betalált. A következő percekben többször is óriási lehetősége volt előnye megduplázására a Palace-nek. Előbb Pino szabadrugása csattant a kapufán, majd a következő akció végén már Téta lövése ment el a kapu mellett. A spanyolok játéka a hajrában ugyan feljavult, de igazán nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni az angol kapu előtt. A meccs legjobbjának választott Adam Wharton úgy fogalmazott, nem lehet szavakba önteni a sikert. Mint mondta, a klub első európai szereplésénél rögtön megnyerni a trófeát hihetetlen. Keményen meg kellett dolgoznunk érte, és mi ezt tettük a szezon során, mondta az angol játékos. A 108-szoros válogatott kapus Király Gábor 2004 és 2007 között védte a Crystal Palace kapuját. Király a helyszínen szurkolt volt csapatának a konferencia liga döntőben, amely után az M4 Sport stábjának nyilatkozott lépcsében, ahol Török Olivier kérdezte őt.
3: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt, és ahogy említetted, a FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs, úgyhogy nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni. Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Csütörtöki Aréna. Műsorunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszont hallásra!

Látod, itt vagyunk, szórakozunk. Látod,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Iránytű. A Mura vidéki magyar rádió turisztikai műsora.
2: Madeira az Atlanti-óceán egyik legkülönlegesebb szigete. Vulkanikus hegycsúcsok, meredek sziklák, buja, babérerdők és állandóan változó időjárás jellemzi. Nem véletlenül nevezik az örök tavasz szigetének, hiszen egyetlen nap alatt is megtapasztalhatjuk a napsütést, a ködöt, az esőt és a szeles hegyvidéki klímát. Mai adásunkban Borsos Flóra mesél madeirai élményeikről, a vadregényes tájakról és a híres túraútvonalakról. Ha tehetik, tartsanak velünk! A portugál fennhatóság alá tartozó sziget nem csak a természetkedvelők, hanem a túrázók és az aktív kikapcsolódásra vágyók körében is egyre népszerűbb úti cél. Borsos Flóra régóta szerette volna saját szemével is látni Madeirát.
3: Nagyon régóta el szerettem volna menni Madeirára. Hát az interneten láttam, hogy milyen szép, viszont össze kellett gyűjtenem a bátorságomat hozzá, hogy ide utazzunk, mert autót kell bérelni, messzebb is van egy kicsit, mint az eddigi úti céljaink, úgyhogy ezért most.
2: Mit éreztél akkor, amikor mondjuk leszállt a gép, és odaértetek a célra?
3: Megkönnyebbülést, mert ugye ez a világ egyik legveszélyesebb reptere, úgyhogy kicsit izgultam, hogy le tudunk-e szállni, vagy újra startol a gép, de végül is minden probléma nélkül leszálltunk. Mérnökök építették az óceán fölé a le- és felszálló pályát, ilyen rönkökön áll végül is, vagy oszlopokon. Azért, mert egyszerűen nem volt annyi egyenes hely a szigeten, vagy sík terület a szigeten, hogy ezt meg tudják oldani máshogy, illetve a szelek is nagyon változóan fújnak, úgyhogy csak vadászpilóták, és csak olyanok, akik 100 plusz valahány órát gyakoroltak, repülhetnek ide. És télből mentünk, mi január végén, február elején voltunk, és ott meg sütött a nap, úgyhogy egy nagy felüdülés volt.
2: Madeira azonban nem csak a látvány miatt különleges, hanem azért is, mert az időjárás és a terepviszonyok szinte percenként változhatnak.
3: Hát igazából az örök tavasz szigetének nevezik Madeirát, viszont minden 4 évszakkal lehet találkozni egy nap alatt is akár, főleg, hogyha útra kell az ember. Mi a déli oldalon szálltunk meg, ott inkább napos volt, viszont ha elindultunk északfele, akkor azonnal jött az eső, a szél, 10 perc múlva újra ragyogott a nap, aztán egy kicsit mentünk, és akkor megint leszakadt az eső, úgyhogy az esőkabátnak mindig ott kell lennie a táskába. Mi autót béreltünk, ahogy olvasgattam a blogokon, utazási blogokon, ott mindenki ezt javasolta. Állítólag tömegközlekedéssel is meg lehet oldani, viszont nagyon-nagyon-nagyon körülményes. Mindenki szinte autót bérel, akinek van rá lehetősége, ez nem is drága, illetve hát mivel ez mindennapi dolog, ott nagyon gördülékenyen is könnyen megy.
2: És milyenek az utak? Mennyire lehet jól közlekedni?
3: A főutak azok nagyon jók. Nagyon-nagyon sok az alagút bennük, végül is az egész sziget át van fúrva, ezzel megkönnyítve a közlekedést, mert hogyha fel kellene menni a hegyekre, akkor jóval többet kellene utazni, és viszont ha letérünk az utakról, a turisták által járt utakról, akkor találkozhatunk érdekes útviszonyokkal. Még a főutak is fel, hogy nagyon kanyarognak, meg nagyon emelkednek, vagy lejtenek, viszont ezek a kisebb utak iszonyatosan szűkek, és beláthatatlanok, és göröngyösek, úgyhogy ott az ember imádkozik, hogy na jó, akkor csak most ne jöjjenek szembe, hogyha bemegyünk ebbe a kanyarba.
2: Flóráék elsősorban nem városnézés miatt érkeztek Madeirára. Sokkal inkább a sziget vad természete, a hegyi túraútvonalak és a híres levadák vonzották őket.
3: Első nap az egyik legnépszerűbb túraútvonalat jártuk be, hegyi túraútvonalat. Na, itt váltakozott azért az időjárás, amikor elindultunk, akkor 20 fok fölött ragyogott a nap, és nyilván, ahogy egyre feljebb jutottunk a hegycsúcs felé, úgy lett egyre szelesebb, de nem csak, hogy fújt a szél, hanem egyszer benne voltunk egy felhőbe, akkor az elment, akkor esett egy kicsit, akkor jött egy kis köd lejjebb, utána megint sütött a nap, egyébként elképesztő tájak vannak, és hát iszonyatosan szép volt, hogy egy magas hegyről látod az óceánt, a hegycsúcsokat, nagyon sokat változott ott is, egy táj volt, ahol nyilván kopár volt, volt valami kicsit így dzsungelesebb, úgyhogy itt jártunk, és utána elmentünk egy levadatúrára. Ugye Madeira híres a levadatúráiról, a levadák azok alapvetően vízgyűjtő rendszerek, amik a sziget északi csapadékosabb részéről viszik vagy szállítják a csapadékot délre, illetve oda, ahol van valamilyen fajta mezőgazdaság, és kevésbé csapadékos, és emellett vannak ilyen karbantartó utak. Ezekből lettek a túraútvonalak. És ezek a levadatúrák nagyon zöldek, nagyon burjánzanak. Annyi árnyalata van ott a zöldnek, hogy eszméletlen. A túrákra egyébként időpontot kell foglalni, és belépőjegyet kell váltani a portugál kormánynak a honlapján, és ott meg lehet tekinteni, hogy milyen szintűek a túrák. Vannak könnyűek, és vannak az egészen nehezek is, de ezt jelzik, illetve a hosszát is jelzik. Úgyhogy mindenki tud válogatni az interneten. Hát nekem a Fanal Forest, a Fanal erdő tetszett talán a legjobban, ami egy több száz éves babérerdő, az UNESCO világörökség részét képezi, és hát ott a zuzmos babérfák között, ha leszáll a köd, akkor nagyon ilyen misztikus, boszorkányos, koboldos hangulat uralkodik, illetve tehenek is szabadon legelésznek. Amikor mi mentünk, akkor pont felszállt a köd, és kisütött a nap, de aztán hát szerintem egy 20 perc után visszaszállt a köd, és akkor mi is megnézhettük azt az igazi misztikus hangulatot, amit mindenki emleget. Itt sok a turista, úgyhogy azzal azért számolni kell, hogy nem egyedül lesztek ebbe az erdőbe. Egyébként pedig azt hiszem, hogy leginkább az óceánnak az a vad hullámzással nyűgözött le mindkettőnket, amit hát közelstávol nem lehet itt látni. Eléggé szeles idő is volt, és folyamatosan küldték a telefonunkra a figyelmeztetést, hogy ember életre veszélyes, ne menjünk a víz közelébe. A természetnek ez a puritán vadereje, ez mind a kettőnket lenyűgözött.
2: A hegyi túrák és az erdők világa után Floráék Madeira nyugodtabb, városiasabb arcát is felfedezték.
3: Inkább a természetre koncentráltunk, de ettől függetlenül szántunk időt Funchalra is, a sziget fővárosára. Ugye itt született Cristiano Ronaldo is, akiről egyébként a repteret elnevezték. Funchalra szerintem nem kell annyira sok időt szánni, főleg lenne a város részére, mert ugye itt a piac, ami igazán turistás, illetve vannak a festett ajtók, de ez egy délelőtt mondjuk. És akkor fel lehet menni a Funchal fölötti hegyre, ahol el van temetve IV. Károly, az utolsó magyar király. Ez nagyon, nagyon szép templom, és a kilátás is gyönyörű, illetve alatta van a botanikus kert, ami viszont határozottan megér egy lassabb sétát. A botanikus kertben van egy kisebb, mondjuk úgy, hogy múzeumi negyed, illetve olyan, mintha több kontinensen sétálnánk egyszerre.
2: Madeira sokszor nem a kényelmes pihenésről szól. A változékony időjárás, a hegyi utak és a túrák miatt az embernek időnként a komfortzónájából is ki kell lépnie.
3: Hát az időjárás tekintetében volt, inkább a barátomnak Petinek volt kilépés a komfortzónából azzal, hogy ő vezetett szinte végig, és azért ahogy mondtam már, nagyon érdekes útviszonyok is tudnak lenni. Nekem inkább az időjárással, illetve a túrázással, amikor mentünk csak a hegynek fel, és még mindig csak fel, ott voltak komfortzónán kívüli pillanatok, főleg, hogyha esetleg még esett az eső, vagy nagyon-nagyon fújt a szél. Inkább azt mondanám, hogy aktív pihenésre szántuk el magunkat, de direkt így is kerestünk, mert lehet, hogy én szeretek passzívan pihenni, viszont Peti az nem az az ember, aki szeret ülni és nézni a tengert, úgyhogy kerestünk egy kompromisszumot, és ezért döntöttünk végül is Madeira mellett.
2: Az élmények mellett természetesen az sem mindegy, mikor érdemes útnak indulni, és mennyi idő kell ahhoz, hogy igazán fel lehessen fedezni a szigetet.
3: Elvileg mi szezonon kívül voltunk, ettől függetlenül voltak turisták rajtunk kívül, viszont azzal számolni kell, hogy mondjuk a virágok nem virágoznak éppen, vagy hogy egy icipicit talán melegebb van május fele, szóval, hogy ha valaki fürdeni akar egész nap, akkor nem biztos, hogy a január, viszont hogyha kerülni akarja a tömeget, akkor nyugodtan. Talán az éttermekbe lehetett látni esténként, hogy kevesebben vannak, de az ilyen túra útvonalak kezdeténél ott nagyon-nagyon sok autó parkolt mindig. És nyilván ez függ a túraútvonalnak a népszerűségétől, hogy mennyire tömött, mert hogyha hosszú, akkor ez a sok autónyi ember, akkor el tud szépen oszlani.
2: Mennyi napra érdemes elmenni?
3: Szerintem 5 napnál kevesebbre nem, főleg akkor, hogyha az ember túrázni szeretne. Nyilván, hogyha a fő látnivalókat szeretné megnézni, akkor az erre elég, de hogyha nagyon sok szép túraútvonal van, és hogyha többet is szeretne, akkor muszáj kicsit hosszabb időre menni, vagy kétszer menni. Egyébként én amondó vagyok, hogy ezek a fő turista látványosságok akár kis hagyhatóak. Nyilván, hogyha először megy oda, az ember megnézi, de még egyszer én nem nézném meg őket.
2: Egy utazás hangulatához azonban nem csak a tájak, hanem a helyi ízek és az ott élők hozzáállása is sokat hozzátesz.
3: Főleg halat fogyasztanak, illetve nagyon sok különleges gyümölcsük van nekik, amiket fogyasztanak. Keresztezik mondjuk az ananászt és a banánt, de nagyon sok banánt termelnek, ami egyébként tényleg jobb, mint az itthoni bolti. A központi piacon Funchalba az alsó szinten nagyon-nagyon szépen fel vannak díszítve ezek a gyümölcsös standok, viszont az árak is sokkal magasabbak, mint bárhol máshol, érdemesebb vagy az út szélén, vagy a boltba keresni ezeket a gyümölcsöket, és nem az első végülis turista csapdánál.
2: És milyenek ott az emberek? Milyen a vendégszeretet?
3: Hát, megcsinálják a dolgokat, aztán kész. Nem gondolják túl a dolgokat. Tehát kiszolgálnak, aztán jól van. Nem azt mondom, hogy ez a legvendégszeretőbb hely, ahol jártam, de nem is a legbunkóbbak. Maga a város, ahol voltunk, az nem is egy kis falusi vendéglátásról van szó. Airbnb-n foglaltam, például a házigazdával nem találkoztunk, de ez most már ugye egy bevett szokás. Üzenetben nagyon kedves volt, és mindig állt a szolgálatunkra, de vendéglátósokon kívül nem találkoztunk senkivel.
2: Floráig végül élményekkel telve tértek haza Madeiráról. Flóra pedig azt is elárulta, kinek ajánlja igazán a szigetet.
3: Hát nagyjából megfelelt az elvárásaimnak. Én egy nagyon zöld, burjánzó, vulkanikus szigetet képzeltem el rengeteg vízeséssel, szép túrahelyekkel, és ezt végül is hozta. Úgyhogy elégedetten távoztunk. Azért pici babával nem biztos, hogy ajánlanám a túraútvonalakat, kivéve ugye, hogyha a szülő magára tudja kötni, és jó kondiba van, de egyébként pároknak és egyedülállóknak is, vagy baráti társaságoknak is ajánlom. A réteges öltözetet az semmiképp ne hagyjuk otthon, beleértve ebbe egy vízálló túrabakancsot, főleg, hogyha túrázni szeretnénk, az esőkabátot, a széldzsekit, de hogyha fürdeni szeretnénk, akkor a fürdőruhát is el kell tenni. Úgyhogy, ha valaki szeret fapadossal repülni és hátizsákkal utazni, annak nagyon-nagyon össze kell szednie magát, hogy ez sikerüljön. Nem vagyok benne biztos, hogy tud sikerülni, de mindenkinek hajrá. Ha valaki szereti a változatosságot, szereti, hogyha kiléptetik a komfortzónájából, legyen szó akár az időjárásról, vagy nem szereti, de megpróbálná, hogy milyen az, akkor az látogasson el Madeirára.
2: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Györkös Gorán, szerkesztője Fticsár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét a viszonthallásra.
0: Yeah.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

másik jobb lehet, miért máshoz, miért nem én? Te szeress úgy, te szeress.

0: Csekó!
1: Csekó!
2: Marta Tomi!
0: Marta
1: Tomi! És a Marta Tomi!
2: Az Orszánszki Jackie!
0: Az Orszánszki Jackie!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.